egészvilágnak. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: bűnbánatunknak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
2: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
2: könyörülj értünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
4: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
5: Páncsázza a következő telefonszámot.
6: 031 504 0404.
5: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
6: 031 504 0404-es telefonszámot.
5: Hallgassa telefonon keresztül is
6: a

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig című műsort hallgatják, ami Szent János apostolnak a jelenések könyvéről szól. Igazából az egész mű Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Vagyis nem csupán Isten tervének a föltárásáról van szó a jelenések könyvében, hanem kifejezetten Jézust, egészen pontosan a föltámas Jézus Krisztust, aki föl akarja tárni saját magán keresztül a történelem valódi arcát és végcélját. A föltámadt Krisztusnak ez a meghatározó szerepe mutatkozik meg abban is, hogy a mű bevezető jeleneteként a látnok a föltámadt Krisztussal való találkozását mutatja be. Illetve a mű megírására fölszólító küldetésének elnyerését mutatja be. Ténylegesen azt kell megállapítanunk, hogy ebben az első szakaszban, Jézus jelenésében a legtöbb helyet magának a föltámadt Krisztusnak a leírására szenteli a szerző. Azt írja le, hogy hogyan élte meg a föltámadt Krisztust, milyen a föltámadt Krisztus. Az első dolog, amit a látnok megfordulva megpillant, azonban mégsem maga a föltámadt Krisztus, hanem 7 arany gyertyatartó. Mi a 7 gyertyatartónak jelentősége? Egyáltalán nem magyarázza meg Szent János apostol, viszont az Ószövetség alapján meg tudjuk érteni, hogy a 7 arany gyertyatartónak nagyon is nagy jelentősége van. A gyertyatartók, mikről itt szó van, ezek az arany gyertyatartók, ezek azok a gyertyatartók voltak, amik a jeruzsálemi templomban álltak. Igazából nem 7 darab, hanem csak 2, de ezek a gyertyatartók a szentek szentélye előtt álltak közvetlenül. És a templomba akárki nem léphetett be, a szentek szentélyébe, ahol az Isten trónjának is tekintett Fritz szekrényt őrizték, évente csak egyszer a főpap. A szentek szentélye előtti részbe, de a templomba is csak egyes papok léphettek be időnként. Egy egészen különleges módon szent hely volt. És ezek a gyertyatartók eredetileg csak azért álltak ott, hogy világosságot adjanak a vérhomályba. Ezek a gyertyatartók tehát azt jelezték, hogy Isten színe előtt álló gyertyatartókról van szó. A szimbólumok még inkább megerősödött akkor, amikor a babiloni fogságot megelőzőleg elrabolták a frigyládát. Tehát Jézus idejében a szentek szentje már üres volt, nem volt benne a frigyláda. De annak ellenére ez a 2 gyertyatartó azt jelezte, hogy a szentek szentélyében akár van frigyláda, akár nincs, ott székel az Úristen, és aki a 2 gyertyatartót látta, azt tudta, hogy Isten szín előtt áll. Igazából ezt a megfogalmazást találjuk már Zakariás könyvébe is, aki a korabeli vallási közösség 2 vezető személyiségéről beszél, és úgy nevezi őket, hogy az arany mécstartó, az arany gyertyatartó mellett álló 2 olajfa. És aztán arról beszél, hogy ez a 2 fölkent, akik az Úr színe előtt állnak. Nem maga a gyertyatartó az Úristen, egyértelmű, de a gyertyatartó jelzi az Úristen jelenlétét. Az a 2 olajfa, az a 2 vallási vezető, aki ott áll a gyertyatartó mellett, az egész föld urának színe előtt áll. Akkor, amikor megpillant 7 gyertyatartót, akkor igazából ezt a liturgikus elemet látja meg, liturgikus eszközt, ami a láthatatlan, megragadhatatlan Isten jelenlétét szimbolizálja. Mert aki látja gyertyatartót, az Isten szín előtt áll. Sőt, a szöveg tovább megy, később megmagyarázza, hogy ez a 7 gyertyatartó igazából nem más, mint a 7 egyház. És ez egy még csodálatosabb gondolat. Minden egyes egyházi közösség az Isten dicsőségére és az Isten jelenlétét jelző csodálatos aranygyertyatartó. Pontosabban annak kell lennie? Ha Istennek szentelten él, akkor valóban ilyen aranygyertyatartó. És a 7 aranygyertyatartó között látja meg a föltámadt Krisztust, akiről azt fogja mondani, az emberfiához hasonló személy. Még tovább megy a szimbolika. A föltámadt Krisztus a 7 arany gyertyatartó, a 7 egyház, a világ egyházainak összekapcsolódó valóságában van jelen. A 7 egyház ad teret a föltámadt Krisztus jelenlétének. Mi készítünk helyet ezen a világon az Isten jelenlétének. Akkor, amikor megéljük az egyház voltunkat, az Istennek szenteltségünket, meg az egyházak összetartozását. A 7 arany gyertyatartók között ott van a föltámadt Krisztus. Egyszerre egy csodálatos üzenet, hogy milyen méltóságunk van, meg egyszerre egy felszólítás, hogy igyekezzünk ezt meg is valósítani. Mert az arany gyertyatartók vagyunk, de a hűséggel, Isten dicsérő, odadott élettel ezt meg is kell valósítani. Ahhoz, hogy értsük ezt a szimbolikát, tehát nagyon is már kell érteni az Ószövetségnek az üzenetét. Következő gondolat, a föltámadt Krisztus, akit úgy jellemez a látnok, mint az egy emberfiához hasonlót. Az emberfiához hasonló az igazából Dániel könyvéből származik ez a részlet. A Jelenések könyve számtalan, nagyon sokszor utalni fog erre a Dániel könyvére, de maga Jézus is használja ezt a kifejezést, hogy az emberfia az emberfiához hasonló. Dániel könyvében ez a személyiség, ez a rejtélyes személyiség igazából egy olyan személy, aki amikor a világban tomboló erőszak jelképei, a vadállatok Istentől meg vannak ítélve, Isten pusztulásra ítéli őket, és aztán érkezik egy rejtélyes személy, az emberfiához hasonló, akinek hatalmat, méltóságot és királyságot ad, minden népnek, nyelvnek, törzsnek neki kell szolgálnia, és uralma, királysága örökké való, nem ennyiszik el soha. Vagyis az emberfiához hasonló egy olyan szemét jerez, akinek Isten átadja mindenható hatalmát, isteni hatalmát minden egyes nép fölött, örökké tartóan, hogy uralkodj. A beteljesedett királyságról van szó. Egy messiási kép, de igazából sokkal többet mond. Jézus maga is igen sokszor használja ezt a kifejezést. Éppen ez miatt, mivel az emberfiához hasonló egy messiási alakra vonatkozik, de a messiásra vonatkozó jövendőléseket igen gyakran félre értelmezte a korabeli zsidóság. Olyan személynek értelmezte, aki katonai külső győzelmet is hoz. Persze nem csak azt, soha nem szűkítették le így. De mindenképpen lehettek olyan mellékzöngéi a messiási elgondolásnak, ami nem fejezte ki pontosan Jézus küldetését. És ez miatt Jézus nagyon sokszor folyamodik az emberfia kifejezéshez. És egyértelmű, hogy az emberfiát nevet mindig saját magára érti. Emlékezzünk arra, amikor Jézus egy alkalommal bűneket bocsát meg. Azt mondják a farizeusok, hogy hogyan mondhat ez, hogy bűneket megbocsát, káromkodik, mert csak az Isten tud megbocsátani bűneket. És ez így van. Erre Jézus hozzáteszi, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának hatalma van a földön bűneket bocsátani, és meggyógyítja az embert. Vagyis az emberfiának tekinti magát, aki Isten mindenható örök hatalmát birtokolja, megkapta, és ezen a földön Isten teljhatalmú helytartójaként működik, még bűnöket is bír megbocsátani, amit csak az Isten bír megbocsátani. Jézus az emberfián keresztül kitágítja a messiási elgondolást. Mi már, amikor a messiásról beszélünk, akkor mindig hozzáveszünk azt is, amit Jézus hozzátett. A zsidók számára ez még nem volt benne. Más helyet Jézus arról beszél, amikor elítélik. Arról beszél, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint a hatalom, vagyis az Isten jobbján ül. Itt az ember fia, ő maga, és a mindenható Isten egyenjogúságát, méltóságát mondja ki. És ezt fogják az őt elítélő főtanács káromkodásként értelmezni. Ismét másod viszont arról beszél, hogy ez az emberfia azért jött, hogy életét adja váltságdíjú sokakért. Jézus tehát nagyon is használja ezt az emberfia elnevezést. És akkor, amikor a látnok itt meglátja az emberfiát, akkor egyszerre van benne az az ígéret, a jövendőlés, amit Dániel könyve megfogalmazott, és egyszerre van benne az, hogy Jézus maga is ilyen teljhatalmú, kinevezett, küldöttnek tekintette magát. Jézus mindig úgy lépett föl, mint Isten teljhatalmú meghatalmazottja. Igazából mint Isten egyszülött fia. Ez a feltámadt Krisztus, ez az emberfiához hasonló, egyrészt egy hosszú fehér köntösbe van, mellénél egy arany övvel övezve, ez a papi méltóságát jelöli, a főpapi méltóságát, bár erre itt részletesebben nem tér ki, az egész leírás igazából Jézus istenségét emeli ki, isteni méltóságát. Aztán a következőben azt írja le, hogy szemei olyanok voltak, mint a lobogó tűz. Ez a jellegzetesség ugyancsak Dániel könyvéből való, ahol Dániel, amikor egy másik látomásban találkozik Gábriel angyallal, őról állítja, hogy annak a szeme olyan volt, mint a lobogó tűz. De Dániel látomás nem magyaráz meg, hogy ez mit jelent. A szeme, mint a lobogó tűz, itt sokkal egyértelműbb itt a János jelenéseknél. A szem a személyek közötti kontaktusnak az eszköze. Akkor kerülök személyes kapcsolatba valakivel, amikor szemkontaktussal megtapasztalom akár az összetartozást, akár az elutasítást. Ez a szeme olyan, mint a lobogó tűz, mint a lángoló tűz, ez egyszerre jelenti azt, hogy akinek találkozik vele a pillantása, azt lángra gyújtja. Hát egy isteni szépséget mutat meg neki. És egyszerre jelenti azt is, hogy ugyanakkor valahol félelmet kelt benne, mert hatalmas, és számunkra, emberek számára egy kicsit ijesztő. Eszünkbe juthat az is, amikor az Ószövetség az Istent emésztő tűznek nevezi. Egyszerre valami, ami lenyűgözés vonz, lángra gyújt, és egyszerre valami, ami félelmetesen hatalmas, és ezért ijesztő. Isten azt szeretné megélesztetni velünk, hogy hogyan kerülhetek közelebb hozzá, úgyis, hogy a tiszteletet növeli bennem, úgyis, hogy az elkötelezést, az elragadtatást növeli bennem. Föltámadt Krisztus leírása továbbiakban olyan, hogy lába, mint a kohóban izzó sárga réz. Egészen biztos, hogy ez az utalás azt jelzi, mert az izzó fém igazából nyomot hagy maga után. Ez azt az élményt írja le, hogy aki találkozik a föltámadt Krisztussal, annak az életében egy maradandó nyomot fog ez hagyni. A szerző a következő vonásként azt említi meg, hogy a föltámadt Krisztus hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Ez a jellegzetesség ismét csak egyfajta isteni jelenlétre utal. Ez egy szó szerinti idézet, ez alkalommal nem Dánieltől, hanem Ezekiel könyvéből. Amikor Ezekiel próféta éppen a prófitai meghívásánál találkozik az Istennel, akkor Isten trónon ül, és az ő trónját négy furcsa élőlény hordozza. És ezekről az élőlényekről írja, hogy amikor mentek, hallottam az élőlények szárnyai suhogását. Olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, mint a mindenható hangja, mint a vihar moraja, mint egy táborzaja. Tehát a zúgás, a szárnyak suhogása az, ami a nagy vizek zúgását, a mindenható hangját, a vihar és a tábor zaját idézi. Mindenképpen ez is az Isten jelenlétére utal. Előzőleg mi hallottuk már, hogy a föltámadt Krisztus hangja olyan, mint a hang harsona. Mert a hang, ami szól Jánoshoz, egyértelműen Krisztus hangja. Itt viszont már az is, a harsona is Isten jelenlétére utalt. Ez is az isteni jelenlétre utal, vagyis azt akarja körülírni, hogy igazából Jézus, a föltámadt Krisztus, van az istenséggel találkozunk. A legérdekesebb részlet azonban az, amikor a föltámadt Krisztusnak a hajáról beszél. A hajának a fehérségéről. Ugyanis ez ismét csak egy szó szerinti idézet Dániel könyvéből. Éppen az emberfia jelenésből. mikor Dániel azt mondja, hogy látta az ősöreget, az Istent, látomásban, akinek hófehér volt a haja, meg hófehér volt a ruhája. Ez a hófehér haj, ez az ősz hajat jelenti, és épp azt jelenti, hogy Isten ősi, mindenki mást megelőző. A Jelenések könyve viszont ezt a jellegzetességet Krisztusról mondja el, hogy a haja hófehér volt, mint a gyapjú. Vagyis gyakorlatilag egy az egybe azonosítja az ősöreget, Istent és a föltámadt Krisztust. Magában a dánieli látomásban az ember fia nem egy isteni személy, hanem egy isteni hatalommal felruházott személy. A Jelenések könyve viszont már kimondja mind a kettőt. Hogy a föltámadt Krisztus isteni hatalommal felruházott személy, de mivel az ősöregnek a jellegzetességét viseli, ezért állítja róla is az, hogy valóságosan Isten is. A szimbólumok nyelvén Jézusnak az isteni mindenhatóságát írja körül, hogy megtapasztalta a föltámadt Krisztusnak az isteni erejét. A föltámadt Krisztusnak a következő jellegzetessége az, amikor hét csillagot vesz észre föltámadt Krisztus kezében. Ezt is meg fogja magyarázni majd Jelenések a jelenés végén, amikor maga Krisztus mondja, hogy a hét csillag a hét egyház angyala. A hét egyház angyala, akiknek írja ezt a könyvet a Jelenések könyvének látnoka, Szent János. Igazából azt kell mondanunk, hogy nagyon valószínű, hogy ez a hét csillag, ez a hét angyal, ez nem egy mennyei lény, hanem nem mások, mint a hét egyháznak a püspöke, akiknek éppen a küldetése miatt, mint hierarchikus személyek, van ez az égi valóságuk, amit az Istentől kaptak. Annak ellenére valóságos emberek, hiszen ha az Isten, az Úr Jézus az angyaloknak akarna bármiféle értesítést adni, parancsot, azt nem írásba küldeni. Az, hogy itt írni kell a hét egyház hét angyalának, akiket ezek a csillagok jelképeznek, az azt jelenti, hogy igazából földi előjárókról lehet szó. De ez a kép, hogy a kezeibe fogja, szorítja a hét csillagot, ez azt jelzi, hogy Isten hűségesen gondot visel ezekre a vezetőkre. Egy bátorító kép éppen, ami ezekhez a vezetőkhöz szól. Következő részlet, hogy a föltámadt Krisztusnak a szájából egy kétérű éles kard tör elő. Ez kicsit furcsa kép, de igazából nagyon egyszerű megfejteni ezt a szimbolikát. Itt az Isten igéjéről van szó, amiről a Szentírás máshogy is azt mondja, hogy Isten igéje eleven, átható, élesebb minden kétélű kardnál, és ami fölfedi az embernek a legrejtettebb titkait is. Isten igéje az, ami szinte fegyverként feltárja az ember mélységeit, és Isten színe előtt feltárja mindazt, ami bennünk van. Ismét egyfajta tapasztalat, amin keresztül megtapasztalhatjuk a föltámadt Krisztust. Végül a befejező mozzanat, amikor azt mondja János apostol, hogy föltámadt Krisztusnak az arca, pontosabban a látványa, az egész olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap. Az egyes vonásokat fölismeri Szent János apostol, de utána, amikor az egészet együtt látja, az olyan, mint a teljes fényében ragyogó nap, amiben az emberi szem nem képes beletekinteni. A teljes fényében ragyogó nap, ami földre teríti az embert. Már az egyes vonások éreztették a föltámadt Krisztus istenségét, ez pedig teljes egészében érezteti. Nem meglepő tehát, hogy rögtön a következő mozzanat az, hogy a látnok, aki látta föltámadt Krisztust, halottként lába elé borul. Ez a magától értető reakció, aki látta az isteni szépséget, és ami a földre teríti. A föltámadt Krisztus ráteszi jobbját a látnokra, és azt mondja neki, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Egyrészt még egyszer megerősíti az ő istenségét, az első és az utolsó, az alfa és az omega, az maga az Isten. Az élő ismét csak az Isten, mert minden élőlény elmondhatja magáról, hogy ő élő, de az élő az nem más, mint az Isten. Én vagyok az élő. Aztán hozzáteszi, íme meghaltam, és mégis élek. Kereszthalára utal. Íme meghaltam, és mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai. Ezek a kulcsok, ez igazából az alvilág és a halál fölötti uralmat jelentik. Nem azt jelenti, hogy Krisztusnak hatalma van bárkit oda bezárni. Mert Istenként ez a hatalma mindig is megvolt. De azáltal, hogy a kereszthalálon meghalt, alászállt a holtak országába, megszerezte azt a hatalmat, a halálnak meg az alvilágnak a kulcsait, hogy onnan bárkit kiengedhet. Jézus Krisztusnak hatalma van arra, és igazából ez az alvilág meg a halál fölötti hatalom, amit ő megszerzett a kereszthalállal, ez mutatja az ő isteni mindenhatóságát, nem csak a mennyben, hanem a földön is, az ember itt, meg az alvilágban is. Megvalósul az Isten mindenhatósága. Előre vetíti ez a jelenés, hogy a halál és az alvilág nem vesznek erőt Jézus művén, Isten művén, hanem végül a mindenható Krisztus fog győzedelmeskedni az emberi történelem ezernyi fordulatában is. Igazából ez a bevezető látomás tehát, ami alapvetően arról szól, hogy hogyan tapasztalta meg János apostol a föltámadt Krisztust, igazából azt érezteti meg velünk, hogy a föltámadt Krisztus istensége mit jelent. Minden egyes olvasó halottként kell, hogy a föltámadt Krisztus lába elé zuhanjon, mikor megpillantja ezt az örökkön örökké élőt, az elsőt és az utolsót, ugyanakkor a remény is fel kell bennünk, hogy ébredjen, hogy ő meghalt, és mégis él, és megszerezte a szabadulásunk kulcsát, a halál és az alvilág kulcsait. És ez az ő hatalma fog megmutatkozni az emberi történelem folyamán, és csalhatatlanul, meggátolhatatlanul övé lesz a győzelem. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennél az első jelenésnél igazából már ráthatóvá vált számunkra, hogy mennyire nehéz sokszor értelmezni a jelenések könyvét, mennyire kell ismerni az Ószövetséget. Azonban helyes módon tudjuk helyre rakni a kis mozaik kockákat, akkor egy csodálatos kép jön ki belőle, amely mindannyiunkat arra biztat, hogy bizalommal helyezkedjünk a Jóisten színe elé, és a minden nehézségek, a mindennapi élet problémái között is azzal a bizalommal járjunk, hogy ő a történelem ura, aki ezt az ő minden hatóságát, amit megmutatott Jánosnak, de annyiszor megmutatta már az egyházban is, ezt az ő minden hatóságát győzelemre juttatja világtörténelem során is. Köszönöm szépen a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárukkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Szeretett hallgatóink, dicsértessék a Jézus Krisztus, szentségimádást közvetítünk az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Megkérjük kedves hallgatóinkat, az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyei Atyám, köszönöm neked a hit ajándékát, amely által erőt meríthetek a reménytelenségben is. Kérlek, erősítsd meg bennem a bizalmat, hogy mindig bízzak abban, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Segíts, hogy hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és bízva várok rád. Áldott légy mindörökké. Amen.

Ó, Uram, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőképpel. Segíts, hogy mindig lássam előre a fényt a sötétségben is, és hittel várjak rád. Legyen bennem mindig erős a reménység, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak abban, hogy te jó útra vezetsz engem. Köszönet neked minden napért. Amen.

Drága Istenem, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak szeretettel és gondoskodással irántunk. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel várjam az ígéreteid beteljesedését az életemben. Adj nekem türelmet és kitartást ahhoz, hogy soha ne adjam fel a reményt, és mindig bízzak abban, hogy te jóra fordítod minden helyzetemet. Köszönet neked minden áldásért. Amen.

Uram, köszönöm neked az erőt és kitartást, amit mindig adni tudsz nekem a nehéz időkben. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel nézek szembe az élet kihívásaival, és soha ne veszítsem el a reményt a szívemben. Adj nekem lelki erőt ahhoz, hogy minden akadályon átlendüljek, és tartsam magamban a hitet abban, hogy te velem vagy, minden lépésemet vezeted. Köszönet neked mindazért, amit adsz nekem. Ámen.

Édes Jézusom, köszönöm a reményt, amit szívembe helyeztél. Segíts nekem hinni abban, hogy a jövőm fényesebb lesz, mint a múltam. Kérlek, adj erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtartsam a reményt szívemben, még a legnehezebb időkben is. Legyen áldott az utam, és vezess engem az igazságot felé. Köszönöm Jézusom, hogy mindig mellettem vagy. Amen.

Dicsőség neked, mennyei atyám, minden jóságodért és szeretetedért. Köszönöm neked a reményt, mely mindig új erővel tölt fel engem. Segíts nekem megőrizni ezt az érzést a szívemben minden nap, és hálásan fogadni minden ajándékodat, amit nekem adsz. Köszönöm neked, Istenem, az irányításodat az életem felett, és a végtelenül nagy türelmedet velem szembe. Áldott légy mindenért. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked az eddigi áldásokat és kegyelmeket. Kérlek, adj nekem erőt és kitartást ahhoz, hogy bízzak benned és reménykedjek a jövőben. Segíts nekem hálát adni minden napért, és bízni abban, hogy te mindig jó irányba vezetsz engem. Amen.

mindenható Istenem, köszönöm neked a lelki erőt és kitartást, amit napról napra adtál nekem. Kérlek, segíts nekem megerősíteni a hitet és a reményt szívemben, minden kihívás ellenére is. Adj nekem bölcsességet ahhoz, hogy mindig rád figyeljek az életem minden pillanatában. Amen.

Kérünk téged, adj nekünk képességet arra, hogy hálát adjunk mindenért, ami történik az életünkben. Legyen bennünk békesség és nyugalom, mert tudjuk, hogy te gondoskodsz rólunk minden pillanatban. Áld meg a reményünket, és erősítsd meg hitünket minden nap. Kérjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen.

mennyei atyánk, köszönjük neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőbeli lehetőségekkel. Segíts minket abban, hogy mindig hittel nézzünk előre, és bízzunk ma abban, hogy jó dolgok várnak ránk. Adj nekünk erőt és kitartást a várakozás idején, hogy soha ne veszítsük el a hitünket és a reményünket. Engedd meg számunkra, hogy mindig érezzük jelenlétedet és vezetésedet az életünkben. Áld meg azokat az embereket is körülöttünk, akiknek kevésbé fénylik a jövője. Adj nekik reménységet és erősíts meg hitüket abban, hogy te mindig velük vagy. Amen.

Mennyei atyánk, köszönöm neked azt a lelki erőt, amit mindannyian magunkban hordozunk. Segíts most is erősnek maradni, ha úgy érezzük, nincs tovább. Adj kitartást minden nehézséghez, mely útjainkba kerülhet, és segíts még jobban megtanulni benned bízni minden pillanatban. Áld meg szívünket örök reménységgel, és soha ne veszítsük el hitünket. Vezess minket, Istenem, az úton mindannyian együtt, hogy legyünk egységben minden kihívásra szemben. Áldott légy mindörökkön örökké. Amen.

Drága Istenem, köszönöm, hogy mindig fényt adsz az életembe, még a legsötétebb pillanatokban is. Kérlek, adj erőt és kitartást nekem ahhoz, hogy higgyek a jövőmben, és ne veszítsem el a reményemet. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te gondoskodsz rólam, és vezetsz az utamon.

Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a reményt. Köszönöm, hogy adod nekem ezt a csodálatos ajándékodat. A reményre gondolok általában, az jut eszembe, hogy amikor éppen nehéz az élet, nehéz a kereszt, amikor kilátástalannak tűnik a helyzet, nem kell kétségbe esnem, hiszen te velem vagy, mindig bízom abban, hogy előbb-utóbb a helyzet jobbra fordul, hiszen te bármit megtehetsz, és soha nem hagysz el. Igen, Uram, belátom, hogy legtöbbször a remény számomra azt jelenti, hogy a helyzet majd megváltozik, jóra fordul minden. Pedig a te apostolod azt mondja, hogy ha csak ebben a földi életben remélünk te benned, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Igen, Uram, bevallom, hogy én is sokszor elveszítem szemem elől az örök élet, az örök boldogság perspektíváját. Sokszor tényleg csak ebben a világban gondolkozom. És bár tudom, ott van valahol a szívem mélyén a hit, hogy van élet a halál után, hogy van örök boldogság a te jelenlétedben. Ez elég ritkán jelenik meg a szemeim előtt. Uram, ajándékozz meg egy olyan reménységgel, ami mindig a szemem elé hozza az örök boldogság kilátását, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjek ígéreteid beteljesedésében, hanem ennek a végső remény beteljesedésének reményében, ennek fényében éljem a hétköznapjaimat és egész életemet. Amen.

Uram, hálát adok neked én is a reményért. Hálát adok neked, hogy a te igéden keresztül táplálsz minket ezzel a reménységgel. Hálát adok azért, hogy megígérted, hogy te nem romlást, hanem békességet adsz nekünk. Hogy reményteljes jövőt készítettél számunkra. Uram, tudjuk, hogy a te igéd igazság, és hálát adok azért is, hogy bízhatunk benned, hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. És mégis, Uram, sokszor elkeseredünk, amikor sötétebb idők jönnek ránk, elveszítjük a bátorságunkat, a reményünket. Kérlek téged, hogy akkor se feledkezz meg rólunk, hogy bátoríts minket, hogy emelj fel minket, add meg a kegyelmet, hogy újra rá tudjuk szegezni a tekintetünket, és újra felé legyen bennünk az a reménység, ami el van rejtve a szívünkben. Uram, hálát adok neked azért a legfontosabb reménységért, hogy te helyet készítettél számunkra a te országodban. Uram, add, hogy mindent ezen keresztül szemléljünk, a földi élet minden megpróbáltatását úgy tudjuk megélni, hogy örök reményünk van, hogy te majd letörölsz a szemünkről minden könnyet, hogy megszűnik minden gyász és fájdalom, és találkozhatunk veled színről színre, és veled lehetünk egy örökké valóságon át. Hála és dicsőség neked ezért, Uram, mindörökké.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért testdekelnek, hagyj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Köszönjük, hogy együtt velünk imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádióval. Jó rádiózást kívánunk és áldott estét! A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntes hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a

0: kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leó pápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni Zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szentatya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szentatya június 1-én, hétfőn délelőtt kilagatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely erősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leó pápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa a világméretű imahálózata készít. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa a világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet,

A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr. Jézus ezzel a kijelentésével mindent helyre tesz, és visszavisz a lényeghez. Kimondja az egyik legfontosabb felszabadító igazságot. Egyetlen Isten van, aki mindannyiunkat teremtett, aki végtelenül szeret, aki fenntartja az életünket, és üdvözíteni akar. Nincs más rajta kívül, aki teljesen betölthetni az emberi szívet. Nincs más, aki örök életet adhatna. A világ tele van mindenféle hanggal, elvárással, különböző istenekkel. Van, akinek a pénz az istene. Van, akinek a siker, az önmegvalósítás vagy a hatalom. Másoknak pedig az élvezetek. Sok ember azért fárad el lelkileg, mert túl sok Istent próbál szolgálni egyszerre. A karriert, az állandó bizonyításkényszert, az elismerést. De közben belül üres marad. Amikor nem Isten az életed középpontja, minden szétesik. Az identitásod bizonytalanná válik. A kapcsolataid sérülnek. Egyre több rossz döntést fogsz hozni. Csak akkor lesz rend benned. Csak akkor lesz igazi békességed. Csak akkor találsz rá a valódi önmagadra, ha a bálványaidtól megszabadulva az Urat engeded a trónra. A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr. Ez az ige nem csak egy hitvallás, amit ma te is újra kimondhatsz, hanem egyben meghívás is. Döntsd el ma újra, hogy Isten lesz az életed ura. Engedd át neki a trónt. Hiszen mindig az formálja az életet,

Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között. Jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta étel áldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura.

0: Kérleljük meg, testvérek, Jézus Krisztust, az élet kenyerét, és örvendezve mondjuk, boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Krisztus, az új és örök szövetség főpapja, aki az atyának tökéletes áldozatot mutattál be a kereszt oltárán, taníts meg veled együtt bemutatni ezt az áldozatot.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, békesség és igazságosság királya, aki áldozatod jeléül a kenyeret és a bort rendelted, részesíts minket is áldozatodból.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, a mennyei atya igaz imádója, akinek tiszta áldozatát napkelettől napnyugatig mindenütt bemutatja az egyház, egyesíts titokzatos testedben mindazokat, akiket az egy kenyérrel táplálsz.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, mennyből alászállott kenyér, aki egyházadat testeddel és véreddel élteted, segíts, hogy ennek az ételnek az erejéből lankadatlanul haladjunk előre életünk útján.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, áldozati lakománk láthatatlan vendége, aki az ajtóban állsz és kopogtatsz, jöjj be hozzánk, hogy velünk egyél, mi meg veled.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.

0: Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kénszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Szent Györgyi Albert, ima a gyermekekért. Uram, elválasztottad a férfi és a női nemet, hogy egymás keresésében énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek a legmagasabb harmóniákban. Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak gyermekeink, kik tiszta és értetlen lélekkel születnek. Uram, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romolottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Tegyen, vagy mondjon bárki bármit, nekem jónak kell lennem, mint ahogyan az arany, a smaragd, a bíbor is egyre ezt hajtogatná. Tegyen, vagy mondjon bárki bármit, nekem smaragdnak kell lennem, meg kell őriznem színemet. Mondta Marcus Aurelius.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a német költő Rilke egy darabig Párizsban élt. Minden nap bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útjuk egy koldusasszony mellett vezetett el, aki szemét mindig lesütve, soha fel nem tekintve, tenyerét mereven maga elé nyújtva üldögélt a poros járdán, és így várta az adományokat. Rilke soha nem adott neki semmit, míg barátnője gyakran pottyantott egy-egy apró pénzt a kinyújtott tenyérbe. Egyszer a barátnő megkérdezte, te miért nem szánod meg soha azt a szerencsétlen koldusasszonyt? Rilke így válaszolt, valami olyasmit kellene adnunk neki, ami nem a hasának, hanem a szívének szól. Azzal odalépett egy közeli virágárushoz, vásárolt egy szép rózsát, és azt helyezte óvatosan a koldus kezébe. És ekkor érdekes dolog történt. A koldus asszony, akinek eddig soha az arcát nem látták igazán, fölemelte a tekintetét. A szemei vidáman felcsillogtak, majd rövidesen könnyelteltek meg. Feltápászkodott a földről, és egy alig hallható köszönetet rebegve a rózsát a melléhez szorítva elment. Hetekig nem is látták ott koldulni. Néhány hét múlva azonban újra megjelent, ugyanott ugyanúgy üldögélt, adományokat kéregetve. Rilke barátnője megkérdezte a költőt, vajon miből élt eddig, hiszen az utóbbi napokban valószínűleg semmit sem kapott. A rózsából, bizony a rózsából. Kedves hallgatók, az ember nem csak testből, de szellemből, lélekből is áll. Sőt, szellemi lelki élete adja igazán embersége lényegét. Táplálékra ezért nem csak a testnek, de a szellemnek és a léleknek is szüksége van. Általában véve Európában a testtáplálására túlságosan is nagy hangsúlyt fordít általában az ember. A szellemi táplálékoknak is igen színes tárháza vesz körül bennünket. Bár ezekből nagyon sok a tetszetősnek tűnő, kívánatos, de valójában kevés értékkel bíró táplálék vagy inkább méreg. Azonban a lélek táplálása súlyos hiányosságokat szenved korunkban. Míg a korábbi évszázadokban a testi éhség, úgy napjainkban a lelki éhség szedi sorra az áldozatait. Valójában mit jelent a lélek táplálása? A lélek tápláléka a szeretet. Az a béke és öröm, amely abból fakad, hogy mások figyelnek ránk, tesznek értünk, velünk vannak jóban, rosszban, segítenek és megbocsátanak. Ez a szeretet az, amelyet egyre inkább kénytelenek vagyunk nélkülözni. Pedig a legteljesebb szeretet forrása mindig minden ember előtt nyitva áll. A legnagyobb szeretet az értünk önmagát adó Krisztus szeretete, amelyet az oltári szentségben ünneplünk, különösen ma Úrnapján. Jézus minden előfeltétel nélkül kész és képes volt arra, hogy mindenkiért odaadja testét és vérét, maradéktalanul feláldozza önmagát. Ennél pedig senkinek sincsen nagyobb szeretete, ahogyan ő maga mondja. Ebből a forrásból állandóan meríthetünk, sőt szüntelenül fürödhetünk benne, ha hittel elfogadjuk a Jézus által felkínált kapcsolatot. Ez az elfogadás azonban nem is olyan egyszerű, tőlünk is komoly áldozatokat kér. Az Eukarisztiában felkínált szeretet és irgalom elfogadásához, a szentségi Jézusba vetett hithez hozzá tartozik az eukarisztikus lelkület kialakítása, Vagyis az a mentalitás, melyel az ember követni, utánozni akarja Krisztust az ő önfeláldozásában. Nem szabad elfelejteni, hogy az igazi lelki táplálék nem annyira a kapott, hanem inkább az adott vagy megosztott szeretet. Napjaink kereszténységének legnagyobb betegsége az, hogy hiányzik belőle a valóban komoly áldozatkészség, a szenvedésre, a terhek cipelésére való hajlandóság szeretetből másokért, olyanokért is, akik azt nem érdemelték ki. Ha a vallásból hiányzik az áldozat, akkor az teljesen hamis, és előbb-utóbb halálra van ítélve. Az áldozatkészségre, a szeretet megosztására, továbbadására nem csupán annak van szüksége, akiért éppen teszünk valamit, hanem annak is, aki áldozatot hoz érte. Hányan és hányan megtapasztalhatták már, hogy mekkora lelki erőt, örömet és megnyugvást ad másokon segíteni, másokon vigasztalni, támogatni. Nem véletlenül ajánlják a depresszióban szenvedő, életük értelmetlenségének érzése ellen küzdő embereknek a segítő szolgálat különböző módozatait. Lelkünk táplálásához szükségünk van az odaadásra, az önajándékozásra és az eukarisztikus Jézus magunkhoz vétele révén szüntelenül erőt is nyerünk ehhez. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. június 4-én a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Homorod remetei templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás nagy ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Harminc éves a csíksomlyói Jakab Antal ház. Jubileumi ünnepséggel emlékeztek meg június 2-án a csíksomlyói Jakab Antal ház fennállásának 30. évfordulójáról. A rendezvényen egykori és jelenlegi munkatársak, egyházi és közéleti meghívottak is részt vettek. A három évtizede közösségi, lelki és szociális térként működő intézményben ünnepi műsorokkal és az épület történetét bemutató fotókiállítással indult a nap, majd excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely érsek celebrált hálaadó szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban. Márton András, a gyulafehérvári Caritas igazgatója, és Sajgó Balázs, lelki igazgató az eseményre elkészült jubileumi kiadványban kiemelte. A megújult ház valódi ereje az élettel megtöltő emberekben és Jakab Antal püspök szellemi örökségében rejlik. A jubileum nem csak ünnepi visszatekintés, hanem felelősségteljes előretekintés is. A jövőben a szociális küldetést tovább erősítik, többek között egy fogyatékkal élőket foglalkoztató gyógynövénytermesztő program elindításával. Önkéntes találkozóink. Ma délután 4 órakor az Érmihály falvi plébánia közösségi termében tartunk önkéntes találkozót. Holnap délelőtt 10 órára a Gyergyószent Miklós és Szent Miklós plébániára, délután 12:30-re, holnap tehát a Székelyudvarhelyi stúdióba, 2 órára pedig a Szentegyházi Szent András plébániára várjuk hallgatóinkat. Szombaton délelőtt 10 órára pedig a Szatmárnémeti stúdióba várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre beszélgetésre. Kiállítás megnyitó Székelyudvarhelyen. A Nemzet pedig mindig feladat címmel nyitják meg a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 25. Nemzetközi Magyar Fotószalonjának tárlatát a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ma délután Székelyudvarhelyen. Az esemény 4:30-kor a Városháza téren, 5:00-kor pedig a Dávid Ferenc téren zajlik majd. A tálatot, amely a közös emlékezet, az összetartozás és a kulturális kapcsolódások sokféle arcát mutatja meg a fotoművészet nyelvén, Szakács Pál István polgármester nyitja meg, és Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója méltatja. Az eseményen közreműködik az udvarhelyi népzeneműhely. Gyermeknap Nagyváradon. Szombaton a Püspöki Palota kertjében és a Székesegyházban 1-4 osztályos gyermekek számára szervez élményekben gazdag programot a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. Az esemény délelőtt 10 órától kezdődik, melyben szerepel köszöntés ima a gyermekekért a Székesegyházban, interaktív játékok a Püspöki Palota kertjében a cserkészekkel, valamint hálaadás a Székesegyházban. A részvétel ingyenes, de a regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0757 061 859-es telefonszámon lehet. Bérmálás Nagyváradon és Nagyszalontán. Vasárnap Böcskei László megyés püspök 11:30-től kezdődő szentmisén a Váradulaszi plébánia templomban 34 jelöltnek, 6 órakor Nagyszalontán 18 jelöltnek szolgáltatja ki majd a bérmálás szentségét. A fiatalok felkészítését Váradulasziban Nagy Jácint segédlelkész, Nagyszalontán dr. Lőrinc Otto ekkori plébános és Osváth József jelenlegi plébános végezte. Hangoló Nagyváradon. Június 8-án délután 6 órakor folytatódik a hangoló egy este nőknek hasznos gondolatokkal, gyakorlati tanácsokkal, őszinte kérdésekkel, nevetéssel és megtartó beszélgetésekkel. Ez alkalommal a szervezők arra hívják a résztvevőket, hogy jobban figyeljenek a testi jelzéseire, és
hogy felfedezzék, hogyan javíthatják egészségüket, energiaszintjüket és belső egyensúlyokat a mindennapokban. A meghívott vendég Staharovszki Noémi, táplálkozási tanácsadó, aki segít eligazodni abban, hogyan válhat a tudatos táplálkozás és az életmód a testileg jólét egyik legfontosabb forrásává. Ünnepi hangverseny Ditróban. Június 12-én délután 6 órakor a gyergyógyitrói Jézus szíve templomban ünnepi hangversenyre kerül sor. Műsoron Johann Sebastian Bach és Liszt Ferenc művei. Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész előadásában közreműködik Hajnal Piroska. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak június 12-én gyergyógyitróban délután 6 órakor. Időnk végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Ma országszerte újabb esők, záporok és zivatarok alakulhatnak ki, nyugaton a déli délnyugati, máshol a nyugati északnyugati szelet kísérhetik, élénk néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet 20-28 fok között alakul. Holnap ismét megnövekszik majd a felhőzet és szorványosan eső zápor lehet. Délután a csökken majd a csapadékhajlam. A hétvégére pedig száraz időre sok napsütésre van kilátás. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 10-17, a maximumok 19-29 fok között alakulnak majd. Nézzük a ma reggel 7 órakor kiadott adatokat, ezek szerint 16 fok van Herkulesfürdön és Alsó Lugason, valamint Resicebányán 17 fok, és esik az eső Aradon és Temesváron, 16 fok van Máriaradnán, valamint Déván és Vajdahunyadon, 17 fok Köröskisjenőn és Nagyszalontán, 18 fokot mértek itt Nagyváradon, 17 fok van Mihályfalván és Szentjobbon, 15 Szilágycsomjon és Zilahon, 14 fok Tasnádon, 15 fokot jelentettek Nagykárolyból, valamint Halmiból, Szatmárnémetiből és Sárközújlakról. 12 fok Máramorosszigeten a reggeli adat, 14 fok van Szilágycsehiben és Nagybányán, 12 fok Désen, Vociden, Kolozsváron, valamint Tordán és Nagyenyeden, 15 fok Gyulafehérváron, valamint Nagyszebenben, 12 fokot mértek Fogarason, valamint Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, Segesváron és Medgyesen, 13 fok a reggeli adat Kőhalomról és Barótról, 11 fok van Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bereckben, 7 fokot jelentettek Tustártfürdőről, 8 fok van Csíksomjon, valamint Balánbányán és Gyimesbükben, 9 fok ma reggel Gyergyószentmiklóson, Borzonton, Ditróban, Maroshévízen és Borszéken, szintén 9 fok van a Bucsintetőn is. 13 fok a reggeli adat Marosvásárhelyről, Erdőszentgyörgyről, valamint Nyárádszeredából, Szovátáról és Parajdról. 12 fok van Székelyudvarhelyen, Farkaslakán, Székelykeresztúron és Szentegyházán. 14 fok Szászrégenben, 13 fok a reggel 7 órakor mért adat szerint Besztercén, 16 fok van Bákóban, Bukarestben élő hallgatóink 16-17 fokra ébredhetnek. Budapesten 14-15 fok van, Debrecenben 18, Pécset és Szegeden 14, még Győrben 13 fok. A gyönyörű fölvidéken Pozsonyban 14 fok van, Kassán 18, Kárpátalján 15 fokot jelentettek Munkácsról, 17 fokot Ungvárról. Végezetül délvidéken 15 fok van Eszéken, Szabadkán is, Újvidéken is. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálhatják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek minket minden nap a Facebook oldalunkon is. Kedves hallgatóink, a mai szép ünnepnapunkon, úrnapján a Szentmisét majd 11 órától közvetítjük Székely udvarhelyről, az esti Szentmisét 6 órától pedig majd a csíksomjai kegytemplomból közvetítjük.

Kedves Máre Rádió hallgatók, június 4-én a következő események történtek ezen a napon. Előtte nézzük meg a névnaposokat, Búcsú, Tormás, Fatima, Ferenc és Szvetlána. Nézzük a névnapok eredetét. Búcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése, ez erősen vitatott. Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának a neve volt. Szvetlána, orosz eredetű név, jelentése virág. Tormás, az pedig régi magyar személynév, a torma növénynévből származik. A mai nap folyamán a következő fontos események történtek. Aláírták a trianoni békeszerződést 106 éve, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét. 16 éve a Nemzeti Összetartozás napja, 80 éve Argentinában hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok. 242 éve első alkalommal repült nő hőlégballonnal, a francia Elizabeth Tibli 26 éves volt, és a repüléshez Minerva római istennőnek volt öltözve. 130 éve először tesztelte sikeresen Henry Ford új járművét Detroit utcáin. 109 éve először adták át a Pulitzer díjat. Éve született Bruce Dern, amerikai színész. 84 éve született Béres Ilona, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. 80 éve meghalt Simonyi Szemadám Sándor miniszterelnök. 80 éve megszületett Halmos Béla népzenekutató, a magyarországi táncházmozgalom egyik elindítója és prímás. 54 éve született Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus. Szintén 54 éve született Szabó Anna költő, író, hozzá és műfordító, az ő nevéhez fűződik az Elhagy és a Senki madara. 86 éve megszületett Kozma Imre, római katolikus pap, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat elnöke. 81 éve született Kodály László festő, 55 éve született Noah Weil amerikai színész, 53 éve született Kisedina író, 47 éve halt meg Sándor Frigyes hegedűművész, karmester és pedagógus. 22 éve meghalt Illés János Balázs Béla díjas operatőr, 115 éve született Rosalind Russell amerikai színésznő, emberbarát. 98 éve született Ruth Weissmeyer, német-amerikai pszichiáter, szerző és előadó, és 21 éve a magyar Wikipédián publikálásra került a 10.000. szócikk. Kedves Máre Rádió hallgatók, ezek a fontos események történtek a mai nap folyamán. Maradjanak továbbra is velünk a Máre Rádióval.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Quirin, kerény, püspök, vértanú. Született Alsó-Pannóniában, Szavariában, 303. június 4-én. Quirin más néven kerény, püspök volt Szisziában, eszék. Szenvedés története, melyet nem sokkal halála után írtak, elbeszéli, hogy a Diokleciánus féle üldözésben fogták el. Próbált ugyan menekülni, de Maximus prefektus letartóztatta. Határozottan szembeszegült a parancsal, hogy áldozzon a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben megtérítette az őrt, Marcellust. 3 nappal később Alsó-Pannónia kormányzója elé állították, aki Szavariába, ma Szombathely vitette, s mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, követ kötöttek a nyakára, és a folyóba, a Perintbe dobták. 303. június 4-én meghalt. A keresztények kiemelték és magukhoz vették szent testét, és a Scarabatensis nevű kapu közelében temették el. A 4. század végén Quirin erekjéit Rómába vitték, és a Via Appián, a Szent Sebestyén bazilika mögött helyezték el.

0: Mária Rádióval.
1: Kedves hallgatóink, másodperce pontosan 3:48 van, és elérkezett reggeli műsorunk azon része, amikor köszöntetik szeretteiket, ismerőseiket, a már jól ismert elérhetőségek egyikén. Telefonszámaink a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös, SMS számunk pedig a 0758 420 555-ös. A mai napon úrnapján köszöntjük a Bulcsúkat, Kerényeket, tegnap köszöntettük a Károlyokat, holnap pedig 5-én pénteken a Fatimákat és a Regőket, szombaton pedig a Norberteket, Szintjákat. Köszöntjük a Jóisten éltesőket a születésnaposokkal egyetemben nagyon, de nagyon sokáig.

0: köszöntjük az első telefonálót a vonalban. Haló, haló.
1: Haló, kérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnénk köszönteni ezen a szép napon és úrnapján, az ünnepnapon bekincsült születésnapja alkalmából Kézdivásárhelyen. A Jóisten éltesse sokáig, és adjon neki sok egészséget és minden elképzelhető jót a kedves családja körében. Áldott szép napot és szép ünnepet kívánok önöknek is. Kicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük, és mi is csatlakozunk a sok-sok jó kívánsághoz.

És ameddig a következő telefonáról várunk, fejben kedves nagyváradi önkénteseink figyelmét, hogy várjuk önöket, várunk titeket, 4:10 a mai szép rózsafűzeli, imára a Szent József telepi templomba. Jövő héten pedig reggel 8 órától hétfőtől szombatig a Szent József telepi templomból lesznek majd a Szent Mise közvetítések. Ide is várunk titeket, és persze várjuk a kedves hallgatókat is nagy szeretettel.

kedves hallgatók, mivel nincsen több telefonálunk a mai reggelen, a következő szép dallal köszöntjük a születésnaposokat, névnaposokat, fogadják nagy szeretettel.

mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól. Ha Urunk látja, hogy tiszta lelkek jönnek meglátogatni őt az oltári szentségben, rájuk mosolyog.

Kedves hallgatóink, nagyon gyorsan elröppent a ma reggeli műsornak az ideje, és nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. 8 órától Krisztus nyomában című műsorunkban Pálos István atya egy szép úrnapi prédikációját hallgathatják, 8:30-tól pedig ismét asztalt terít nekünk Dávid Gyöngyi. 9 órától a Sepsiszentgyörgyi stúdióból kedves kolléganőnk Görgényi Tünde fogadja az Önök imakéréseit, 9:40-től pedig visszakapcsolunk majd ide Nagyváradra, a Szent József szerepi templomba, ahonnan a rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától Isteni érintések címmel Takács Zoltán műsora következik, majd 10:30-től jól körülnézhetünk a házunk táján Szilágyi László munkatársunk segítségével. 11 órától pedig Székelyudvarhelyre kapcsolunk, ahonnan a gyönyörű búcsús szentmisét közvetítjük. Délután is közvetítünk majd szentmisét itt a Mária Rádióban 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból. Holnap reggel 8 órától Lázárfalváról lesz majd szentmise közvetítés, este 6 órától pedig a Kálvária templomból, Szatmár Németiből. Pénteken este 22:10-től egész éjszakás immobilisztás kezdődik, mert közvetítünk Sepsiszentgyörgyről. Szombaton, június 6-án reggel 8 órától Lázárfalváról közvetítünk szentmisét, és ugye első szombat a közvetítésünk Csíksomlyóról 17 órától kezdődik. Vasárnap június 7-én 2 szentmisét közvetítünk, búcsús szentmisét Lázárfalváról vasárnap 12:30-től, majd este 6 órától a Kálvária templomból lesz majd szentmise közvetítés Szatmár Németiből, jövő héten pedig reggel 8 órától minden reggel a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomból lesznek majd szentmise közvetítéseink. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot, áldott ünneplést és jó rádió hallgatást kívánva búcsúzik Önöktől a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, ami ennek csak szeretnék.

0: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna ővel együtt mindent minékünk. Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 8. részében olvassuk. Ez az ige számomra, számunkra, az én családomnak egy vezérigéje. Édesapámnak és édesanyámnak az életében rendkívül fontos szerepet játszott annak idején, amikor az ő hitüket megélték, és adott esetben bennünket is, gyermekeket elvállaltak, és minden hitharcukban. És azóta is úgy tekintek erre az igére, hogyha az Isten olyan kegyelmes volt, hogy mindent odaadott Jézus Krisztusban, akkor van értelme küzdeni, harcolni, és minden körülmények között élő reménységben lenni. Kész vagyok Jézus Krisztus elé leborulni, és azt mondani, hogy itt vagyok, Uram, Téd a szívem és az életem, gyere, és akkor kezd el a munkád bennem. Onnantól kezdve, hogy én Krisztussal járom az életemet, elindult az a program, amiért én megszülettem. Ő az én Uram, ő az én szabadítom, ő az én megváltom. Mi módon ne ajándékozna ővel együtt minnékünk mindent, ebben a mindenben még az örök élet is benne van, ami aztán tényleg a non plus útra és mindeneknek a beteljesítése. Ezért szeretem ezt az igét.
1: Faragó Csaba lelkipásztor gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő néhány percben Páros István atya úrnapi prédikációját hallhatják, fogadják nagy szeretettel.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, ezt az ünnepet IV. Orbán pápa rendelte el 1246-ban Boldog Julianna testvér látomása alapján. Tulajdonképpen az ünnep nagy csütörtökön lenne, de a nagypénteki események drámai árnyékában valahogy nem lehet felszabadultan ünnepelni, és éppen ezért egy külön napot választottak. Aztán később majd 1263-ban egy bolzánói német pap erősen kételkedett, hogy Jézus valóban jelen van-e az oltáron, és azon a szentmisén, amikor megtörte az ostját, az hirtelen testé változott, és vér csepegett a korporáléra. Ezek a piros foltok rajta is maradtak. A mai napig őrzik ezt a korporálét egy erre a célra épült szép, díszes nagy templomban. Testvéreim, azt mondja Jézus, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ezt a kifejezést ő más értelemben használja. Mi mindig a test örök életére gondolunk, de ő az örök boldogságra, megdicsőrésre, a lélek örök kegyelmi életére gondol. Általában, amikor az Isten közbenjárását meg segítségét kérjük, akkor mindig az erre a földi létre vonat, hogy egészségesek legyünk, hogy sikereink legyenek, hogy a vállalkozásaink, próbálkozásai bejöjjenek. Viszont az Isten mindig az örökké valóságra készít fel bennünket. Állandóan azt hangsúlyozza az eseményeken keresztül, hogy nincs itt maradandó országunk. Jézus Krisztus ezt a szentséget azért rendelte, hogy lelkünk tápláléka legyen, hogy a lélek uralmát biztosítsa a testünk fölött, hogy ne a test irányítson bennünket, a test kívánságai, a test igényei, kényelem, szeretet, a jó közérzet. Ugye mindig mondjuk, hogy rossz idő van, mert esik az eső. A földműves ember meg örül neki, mert tudja, hogy

a kereszt gyalázatát, a megvetettséget és a kiszolgáltatottságot vállalta azért, hogy megváltunk és üdvözítünk legyen. Úrnapján, amikor a körmeneten kivisszük az oltári szentséget a templomból, akkor az egy nyilvános hitvallás. Nagyon sokan, akik ezt látták az évszázadok folyamán, megrendültek a látványtól, nem egyszerűen az ünnepélyes felvonulástól, hanem az ünnepélyes lelkülettől, amely lelkülettel a benne hívő keresztények követték az előttük haladó oltári szentséget. És ez a látvány sokakat a megtérésre vezetett. Ezen az eseményen keresztül érintette meg a lelküket a kegyelem, és váltak keresztényekké. Ilyen volt Niels Stensen, a híres orvosprofesszor, természettudós, aki Livernóban látott egy ilyen úrnapi körmenetet. Elképett azon, hogy a pap díszes arany szentségtartóban viszi ezt a kenyeret, ahogy ő nevezte, és az emberek milyen hódolattal térdelnek le az út szélén, és milyen átszellemült arccal, és milyen tiszta lélekkel követik a körmenetben. Elkezdett foglalkozni ezzel a dologgal, hiszen nem sokkal azután megtért, pappá szentelték, majd püspök lett belőle. Az, hogy a mi életünkben nincsenek, vagy a mi jelenünkben nincsenek ilyen látványos megtérések és változások az ember életében, az a közömbösség miatt van. Ez a legveszélyesebb hozzáállás bármihez is. Hát, megszoktam, láttam már, ott voltam. Nem olyan, mint egy akármilyen más csoda, egy betegségből való felgyógyulás, a néma megszólalása, a száraz kezű embernek a keze, amikor helyreáll, vagy az egyik orvosprofesszor, aki Lourdes-ba vitt egy beteget, és a nyílt sebe elfekélyesedett, rákos sebe, a szeme láttára húzódott össze az oltári szentséggel való áldás következtében. Azelőtt azt mondta, hogy ha ez meggyógyul, akkor vagy megőrülök a látványtól, vagy keresztény leszek. Nem lett egyik sem, nem következett be. Nem lett keresztény sem, nem veszített el az eszét sem. Azt mondta, hogy hát még vizsgálni kell a dolgot. Ez, testvéreim, valóban így van, hogy az ember nehezen emelkedik fel a hétköznapi érdekeltségei közül. Nem merünk teljes odaadással, ráhagyatkozással Isten felé fordulni, mert tudjuk, hogy akkor nem tehetjük továbbra is ugyanazt, amit eddig. Nem élhetünk úgy, ahogy eddig. Az egy elkötelezett életet jelent majd. André Frossard, a francia író, 20 éves korában egy meghívást kapott vacsorára, de a barátja azt mondta, egy pillanatig várj itt, bemegyek ide ebbe az épületbe. De Frossard türelmetlen volt, és eltelt már több pillanat, meg perc is, utána ment. Egy kápolnába jutott, ahol gyertyák fényénél a kitett oltári szentség előtt katolikusok szentségimádást tartottak. Nagyon megérintette ez az áhítat, ez a csend, a léleknek ez az emelkedettsége, és aztán elvezette őt a teljes megtérésre. Ne gondoljuk, hogy ezek rögtön szentek lesznek, nem. De lesz az életüknek egy irányultsága. Onnantól kezdve már tudják, hogy merre tartanak. Nem az érzések, az érzelmek, a vágyak kénye kedve szerint hányattatnak az élet hullámain, hanem tudják pontosan, merre tartanak. Azt sem mondhatnám, hogy

0: onnantól kezdve bűntelen életet élnek. Nem, vannak botlások, vannak nagy elesések is, de nem maradnak abban a helyzetben, hanem azonnal felállnak, vagyis azt jelenti, hogy azonnal keresik a megtisztulás lehetőségét, hogy helyreállítsák az Isten és az ember kapcsolatot, hogy megszabaduljanak a bűn terheitől, és hogy a mennyei Atya újra visszafogadja őket szeretetükbe. Testvéreim, jusson eszünkbe, hogy rajtunk van a világ szeme. Mi jel vagyunk az emberek számára. Kérdőjel ott van mindig, hogy a mi életünk jobb-e, örömtelibb-e, harmonikusabb-e, kiegyensúlyozottabb-e attól, hogy Isten kapcsolatunk van. A legtöbb ember mágikus módon fogja ezt fel, hogy akkor elvégeztem ezt az imát, akkor voltam gyónni, akkor most megtörténik az, amire én vágyom, akkor most teljesen megváltozik az életem. Testvéreim, ez egy hosszabb folyamat. Több kitartást igényel, mint ahogy azt gondolnánk. De csak akkor történik meg az életünkben ez a változás, hogyha nem csak itt a templomban vagyunk katolikusok, keresztények, Isten gyermekei is, hanem a mindennapi életben is, a munkapad mellett is, az otthonunkban is, a családi körünkben is, az emberi kapcsolatainkban is, amikor megbántanak, amikor megsértenek, amikor kellemetlenség ér bennünket. Az sem tud kibillenteni a belső lelki egyensúlyból, mert már ezek fölé emel bennünket a szeretet, a kegyelem. Az Isten már barátjává fogadott bennünket, és olyan belső lelki kegyelmi erővel lát el, amely mindezek fölé képes emelni minket, és amely biztosítja bennünk azt a belső erőt, amely leküzdi a mindennapi életnek ezeket a megpróbáltatásait. Testvéreim, a szent áldozás legyen számunkra mindig igazi Isten találkozás, megrendítő öröm, és ezt a belső kegyelmi állapotot őrizzük és hordozzuk, mert ez átüt az egyéniségünkön. Amit hordozunk, amivel foglalkozunk, amire gondolunk, aminek a tartalma, lelki tartalma áthat minket, azt visszük el az emberek közé. Érezted már te is, hogy némelyek jelenlétében érezted a békét, érezted a nyugalmat, érezted azt, hogy ennek az embernek a társaságában jó lenni, mert valami olyan belső tartalmat hordoz, amiben nincs hátsó gondolat, nincs ravasság, nincs ott a kihasználás szándéka. Ez azért van, mert nem csak egy külső, üres rítus számára a Szentmisén való jelenlét, a Jézus Krisztussal való találkozás a szentáldozásban, hanem igazi, megszentelt, belső lelki élmény. Most erre törekedjünk, mert minket az Úr meghívott, hogy tanúi legyünk, hogy a jónak a terjesztői legyünk, hogy az igazságosság, a szeretet és a béke jelen legyünk ebben a világban.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pálos István atya úrnapi prédikációját hallhatták.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szentegyházán, a Nárcisz réten, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden minket hallgatót József Ferenc nevében is az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Mai témánk különösen kedves, szerintem mindenki számára, mert hogy gyermekek kedvencei fő témát választottam, de biztosan szó esik arról is, hogy mit nem szeretnek. Felmérést készítettek arról, hogy melyek azok az ételek, amelyeket szinte kivétel nélkül minden gyermek megeszik, sőt, még repetát is kérnek belőle. Nos, akkor lássuk is a listát. Virsli, paradicsomleves, de kizárólag betűtésztával. Harudacskák, sült krumpli sajttal vagy kecsappal, fasírt tésztafélék, azaz spagetti, diós mákos tészta, lekváros és cukros tészta, rántott hús, piskóta kocka, csoki öntettel, édességek közül még fagyi, csoki és nutella. Palacsinta, szinte mindegy, hogy édesse vagy sós. Kedves anyukák, nagymamák, nagynénik, ezekből az ételekből válogathatnak, ha valami, nem mindenik tápláló és egészséges, de a kedvencek kedvenceit akarják elkészíteni gyermeknapra. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy mi, nagyra nőtt gyerekek, vagy Isten gyermekei is szívesen megesszük bármelyiket. Némelyik előbb elhangzottal egy picit játszadozhatunk is. A halrudacskák eléggé egészségtelenek, annak mondják őket, ha félkészen dobozban vásároljuk. De egy kis többletmunkával is és fantáziával már is átformálhatjuk őket igazi egészséges étellé. Kérdés, hogy így ugyanúgy rajongnának-e érte a kis csemeték. Például, ha a halfilét elősütve, aztán összetörve, némi ragasztóanyaggal, ugye sajttal, tojással, liszttel összeállítjuk, rudacskákat formázzunk belőle, panírozzuk, tepsibe egymás mellé téve megsütjük. Mindenképp megér egy próbát. És vajon a rántott húsnak ugyanolyan sikere lenne, ha nem olajban, hanem azt is lerben sütnénk ki? Mert hogy, ha rántott húsról van szó, akkor jöhet reggel, délben és este a hétnek minden napján. És nem unnak rá, kérem szépen. Ezért kell egy kicsit átvarázsolni, még azért is, mert a rántott húsért már a másfél éves gyerekek is oda vannak. Márpedig nem minden jó, amiért a gyerekek odáig vannak. De sokat formálhatunk rajtuk a személyes példánkkal, hogy mit, mivel és milyen gyakorisággal eszünk, és hogy milyen ügyesen tudjuk átverni őket. És itt gondolok például arra, hogy a hőn szeretett csirkemell húsból készült fasírthoz mennyi zöldséget tudunk belegyúrni, hogy azt még ne vegye észre a szemfüles gyerek. Szerintem a következő recept egy jó példája annak, hogy hogyan kényeztessük a gyereket egészségesen. Ha már úgy is az ő napjuk, mintha nem lenne mindenik az, játszótére is magunkkal vihetjük a rozsropit. Hozzávalók 25 deka rozsliszt és 15 deka fehér búzaliszt. 25 deka rozsliszt, 15 deka fehér búzaliszt, 5 deka vaj, 2 deciliter tej, 1 tojás, 1 kis kanál szárított élesztő, 1 teáskanál só, 1 teáskanál rozmaring és 2 evőkanál mák. A tejet langyosítjuk, hozzáadjuk az élesztőt, az olvasztott vajat, lisztet, sót, a mákot és a rozmaringot. Rugalmas tésztává gyúrjuk, majd fél órát letakarva pihentetjük. Végül vékony téglalapot nyújtunk belőle, csíkokat vágunk és egy kicsit megsodorjuk. Tepsibe fektetjük és aranyszínűre sütjük. Sajtos perecet, különböző édeskekszeket is készíthetünk, ajándékba is vihetjük,
szépen becsomagolva, vagy az igazi öröm az együttkészítésen lenne, ugyebár például a rozsropinak az együtt elkészítése a gyerekekkel, és hogy ha el akarják készíteni, el is tudják, újra ismétlem a hozzávalókat, 25 dek a rozsliszt és 15 dek a fehér búzaliszt, 5 dek a vaj, 2 deciliter tej, 1 tojás, 1 kis kanál szárított élesztő, 1 teáskanál só, 1 teáskanál rozmaring, 2 evőkanál mák. Na, ebből kell gyúrni egy tésztát, aztán vékonyra kinyújtani, és csíkokat vágunk belőle, amit egy picit megsodrunk, és úgy tesszük a tepsibe. Jó magas hőfokon lehet sütni, pár perc, körülbelül 10 perc alatt kész is van. Bármilyen ünnepük is volt a gyerekeimnek, főképp születésnapjukon, a mai napig mindig a kedvenc ételeiket készítem. Gyermeknapon különösen figyeljünk a kis csemetéink kedvenceire, és díszítsük már reggel a tejbegrészt vagy rizset. Így lesz a neve például Szemeskása, 2 éves unokahúgom szerint, mert szép nagy szemeket, mosolygos szájat rajzoltunk rá lekvárból. 5 éves unokaöcsém legutóbb új recepttel állt elő, tegyünk almát is a kásába. Mivel bővebben nem tudta a receptet, a fővő tejbe egy reszelt almát tettem, utána elkészítettem hagyományosan a darával. Hát, tud valamit a gyerek. Igazán zamatos, finom lett a kása. Próbálják ki, kedves nagymamák, a saját részükre is, esetleg nagyapa is örülne neki, az almás tejbekásának. A szendvicseket is szépen díszíthetjük, így a zöldségek, uborka, retek, snidling, ezt ugye a snidlinget hajnak, bajusznak nagyon jó fel lehet használni, így kedvencé válhatnak, hogyha ezekkel a zöldségekkel díszítjük a szendvicseket. Nem ilyen könnyű a dolgunk a levesekkel. Mint már mondottam, a paradicsomleves betűtésztával biztos befutó első helyre, ezt felmérés is igazolja. Csak azt nem értem ezek után, hogy a fiúcskákból férfivá nőtt, akkor miért nem kedveli? Na, egy jó húsleves is lehet kedvenc, itt is számít a levesbetét. A gyümölcslevesek még kedvencnek mondhatóak, őket is díszíthetjük tejszínhabbal. Én beszoktam ereszteni egy tojássárga és tejfölkeverékével, mert hogy ilyenkor ettől sejmesebbnek tartom én a levest, és ilyenkor a tojásfehérjét felverem egy kis cukorral kemény habbá, és beleszaggatom a leves tetejére. De pilecukor darabkákkal is díszíthetjük a gyümölcs levesünket. Talán még a borsó leves maradt, amit még kedvencnek, kedvelhetnek a gyerekek, de a legtöbbjénél itt véget is ér a sor. A rántott húst, sült krumplit és a paradicsomos spagettit nem nagyon kell díszítgetni, elfogy az anélkül is. De mivel kedveskedhetnénk még nekik? Megtudhatják a most felcsendülő muzsika után.

Kedves hallgatók! Mai műsorunkkal a gyermeknapra hangolódunk főzéssel. S meg kell mondanom, hogy nem egyszerű feladat olyan ételt készíteni nekik, hogy elsőre ne a vállukat felhúzva mondják, én ezt nem szeretem. Valószínű, hogy egy pizzával mégis elvarázsolhatjuk őket. Ha nincs kedvünk vagy időnk, akkor vásároljunk nyugodtan pitát, hogyha nincs arra idő, hogy begyúrjuk a pizzatésztát. Ez a pitát, ezt lehet vásárolni bármelyik üzletbe, és ez is megteszi. Nos, ezeket a tészta korongokat olyan feltéttel gazdagíthatjuk, amit szeretnek a gyerekek, kiki maga ismeri gyermeke, unokája ízlésvilágát. Díszítésnek ide is rálophatjuk a zöldségeket, a sajtból lesz az arc, snidling a haj, olajbogyó a szem, paradicsom vagy éppen paprika a száj, úgyhogy lehet díszíteni. Nagyon nem lepődtem meg, amikor azt olvastam, hogy a magyar gyerekek szeretik a megyszószt. Azon inkább, hogy a főtt húst is. Második helyezett, csak a sajtos spagetti előzi meg. Ugyanitt írják, hogy a gyrosz fűszeres csirkecsíkok is kedvencek. A fűszerkeverék kapható, de könnyedén magunk is előállíthatjuk, hiszen minden hozzávaló ott van a fűszeres polcon, ezeket csak egybe kell tenni, és már is megvan a gyrosz fűszerünk. Mondom, hogy melyik fűszerek kellenek. 2,5 kanál evőkanál sót legelőször is készítsünk elő, aztán 1 evőkanál piros paprika, 1 evőkanál szárított petrezselyem, 1 evőkanál fokhagymapor, 1 evőkanál oregano, 2 kis kanál őrölt bors, 2 kis kanál kakukkfű, csipet fahéj, szerecsendió szintén csipettel, és kömény szintén egy csipettel. Megismétlem a hozzávalókat. A só mellett, a 2,5 evőkanál só mellett kell 1 evőkanál piros paprika, 1 evőkanál szárított petrezselyem, 1 evőkanál fokhagymapor, 1 evőkanál oregano, 2 kis kanál őrölt bors, 2 kis kanál kakukkfű, csipet fahéj, szerecsendió és kömény. Ugye, hogy minden van otthon hozzá. A fűszereket mozsárba vagy kávéörlön összeaprítjuk, és meg is van, amit nem használtunk fel, azt feltétlenül tegyük el egy következő alkalomra. Egyszerű, finom is lehet, egészséges is, ha magunk készítjük ezt a gyrosz ételt, és ami még nagyon fontos, hogy hamar elkészíthető. Miért is mondom, hogy egészségesebb, ha mi készítjük? Mert akkor először is nem tesszük bele a csirkebőrét, főleg, ha nem a háztáiból van a hús. Ugyanis közvetlen a bőr alatt raktározódik az antibiotikum és tápszerek, amivel táplálták a csirkét. Így mi könnyedén megszabadulhatunk legalábbis egy részétől, míg az árusoknál technikai okokból benne van a tömbben a bőre is a csirkének. Csíkokra vágjuk a csirke mellett, a megtisztított csirke mellett, ugyebár bepáccoljuk a gyrosz fűszerrel, hagyjuk egy picikét állni, aztán ha elkészültünk mindennel, akkor gyorsan, azaz erős tűzön megsütjük egy serpenyőben. Készíthetünk hozzá sült krumplit, zöldségeket, joghurt öntetet, fokhagymával például. A desszertek közül a mézes kocka piskóta, mézes, gyümölcsös túrókrém, túrógombóc, aranygaluska került be a top 5 desszertbe. Mindenek mellett az édes ételek közül mégis a tejbeg gríz nyerte el leggyakrabban a gyermekek tetszését, és a linzer jellegű tészták is említésre kerültek. És az aranygaluskát, annak a receptjét azért mondom el, mert így gyermeknap táján, és ahogy rábukkantam, hogy az aranygaluska a gyerekek kedvence, hát eszembe jutott nekem is, amikor édesanyám
vasárnap délelőttönként egy arra előkészített lábosban rétegelte a tésztát az aranykaluskának. És elmondom hamar a receptjét is. 50 deka liszt, 3 tojássárga, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, fél kiskanál só, fél citrom reszelt héja, 10 deka vaj, 2 teáskanál cukor. 50 deka liszt, tehát fél kiló liszt, és a következőkből 3 tojássárga, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, fél kiskanál só, és fél citrom reszelt héja, majd 10 deka vaj és 2 teáskanál cukor jár a tésztához. A szóráshoz pedig 20 deka cukros darál dió, tehát felesen szokták készíteni, és 1 citrom reszelt héja, majd 20 deka vaj. Tésztát gyúrunk a hozzávalókból, a lisztet a sóval, a citromhéjjal és a cukorral összekeverjük, kevés tejben felfuttatjuk az élesztőt, persze ide teszünk egy nagyon kevés cukrot is, hogy tudjon elindulni maga a folyamat. A puha vajat pedig a tojássárgákkal habosra kavarjuk. Hozzáadjuk a liszthez a felfuttatott élesztővel együtt a vajat a tojássárgákkal, és elkezdjük dagasztani együtt az egészet úgy, hogy a tejet csak apránként adagoljuk. Aztán, ha megvan a jó ruganyos tésztánk, akkor letakarva meleg helyen megkelesztjük 30-40 percig. Egy tortaformát vagy lábost jól kivajazzuk, lisztezzük, az oldalát is mindenképpen. 20 deka vajat felolvasztunk, a diót és a cukrot összekeverjük, ugye fele-fele arányba, a citromleszeléket se felejtsük ki belőle. Aztán úgy nyivékonyra nyújtjuk a megkelt tésztát, kiszaggatjuk pogácsaszaggatóval vagy egy pohárral, a vajba forgatjuk, majd a cukros dióba és a formába egymás mellé helyezzük őket. Sütés előtt még pihentessük, kelesztjük 20 percig, aztán 180 fokos sütőbe úgy 30 percig sütjük. Ha nagyon pirul a teteje, vegyük a hőfokot lennebb, vagy azt is megtehetjük, hogy egy sütőpapírt ráteszünk a tetejére. Én például tortáknál is szoktam ezt alkalmazni. Sokszor megörvendeztetett édesanyám is ezzel a süteménnyel, mint ahogy mondtam, örvendeztessék meg önök is a szeretteiket vele. Ne felejtsük el, a palacsinta is a gyerekek kedvence, ha almásan készítjük, akkor még egészségesebb is. A gyermeknap nem telhet el eper nélkül, itt a szezonja eperhabot készítsünk belőle, vagy eperfagylaltot, ami joghurtból is készülhet, hozzáadjuk az epret és a cukrot, mélyhűtőbe tesszük, aztán többször kivesszük, átkeverjük, hogy nem maradjanak jégkristályok benne, azaz ilyen nagyobb jégkristályok, és addig kell ezt a folyamatot csinálni, hogy kivesszük, jól átforgatjuk, visszatesszük, amíg szépen összeáll és megfagy a joghurt a gyümölccsel. Most a végén még meg kell említenem, hogy mi az, amit nem szeretnek a gyerekek, nehogy véletlenül gyermeknapon azzal várjuk ebédre őket. Hát a gomba. A főzelékek általában, azokat sem szeretik, de a tökfőzelék azt mindenképp ki nem állhatják a gyerekek. Mint általában, ami jó, fontos tápanyagokat és vitaminokat tartalmaznak, és itt még meg kell említsem, a spenótot azt sem igazán szeretik. A közös főzések, közös étkezések által válnak nyitottabbá és boldogabbakká a gyerekek, ezt is próbálják ki a sok finom étel és sütemény recept mellett. Márton Áron püspök úr szavai zárják a mai műsort, amik így hangzanak: a mai ifjú létével abba a környezetbe, azok közé, a viszonyok közé hullott bele, amelyeket az öregek teremtettek meg. Az apák írták a könyveket, melyeket a fiaik olvasnak, az öregek élték az életet, melyeket a fiatalok láttak és eltanultak. Kedves hallgatók,
Ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk jövő héten is. Józsa Ferenc technikus társam nevében megköszönöm figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Vizsgálj meg engem!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket, és fogadom az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Krisztus szent teste és vére, ismertebb nevén Úrnapja van, ajánljuk fel az imáinkat hálából. Jézusnak azért, hogy köztünk maradt az oltári szentségben, hálából azért, hogy vannak papjaink, akik kiszolgáltatják a szentségeket, és azért, hogy a mai napon már merjük bátran kivinni az Urat a világba, hogy mások is megismerjék jóságát, szeretetét, hűségét, és a megváltás kegyelmét, ami a legfontosabb. Írhatnak, hívhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra küldhetnek üzenetet, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre az ima szándék gombra kattintva. Várom a kedves hallgatók hívásait. És már is van egy telefonáló. Köszöntöm szeretettel, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét Önökkel imádkozóként szeretném ajánlani, halálból a kapott kegyelmet itt a boldogságos szűzanyának és a mennyei atyának. Továbbá köröm az ő segítségüket, irgalmukat, oltalmukat, gyermekem gyógyulásait, az ő egészségét, az ő munkájáért, az ő főnökeiért, neki egy hozzáillő szerető társét. Ő Isten áldását adja az ő életére, az ő minden hétköznapjaira. Továbbá a gonosz távozásait a családunkból, sok-sok türelemét, szeretetét, családi békét, világbékét, testi-lelki gyógyulásunkért, az élő hit kegyelméért, a Szentlélek hét ajándékáért, te fontos szándékért is, elhany szüleim lelke ügyvért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és nem utolsó sorban Önökért, a Jóisten tartsa meg sokáig Önöket a mennyei atya örömére, a mi örömünkre és az Úr dicsőségére. Isten fizesse, hogy meghallgattak, bejutottak. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni. Ezt a rózsafüzért felajánlom fiam lelki gyógyulásáért. Imád kérek férjem gyógyulásáért, csíksomlyói szűzanya, hallgass meg kérésem, gyógyítsd meg őt. Hát kérjük a szűzanya közbenjárását és az Úr Jézus gyógyító kegyelmét. Felajánlom a rózsafüzért fiam és lányom hitének a megerősödéséért. A rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeinkre, egészségünkre és egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért köszönöm. Elajánlom a Szent Rózsafüzért, a Szentmiséket családomért, a beteg fiamért, gyógyulásomért, Enikőért, Évikéért, Jézusom, bízom benned, egy nagymama írta. És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
2: amen! Én is ezen a szép napon Úrnapján az oltári szentségére, misére nem tudok elmenni, de imádságos lelkülettel hallgatom itthon a Mária Rádiót, és még felajánlom a betegségemért minden beteg szándékára, főképpen a békéért, a szeretetét, a fiatalságét, a Szentmisét is, a rózsafüzért is, és mindenfélét ajánlom a fiatalságért, hogy legyenek imádságos lelkülettel, és Önökért is, Önökkel imádkozok, mindig hallgatom a rózsafüzért, ma reggel is elhallgattam a mindenfélét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgatója vagyok, krónikus beteg.
0: Köszönjük szépen a hívását, a Jóisten áldását kérjük életére, gyógyulást kívánunk, és a Szent Misébe bekapcsolódhat majd a rádiónk hullámhosszán keresztül. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretnék már kérni a szüzanyához, hogy adja a segítségedelmet, erőt, egészséget nekem. És a férjem egészségét, összének az egészségét. Húgom egészségét, kérek imád, hogy a szüzanya szegélyen, őrizzen, oldja mindenben, fedelmes, szepességtől minket. Ez három fiúnak az egészségét, hogy térjenek vissza jó útra. És édesapámnak, édesanyámnak adjan örök nyugodalmat, és a gonosz élet távozzon a hatás körülből. Kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. Isten kívánja, hogy meghallgassak.
0: Köszönjük szépen a hívását, maradjon továbbra is velünk. Önnel együtt imádkozunk. Imád kérek lányom testi-lelki gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, élete jóra fordulásáért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszönöm, köszöntöm.
4: Mindörökemmel. Köszöntöm én is Önöket Csíkszentkirályról, ebben a gyönyörű, szép úrnapja ünnepén, és fel szeretném ajánlani ezt a rózsafüzért Erős Piroskáért, akit most készítenek elő a Csíkszeredai Kórházban nagyon nagy műtétre, hogy a Jóisten áldása a szűzanya borítsa be védőpalástjával, az orvosok kezét is vezesse, hogy szerencsésen essen át ezen a hatalmas nagy műtéten, és a további gyógyulásáért is imádkozunk. Adjon a Jóisten neki kitartást, erőt, hogy tudja ezt a nagy fájdalmas műtéten túlesni. Imádkoznak érte Csíkszentkirályról a rokonok, és mindenkinek áldott szép úrnapját kívánok erő egészségbe, szeretetben. Isten áldja Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen, köszönjük szépen a jó kívánságot, a Jóisten áldását kérem, kívánom Önre, és áldott szép ünnepet. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló, dicsértessék.

0: csodálatos nap, amikor az oltári szentséget ünnepeljük, adjon nekünk erőt, egészséget életünk mindennapjának a terheinek az elviseléséhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását! Néhány üzenetet még felolvasok, szeretettel köszöntöm. A Gyimesekben szüleimet, Kolcsár Jánost és Erzsébetet áldott szép búcsús napokat kívánok, Margit írta. Ezt a szentolvasót felajánlom családomért, egészségért, fiam élete jobbulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya takarja be védőpalástjával. A mai imákat felajánlom férjem sikeres műtétéért, szűzanya segítse és óvja minden bajtól. Ezt a rózsafűzért felajánlom minden betegért. Hálából szerető férjemért, Józsefért, drága anyosomért, Erzsébetért, édesanyámért, Kláráért, adjon a Jóisten hosszú életet, egészséget, Istentől áldást az egész családra, mezőteremről küldték, és ezért imádkoznak. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
2: Ajánlom a papácsiknak, maguknak, és a háború megtörnését magamnak és a férjemnek, és meg is hallottaimnak. Felajánlom.
1: Nagyon szépen köszönjük, a Jóisten áldása kísérje, és tartsa meg, együtt imádkozunk. Imád kérek gyógyulásért a magam részére, családomért, valamint a világ békéért is imádkozom. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeim gyógyulásáért, anyukám és saját magam gyógyulásáért, valamint a Mária Rádió fennmaradásáért és minden betegért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Kérdezik, Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét felszeretném ajánlani a kapott kegyelmeikért, édesanyám és édesapám lelkidzéért, a család elhunytaiért, a saját kezem gyógyulásáért, minden betegért és rászorulóért, és reméljük, hogy a mai körmenet eljut minden beteghez és rászorulóhoz, aki imádkozik és hisz a Szent Ostjába, hogy hozzá nekik a békességet és az egészséget. Imádtuk a kispapokért, akik mostának a nagy vizsgák előtt a szemináriumba, papi hivatásokért, már a rádió fennmaradásáért, és ti értetek a rengeteg műsorvezetőért és stábtagért, akik minden nap velünk vattok, és szebb programot szerveztek nekünk, hogy elvidítsátok a lelkünket. Köszönöm, sok szeretettel, Misi voltam az imádra. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, kedves Misi, együtt fogunk imádkozni. E-mailben is érkeztek imakérések, egy rendszeres hallgató Szlovákiából írja, mai nap szent miséjét, imákat felajánlom szerető családomért, minden ismerősömért, kollégákért, akikkel együtt dolgozom, legyen béke és egyetértés, köszönöm. Mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a külföldön élő gyermekeimért. Jézusom, bízom benned. Jakab Ibolya írja, felajánlom a mai rózsafűzért drága édesapánk Jakab Mihály lelke üdvéért, halálának 64. évfordulóján, adjon a Jóisten neki, és a vele együtt pihenő drága édesanyánknak, Jakab Ilonának, hiszen mindketten az érkörtvéesi temetőben alusszák örök álmukat, gyermekei Ibi és Irénke imádkoznak. Mai rózsafűzért és a szentmisék összes imád felajánlom, hálából a kapott kegyelmekért, kérem a szűzanya segítséget, fiamért, aki beteg, hogy eredményei jók legyenek és ő meggyógyuljon, kérem a szűzanya közbenjárását. És egy újabb telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
4: Ezt a
0: Szent Misztény

0: rózsaszívévi. Én szeretném ajánlani magam az így szívé, mint hogy gyógyuljon minden betegségé, hogy GFH-re, drága egy szívem, nem beforjon végülődőt a lassába. Segítsen meg, hogy gyógyuljon meg, drága egy szemem. Annyi gyárják, hogy ma a betegségek, hogy Istenem segíts meg. Imád, hogy szeretnék kívni, hogy imádkozzanak, hogy gyógyuljon ki, drága egy szemem a betegségek. Isten figyelte. Így értették a Jézus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk továbbra is.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
1: Tétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Csíkmadarasról kérném ezt az ima szándékot, hogy a beteg szomszédaimnak adjon a drága Jóisten mi hamarabbi gyógyulást, és a nehéz betegségben fekvő nagybácsinak a kórházba könyörüljön rajta, hogy az ő szándéka szerint legyen.
0: Úgy legyen.
1: Nagyon-nagyon rosszul van. És akit elkísértünk kedden a Császár János komámot a temetőbe, halála után is kérem neki, hogy a Jóisten adjon örök nyugodalmat. Beteg volt a testet.
0: Együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen, lejárt az ima szándékra szánt idő.
1: Jó. Köszönöm.
0: Köszönjük a megértést, és kérjük, hogy tartson velünk az imában is. Minden kedves hallgatót hívunk, akit csak tud, imádkozzon velünk. Én már is átkapcsolom a nagyváradi Szent József templomot, ahol a kedves kollégák, önkéntesek már várják, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl, Nagyváradról, Szent József plébánia templomból. Imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizzed.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindében, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
1: akik a legjobban rászorulnak.
0: A világosság rózsafűzére első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Világosság Rózsa Fűzér második szentitka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit fiam mond.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Asszony.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Harmadik szent titok, aki meghirdette Isten országát, az időbe telt, közel van az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istenes szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Az.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Negyedik szent titok, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét, imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
4: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyod, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát, aki hisz bennem, annak örök élete van, én vagyok az élet kenyere, aki e kenyérből eszik, örökké él, a kenyér, amelyet adok a testem a világ életért. Erős mindenható Isten, köszönjük, hogy Jézus Krisztus szent testét és vérét adta nekünk lelkünk táplálékaként az örök üdvösségünkhöz. Kérünk, szenteld meg a papságot, akire ezt a szent titkot bízta megváltunk, és add meg híveid számára, hogy a szentségnek ez a forrása ünnepélyes pillanata legyen keresztény életünknek a Szentlélek erejében. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyok.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: korájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok!

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Az

0: atyánunk oldaláján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ó Mária, édesanyám, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ, rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
3: Csíksomjói segítő szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
3: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy,
0: mutasd meg, hogy nagyobb.
2: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szerete, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolisd az ellankattat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűz arádnak.
0: Hogy a családunk minden háza, Názáretnek legyen mássa. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre és családjainkra. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével.
0: Taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak, és együtt imádkozhattunk. Kívánok nektek Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Takács Zoltán vagyok. Az isteni érintések következő adását hallják, és a mai témánk a bántás, megbocsájtás témaköre lesz. Szeretnénk, ha közösen kutassuk az írásokat, mit mond Jézus, mit mondanak a bibliai történetek, mit szeretne tőlünk Isten ebben a témakörben, hogy megértsünk. Az Új Szövetség, Pál a Kolossi belékezi ott levélben azt mondja, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volt a másik ellen. Ahogy az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mert ha az embereknek megbocsájtjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt a ti mennyei atyátok. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Azt mondja az Úr, hogy viseljük el egymást, egymás terhét, egymás jellemét, egymás bogarait, és bocsássuk meg a másiknak. Bocsássunk meg egymásnak. Mert az Úr azt mondja, úgy, ahogy ő megbocsájt nekünk, mi is bocsássunk meg a másiknak. Jézus Krisztus volt az, aki igazi példát adott ebben. Amikor Jézust megverték, elárulták, kigunyolták, majd keresztre adják, a kereszt alatt is csúfolják a farizeusok. Szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. Másokat megmented, de magát nem tudja. És Jézus nem él hatalmával, lehetőségével, hogy visszavágjon a bántásokra, hanem elkezd imádkozni azokért, akik halálra adták. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Drágáim, mindannyiunkat ér bántás. Mindannyiunk át kellett menjünk csalódásokon, fájó pillanatokon, traumatizált eseményeken, mert megbántanak, mert megbántottak, vagy megbántani fognak. Sajnos ez egy egyetemes emberi tulajdonság és megtapasztalás, hogy az ember igenis tud bántani. De az is gyönyörű megtapasztalás, hogy az ember meg tud bocsájtani. A Biblia azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ha a szívben öröm, béke, és Isten lakozik, annak az embernek a szájából a szeretet, az építésre való szavak fognak kijönni. De az az ember, aki traumatizált, az az ember, aki boldogtalan, az az ember, akinek a szíve keserűséggel teli, hitetlenséggel teli, az bántani fog. Mert boldog ember nem bánt. Miért olyan nehéz ma, hogy megbocsássunk egy sérelmet, egy bántást, egy gonoszságot? Vajon a megbocsájtás készsége fejleszthető? Mitől függ ez? Amikor az embert megbántják, amikor sérelmet él át, első reakciónk, hogy visszavágunk, hogy megtoroljuk, hogy nem hagyjuk magunkat, hogy visszaadjuk azt a fájdalmat, amit nekünk okoztak, de ez egy ördögi kör. Tudunk okozni fájdalmat, de ez nem fogja elmulasztani a mi saját fájdalmunkat. Gandhi azt mondja, ha szemet, szemért, elvét követjük, akkor a végén mindnyájan megvakulunk. Igen, minden alkalom, amikor megsérülünk, akkor egy út elágazáshoz érkezünk, és döntenünk kell, hogy megbocsájtunk, vagy a visszavágás ösvényén indulunk tovább. A Biblia azt mondja, hogy az Úr irgalmas hozzánk, mert az Úr irgalmas és kegyelmes és késedelmes a haragra, és nagy szeretetű, mondja 103. Zsoltár, és boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ne álljatok bosszút önmagatokért, mondja az ige. Ne álljatok bosszút önmagatokért. Drágáim, nagyon sokszor bosszút akarunk állni mi is önmagunkért, amikor bántás ér. Meg kell értsük, hogy minden bántás mögött, minden ember mögött, aki bánt, van egy történet. Rá kell jönnünk, hogy minden bántó viselkedés mögött nagyobb összefüggések rejlenek. Mindenki, aki egy embert megbánt, annak lehet, hogy van egy története. Hogy az az ember nem volt szeretve. Hogy az az embert bántották. Hogy az az ember még nem ismeri a kegyelmes Isten végtelen szeretetét. Bár ez nem igazolja a bántó viselkedést,
de talán jobban megértjük annak az embernek a nyomorúságát. Drágáim, ha bántás ért téged vagy engem, jogod van arra, hogy kimond, ami fáj. Azt mondja a Biblia, haragudjatok, de ne vétkezzetek, és a ti napotok le ne menjen ti haragotokkal. Igen, mondd ki, ami fáj. Mondd el azt a történetet a másiknak, hogy igen, ez fájt. Pont azért, hogy ez nem égesedjen el, hogy ez ne gyűljön benned, és gyűlöl, az öl, pusztít, rombol téged szellemileg, lelkileg, mentálisan és egészségileg. Szembe kell nézünk az érzelmeinkkel, a fájdalmainkkal, a sebeinkkel, és akár ki kell mondani azt, hogy igen, ez fáj, és most haragszom. Először ott van a harag, aztán később talán jön az önhibáztatás, a vádlás, majd a mély szomorúság, végén az elfogadás, hogy elfogadjuk, ami történt, beletődünk abba, hogy ez megtörtént, majd végül jön az elengedés, a megbocsájtás, amikor Saul meglátja Dávidot, meglátja Dávid tettét és szavait,

A Biblia azt mondja és azt tanítja, hogy Istené a bosszúállás, és majd én megfizetek mindenért. Isten azt a példát adta nekünk, hogy legyünk irgalmasak és kegyelmesek, amilyen ő minden nap mi velünk. A Kolossé 2.14-ben azt olvassuk, hogy ő eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, odaszegezte a keresztfára. Nagyon sok bűnünk, tartozásunk lenne Isten felé. De Isten gondolt egy nagyot bűneinkért, meghalt helyettünk és miattunk, és fogta ezt a hosszú adósság levelet, és odaszegezte a keresztfára. A Biblia azt tanítja, hogy Isteni a bosszúállás. Ő fizet meg mindenkinek mindenért. És amikor te gyakorlod a megbocsájtát, és te eldöntöd, hogy ezen az úton akarsz járni, ez egy csoda. Isten lelkének a munkálkodása, amikor egy ember meg tud bocsájtani. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ez egy parancs, ez egy követelmény, egy isteni felszólítás, hogy tegyétek meg, mert én is megtettem ti néktek. Ha bennünk szeretet van, akkor ezt tudjuk gyakorolni. Drágáim, az életben engem is nagyon-nagyon sokszor bántottak. Nagyon sokszor a kinézetemért, a lelkiségemért, a múltamért, azért, mert árván nőttünk fel, azért, mert hiányt szenvedtünk, és nagyon sokszor Isten adott a szívemben türelmet, szeretetet, irgalmat, hogy ne menjek ebbe a vitába, ne adjam vissza, ne bántsak, hanem csendesen az Úr elvette ezt a fájdalmat. Nem mindig az kér elő bocsánatot, aki feltétlenül vétkes, hanem akiben több a szeretet. Spurgeon azt mondja, bennem sok a hiba, ha benned kevés a szeretet. Drágáim, a megbocsájtás nem más, mint a megbánása adott válasz. Mert amikor valaki megbánt téged, jusson eszedbe, hogy az az ember valószínűleg ő itt is bántatták, ő is átélt traumákat, hogy minden ember mögött, minden traumatizált, bántó ember mögött van egy történet. Rá kell jönni, hogy egy bántó viselkedés mögött nagyobb összefüggések rejlenek. Isten azt mondja, hogy kérjetek tőlem erőt. Ha nem tudsz megbocsájtani a feleségednek, nem tudsz megbocsájtani a férjednek, nem tudsz megbocsájtani a rendetlen és pimasz gyermekednek, vagy nem tudsz megbocsájtani az alkoholista apádnak, vagy nem tudsz megbocsájtani annak a nőnek, vagy férfinak, aki évek ezelőtt megcsalt, akkor mondd az Úrnak, Uram, nem megy. Uram, nem megy egyedül. Uram, szükségem van rád. Uram, jöjj az életembe. Adj nekem ehhez erőt. Munkáld ki a szívemben ezt, Uram. De én akarok tovább lépni. Akarom, hogy a múlt az múlt legyen. És szeretnék megbocsájtani a feleségemnek. Szeretnék megbocsájtani a férjemnek, gyermekemnek, a főnökömnek, a testvéremnek. Mert te példát adtál nekünk. Mondjátok el ezt az Úrnak. Mondjátok el ezt, és hiszem, hogy az Úr ki tudja munkálni ezt a szívetekbe. Nem megy egyből. Nem fog hirtelen menni, de dolgozz rajta. Rágódj rajta, gyötődj rajta, kérd az Urat, borulj le, bőjtöl érte. Fontos, hogy tudd letenni a haragot. Fontos, hogy vedd észre, hogy erre nincs szükséged, vesd ki magadból, mert ez negatívan hat rád, a szellemi, lelki életedre, megállítja a növekedést, elveszi a békédet, az örömödet. Benne gyűl, és majd ölni fog. Nagyon szép a magyar nyelv, gyűlölöm, gyűl és öl. Az emberi nagyság legjobb példája a megbocsájtásra való készség, mert ez a legnehezebb, amikor lemondok a jogos visszavágásról, amikor, igen, ebben megsemmisülsz, ebben lemondasz a jóvátételről, az igazság szolgáltatásról, és rábízod arra, aki azt majd meg fogja csinálni. Isten

0: a legnagyobb kegyelemosztó. Isten a legnagyobb bűnt megbocsájtó Úr. Te és én minden nap kapunk kegyelmet. Minden nap jóvá tehetjük elrontott dolgainkat, a mulasztott bűneinket, hogy nem figyeltél eléggé gyermekeidre. Hogy nem figyeltél eléggé a házastársodra. Hogy elrontottad a gyermekeid nevelését, hogy elhanyagoltad Istene való időtöltését. Hogy nem ott vagy, ahol lenned kell, hogy nem váltál még azzá, amivé válnod kell. Hogy azt a sok-sok kegyelmi időt, lehetőséget, az Úr adott neked, nem éltél vele. És az Úr még ma is megbocsájt, és az Úr még ma is vár rád, hogy kérd az ő kegyelmét, hogy kérd az ő segítségét, hogy imádkozz, hogy kiálts, hogy letérdelj, hogy böjtölj. A kegyelem ma az, hogy kapsz még egy sanszot. A kegyelem az, hogy kapsz még egy lehetőséget. Igen. Vannak olyan bűnök, drágáim, amit nem könnyű megbocsájtani. Amit nehéz elengedni. Amit nem elég egyszer megbocsájtani, 70-szer, 7-szer is kell, ahogy Jézus mondja. Mert egy szín, egy szag, egy élethelyzet, egy múltbeli dolog visszahozza a fájó emlékeket, a fájó traumákat, az évtizedek keserű emlékeit, amikor félhívott, amikor másik megcsalt. Amikor a gyerekekben látod azt a hiányt, vagy azt a kárt, amit te okoztál neki. És jön fel, mint egy emlékbetörésként, hogy ismét haragudj az illetőre, aki ezt tette a múltban. De ilyenkor állj meg, és ne járd ugyanazt az élettörténetet az elmédben. Ne menj vissza, ne vádold, mert nem jutsz előbbre vele. Ilyenkor az elmédben, saját hangodon a patás, a gonosz, a sátán mondja, hogy add vissza. Beszél belőled a saját hangodon a sérelmeidből, és próbál téged belenyomni a múltba. A vádlásba, a veszekedésbe. De te ilyenkor maradj higgadt. Ilyenkor maradj az Úrban. És ilyenkor gyakorold, drága barátom, a kegyelmet. 70-szer, 7-szer is. A Biblia azt mondja, hogy Istennek kedves a töredelmes bűnbánó szív, amit nem vetsz meg. Mert te jó vagy a jóhoz, igaz az igazhoz, de visszás a visszáshoz. Azaz Isten jó a jóhoz, de lesz egy pont, amikor a hadakozóhoz, a kemény szívűhez, Isten is kemény szívű lesz. Ne szomorítsuk meg Isten könyörületes lelkét. Ne szomorítsuk meg Istennek a könyörületes jóságát mi hozzánk. A megbocsájtás az nem megy egyedül. Ehhez kell Krisztus. Ez nem elég jó elkölcs, nem elég diploma, nem elég 20 évi tagság az egyházban. Ehhez megtört szív kell, leboruló térdek kellenek, valóságos isteni kapcsolat az Úr Jézussal. Mert a Biblia azt mondja, hogy nem emberek ellen van tosakodásunk, hanem mennyei gonosz lelkek ellen. Igen, van szellemi hatalom, démonikus lelkek és sátántól irányított emberek, akiket az ördög felhasznál, hogy téged kibillentsen abból a békességből, abból a hitből, abból a meggyőződésből, amiben állsz, és néha embereket használ a gonosz, hogy elvégez a pusztító munkáját, mert ő azért jött, hogy romboljon, pusztítson és öljön. És ezért fontos, hogy szellemi érettségünk legyen, mert 1 Péterben azt olvassuk, hogy az ellenség ordító oroszlánként jár körül, keresve, hogy kit nyeljen el. Hogy a gonosznak vágyódása van tereát, fel akar piszkálni, ki akar mozítani a békétből, az Istenből. De van egy név, amely megbénítja a gonoszt, megbénítja az egész poklot, és Jézus nevére minden térd meghajol, menjen földön is föld alatt való. Azt mondja a Biblia Lukás 10:19-ben, íme adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem áthat nektek. Amikor úgy érezzük, hogy lehúz bennünket a vita, egy másik embernek a negatív kisugárzása, az a negatív erő, akkor mi Jézushoz menjünk, Jézus nevében kérünk erőt, Jézus nevében kérünk bölcsességet és tisztánlátást, és higgyük el, hogy itt szellemi csatáról van szó, és szellemi fegyverekkel kell felvértezzük magunkat, mert nem test és vér ellen hadakozunk, hanem szellemi hatalmasságok és fejedelemségek ellen. Ezért nagyon fontos, drágáim, hogy olvassuk Isten igéjét, hogy imádkozunk minden nap, hogy éberek legyünk, hogy álljunk a résre, hogy legyünk őrállók, hogy ne adjunk teret és lehetőséget a gonosznak, hogy embereken keresztül is támadja az elhívásunkat, a békénket, az intimitásunkat, a házasságunkat. Meneküljünk Jézushoz. Ne gyerekek legyünk, aki gyermek eledelen él, hanem akiknek, hogy Pál mondja, kemény eledelre vágyik. Olyan dolgok, olyan szellemi étvágyunk legyen, amivel behívjuk az Urat a mi életünkbe. És amikor az Úr bejön a mi elménkbe, szellemünkbe, lelkünkbe, szívünkbe, azt az embert már nem olyan könnyű kimozdítani, azt az embert már nem olyan könnyű felhúzni. A hívő embernek egyre kisebb az egója. A hívő embert már egyre kevesebbszer lehet megbántani, mert az egóját megfeszítette, az önbecsülését oda tette a kereszthez. És ezt kívánom, hogy megtapasztaljuk az Istenben való szabadulásnak az örömét és kegyelmét. Engedd, hogy az Úr puhítsa meg a szívedet, hogy Isten beszéljen a szívedre, hogy ő lágyítsa meg, tegye irgalmassá, könnyögletessé. Dávid így kiált fel Zsoltárában, teremts bennem tiszta szívet, Uram. Szükségünk van az Isten által megtisztított tiszta szívre. Azt mondja a Biblia, törekedjetek mindenkivel való békessége és a szent életre, amely nélkül senki nem fogja meglátni az Urat. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, mert boldogok a békessége törekvők. Fontos az, hogy húzd meg határokat az életedbe. Kezd el védni a családodat, a család intimitását, a házasságod intimitását, a te személyes életed intimitását, a te békédet. Védd magad jól, védd magad helyesen. Jézus azt mondja, hogy ő a békesség fejedelme. Ő az, aki nekünk békét, bölcsességet, helyes hozzáállást dolgokhoz és helyes identitást tud adni. Amikor gyakorlod a megbocsájtást, mert ez egy parancs, akkor leveszed a másikról a terhet. Akkor kegyelmet gyakorolsz. Akkor jó példát mutatsz. Akkor lehet, hogy megmented a testvéred lelkét. Még egyszer mondom, Jézus a mi példaképünk, Jézus a mi atyánk, Jézus a mi idegenvezetőnk, Jézus a mi pásztorunk, Jézus az, aki mindenben előttünk jár. Ő a békesség fejedelme, ő a bűnöket elengedő, megbocsájtó, kegyelmes Urunk. Kérd az Urat. Uram, adj nekem erőt, hogy minden fájdalmat, minden neheztelés, minden valós és fel nem dolgozott traumát tegyem le a lábaidhoz. Legyél te az, aki begyógyítod a sebemet, enyhíted a fájdalmamat, átformálod a sérüléseket, traumákat, és kimunkálod bennem, hogy meg tudjak bocsájtani. Mert te vagy a szívek vizsgálója, te vagy a veségfülkészője, és te vagy, Uram, az, akire szükségem van. Szükségem van a mindennapi harcokban, hogy a szívemet tisztán tartsam, hogy a szívem a te szíved legyen, hogy az én szívemben a te indulatod, a te kegyelmed és a te szereteted kiábrázolása legyen. Segíts, hogy tudjak megbocsájtani bántóimnak, tudjak megbocsájtani testvéremnek, de kérek, Uram, adj bölcsességet is, hogy határokat tudjak húzni, hogy megvédjem azt, amit nem szabad a disznók elé dobni. Uram, add, hogy a krisztusi identitással, a krisztusi természettel járjam az életnek ezt az útját, ami nem könnyű, ami nagyon nehéz. De köszönöm, hogy előttem jársz. Köszönöm, hogy velem vagy. Köszönöm, hogy bennem élsz. És köszönöm, Uram, hogy gyakorolhatom az elengedést, a megbocsájtás isteni ajándékát. Áld meg azokat az embereket, akik magukkal küzdenek, az indulatukkal küzdenek, a haraggal, a traumákkal, a rossz sémákkal, a gyűlöttel küzdenek, hogy mutasd meg a te kegyelmedet az ő életükbe, a te szeretetet az ő életükbe, hogy ez az isteni fény, a békesség, a tisztánlátás, a kegyelem égel őket is, és ahol eddig sötétség, keménység volt, ott most melegség is fény legyen. Uram, add, hogy a mi szívünk puha legyen, és a mi bőrünk kemény, és ne a mi szívünk kemény, és a bőrünk puha. Add, Uram, hogy az a szív legyen bennünk, amilyen szív volt te benned mifelénk, amely lehajolt, amely szeretett, amely bennünket megmentett. Köszönöm, Uram, a szívedet. Köszönöm a kegyelmedet. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Isteni érintések címmel Takács Zoltán műsorát hallhatták.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Június van, melegszik az idő, úgyhogy itt a nyakunkon a nyár. Ezen a héten a szentmiséket Lázár falváról közvetítjük, illetve Csíksomjóról, a kegytemplomból és a Szatmári Kálvária templomból. Itt részletezem a dolgokat, ugye Lázár falvára azért esett a választás, mert ott Krisztus szent teste és vére tiszteletére van szentelve a templom. Úrnapja van a mai napon, itt nem sokára a műsor után 11 órától közvetítjük Székelyudvarhely központjából, az úgynevezett patkóból a szabadtéri szentmisét, ahogy ezt minden évben szoktuk. Lázár falván a templom búcsúját vasárnap tartják. A hét eddigi részében és továbbiakban is, tehát a hétköznapokon 8 órától volt és lesznek a szentmisék Lázár falváról, a búcsús szentmise pedig délben 12:30-tól kezdődik, előtte 12:00-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. És akkor a délutáni szentmisék hétfőtől csütörtökig a csíksomjói kegytemplomból lesznek közvetítve. Kedden természetes módon is amúgy is ott lett volna. Ott a Szent Antal nagy kilencedbe kapcsolódunk be. A szónok Forró Csaba Roland, csíkszentdomonkosi segédlelkész atya. A pénteken pedig úrnapja után másnap elkezdődik a Jézus szíve kilenced Szatmáron, a Kálvária templomban. Ez a Jézus szíve kilenced Szatmáron, ez régi hagyomány, egyébként ott Szatmáron és az Egyházmegyében is nagy tisztelete van Jézus szívének, és ez a hagyomány, hogy ott a Kálvária templomban minden este a kilenced folyamán van egy-egy szentmise, egyébként román nyelven is van külön, magyar nyelven is külön, és minden napra egy másik papot, tehát 9 különböző papot hívnak, hogy ezt a szentmisét bemutassa, illetve prédikáljon, így készülnek az ünnepre, amit egyébként nem a napján, hanem vasárnap tartanak. Jézus szíve ünnep utáni vasárnap délelőtt 11 órától van az úgynevezett Jézus szíve búcsú, a Szatmári Székesegyház előtt a főtéren, Szatmár főterén, nagy színpad van felállítva, sokan vannak, körmenet van a végén, gyönyörű az ünnepségén, többször részt vettem rajta, nagyon szép. Egy kicsit összebonyolódnak a dolgok itt a csíksomjói kegytemplom és a Szatmári Kálvária templom között, ugye, első szombat van, tehát pénteken és vasárnap este 6-tól lesznek a szentmiség Szatmáról, szombat este a csíksomjói kegytemplomból a Mária köszöntőt közvetítjük. A jövő héten pedig, ha már belefolytunk ebbe a Jézus szíve kilencedbe, akkor kedden megint kimarad Szatmár, mert a Szent Antal kilenced folytatódik, illetve hát ez lesz az utolsó része kedden este, és szombaton este a Szent Antal ünnepe is lesz közvetítve a csíksomjói kegytemplomból. Tehát három rész, a két szombat és a kedd, ami beleesik, az kimarad a közvetítésből. A többit fogjuk közvetíteni Szatmáról, és természetesen a búcsút, amit én mondtam, június 14-én, vasárnap 11 órától lesz. És akkor jövő héten a szentmisék reggel 8 órától lesznek reggelenként, mégpedig hát úgy mondhatnám, hogy a Váradi stúdió kápolnájából, de itt a felújítás miatt át vagyunk költözve a Szent József templomba, tehát Tibor atya fogja tartani a jövő heti szentmiséket. Amit még a jövő héttel kapcsolatban el kell mondjak, szerda este 8 órától fókuszpont lesz. Ez volt tavaly is Székelyudvarhelyen, ugyancsak ott a központi részen, szabadtéren. Nagyon szép volt a tavaly is,
és ezért úgy döntöttünk, hogy ebben az évben is közvetítjük, tehát szerdán este 9-8 órától kezdődik, és eltart este 11 óráig. A zenei szolgálatot Csiszér László és zenekara végzi. A meghívott pedig excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely érsekatya. Nekünk amúgy is szerdánként este 8 órától szentségimádásunk lenne, ez akkor kimarad, tehát ez is szentségimádás lesz, sőt még ennél hosszabb és valószínűleg még szebb is, úgyhogy ajánlom szeretettel a kedves hallgatók figyelmében. Június 15-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Máré falva lesz, a másik pedig Szilágysomjó. Utána következő héten, június 22-től kezdődő héten Krasznabéltek lesz az egyik helyszíne a közvetítéseinknek, a másik pedig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia templom. És akkor itt lassan elkezdődik az olyan szezon, mondhatni így, hogy a búcsuk szezonja és a papszentelések, primíciák szezonja is. Hát ez nekünk jó, ezek különleges szentmisék, úgyhogy amit lehet, akkor itt a rádióban is közvetítünk. Azon a héten, tehát Szent László királynak lesz az ünnepe, 27-én szombaton 11 órától Krasznabéltekről közvetítjük a búcsús szentmisét. Ugyanazon a héten még szerdán 24-én lesz Keresztelő Szent János búcsú Marosvásárhelyen, vasárnap pedig június 28-án, vagyis nem is este, hanem délelőtt, elnézést, délelőtt 11 órától lesz Kisbácson Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére a búcsú. Hát másnap lenne, de hát másnap délelőtt mindig Gyulafehérváron a papszentelés van, úgyhogy ezért tartják egy nappal előtte vasárnap Kisbácson a búcsút, és akkor már át is mehetünk június 29-től kezdődő hétre, ott, ahogy már mondtam, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén Gyulafehérváron papszentelés lesz, két diakónus szentel az érsekatya pappá, aztán mindjárt rátérünk arra, hogy primíciák is következnek. Az egyik helyszínünk Kisbács lesz, ha már úgyis a búcsút is közvetítjük, akkor azután a következő hét is onnan lesz. A másik helyszínünk pedig Aknasugatag lesz. Ez ezért különleges, mert onnan még nem volt soha közvetítés. Ez Máramaros megyében van, Szigettől, Máramaros Szigettől nincsen nagyon messze. Igen, azért esett a választás arra a helyszínre, mert ott is lesz egy primícia. Szatmáron, az ottani székesegyházban is lesz papszentelés, ez azon a szombaton, július 4-én 11 órától lesz, és akit ott szentelnek, az aknasugatagi, úgyhogy július 5-én vasárnap este 6 órától lesz a primícia aknasugatagról, de a hét folyamán is lesznek onnan szentmisék. És akkor július 6-ától kezdődő héten pedig az egyik helyszín Lövéte lesz, ott is lesz egy primícia, mégpedig 12-én vasárnap délben 1 órától. Azon a héten lesz a másik primícia is, mert Csobotfalváról, ez igazából hivatalosan a Síksomjói plébánia templom, és 11-én délben 12 órától, tehát szombaton lesz ennek az új misés testvérünknek az első ünnepélyes szentmiséje. Másik helyszínünk a közvetítések szempontjából érkörtvélyes lesz, onnan lesznek az esti szentmisék. És akkor eljutottunk július 12-éig, pillanatnyilag itt tartok a szentmise közvetítések megszervezésével kapcsolatban. Július 13-ától arrafelé szabad a pálya, ha van olyan plébános atya, aki vállalna július 13-ától, vagy onnantól arrafelé egy hetet, akkor nagyon szépen köszönjük előre, és ez az egyik legnehezebb időszak, így főleg július közepétől augusztus közepéig, amikor
szinte mindenki szabadságon van. Aki pedig nincs szabadságon, az helyettesíti a szomszédokat, akik szabadságon vannak, úgyhogy ezt egy kicsit nehéz megoldani a Mária Rádió közvetítések szempontjából, de bízom benne, hogy mindig is sikerült, ebben az évben is sikerülni fog. Az elmúlt héten Szilágy Cseh templomából volt a közvetítés, az volt az egyik helyszínünk. Ez a Váradi Egyház megyének a legtávolabb eső plébániája. Ha jól emlékszem, talán 130 vagy 140 katolikus van ott, tényleg egy kicsi szorvány közösség, de nagyon jó tapasztalatom volt. A plébános atya is nagyon nyitott, nagyon kedves, és a hívek is mondhatni, hogy öröm volt közöttük lenni. Tehát az előtti vasárnap voltam beszerelkezni, akkor vittem Mária Rádiós tárgyakat is, beszéltem a Szentmise végén a rádióról, beszélgettem a hallgatókkal is. Erről már beszámoltam a múlt héten, most vasárnap is jelen voltam, odaérkeztem már a rózsafűzér imádkozása előtt. Nagyon jó volt látni azt a kis izgulást, ahogy úgy készülnek a hívek, hogy jaj, most akkor rózsafűzért fogjuk mondani, és akkor hogy mondjuk, és láttam, hogy készültek, és izgulnak, olyan aranyosak voltak, nagyon jó volt. Én és örömmel láttam, amúgy egész héten, hogy úgy jót tett a Mária Rádió közvetítés annak a közösségnek. Tehát egy kicsit mondjam, így felkavarta az állóvizeket, összeszedték magukat, készültek, és örültek, hogy bekapcsolódhatnak a Mária Rádió nagy családjába, hogy egy ilyen kis szorvány közösség is tud vállalni egy hetes szentmise közvetítést. Nagyon hálás vagyok a plébános atyának, aki egyben a kántor is. Úgyhogy na hát ilyen közösségekben tényleg abból gazdálkodnak, ami van, és de tényleg amiük volt, tényleg nagyon oda tették. Jó tapasztalat volt, ott voltam a Szentmisén, részt vettem, diakonusként szolgáltam, és azon a Szentmisén utána leszereltem a mobil stúdiót, és átvittem Szilágy Somjóra, ami körülbelül egy óra útra van onnan. Két hét múlva lesznek majd onnan a közvetítések, de ha már egyszer arra jártam, akkor nyilván ezt is megoldottam, hiszen a mai üzemanyag áraknál aztán tényleg még jobban oda kell figyelni, hogy plusz utakat, ha lehetne, csináljunk. Úgyhogy átvittem, meg ott szívesen látták, megmondták, hogy nincsen útban, nyugodtan vihetem oda a mobil stúdiót, be is szereltem, és ott is készülnek a közvetítésekre. Tehát ez volt az elmúlt hétvégén, és ahogy már mondtam, megjelent a Mária Rádió éppen legfrissebb újságja, és a Szilágy Csehibe eljutott, az ottani hallgatók már kézbe vehették az újságot. Szalontán jártam még szombaton, papoknak volt egy ilyen zarándoklata oda, és mondtam nekik, hogy ők voltak egész Erdélyben, akik leghamarabb a szalontai hallgatóink, akik megkapták a Mária Rádió legfrissebb újságját. És akkor, ahogy ilyenkor szokott lenni, akkor kezdődnek az önkéntes találkozók, és erről beszélek akkor a továbbiakban. Tehát az első önkéntes találkozó június 3-án szerdán Kolozsváron. Most előre felveszem ezt a műsort, tehát mikor még a műsort veszem fel, akkor még azt mondom, hogy lesz a találkozó, de mire bemegy a műsor csütörtök délelőtt, akkor már ez megvolt, de erről még nem tudok beszámolni. És akkor mondjam úgy, hogy ahogy a hallgatók szemszögéből, tehát a mai napon, június 4-én csütörtökön Érmihály falván tartunk önkéntes találkozót délután 4 órától, természetesen a nap folyamán. Délelőtt ellátogatok mindenkihez, akihez szoktam, Nagyváradtól egészen Mihály falváig kisebb-nagyobb kitérőkkel. Holnap pénteken, június 5-én Nagykárolyban tartunk találkozót délután 3 órai kezdettel a Szent László közösségi házban. A következő találkozó helyszíne Szatmárnémetiben a stúdiónk lesz. Ez tehát a hónap első szombatján délelőtt 10 órára várjuk az önkénteseket és minden kedves érdeklődőt a Szatmárnémeti stúdióba.
És itt Erdély nyugati felében a következő találkozó jövő héten hétfőn lesz, tehát június 8-án hétfőn délután 16:30-ra várom szeretettel a nagyváradi és környékbeli önkénteseket a Barátok templomához tartozó közösségi házba, ahol már az elmúlt alkalmakkor is találkoztunk, hiszen a stúdió a felújítási munkálatok miatt most nem látogatható, és természetesen ott lesznek az újságok, és minden mást is megoldunk, ahogy más önkéntes találkozók alkalmával is. Másnap pedig, június 9-én kedden még egy hosszabbacska útra indulok. Temesváron tartjuk az önkéntes találkozót délben 12 órától a Józsefvárosi plébánia hittantermében, majd ugyanazon a napon, tehát június 9-én kedden Aradon is megtartjuk a találkozót, délután 16:30-tól a belvárosi plébánia hittantermében. Aki esetleg ebben a zónában nem tud eljönni, és akihez esetleg még máskor is beszoktam nézni, aki útba esik, akkor ha szól, hogy nem tud jönni, akkor ezúttal is meg fogom látogatni. És akkor nézzük, hogy Erdély keleti részében mikor lesznek az önkéntes találkozók. Június 5-én pénteken kezdődnek Székelyföldön a találkozók, az első Gyergyó-Szentmiklóson lesz, tehát pénteken délelőtt 10 órától a Szent Miklós plébánia valamelyik termében. Utána kedves kollégám tovább megy Székelyudvarhelyre, ott a Mária Rádió stúdiójához, várják 00:30-ra a önkénteseket és az érdeklődőket, tehát még mindig június 5-e péntek, és ugyanaznap Szentegyházán és a Szent András plébánia hittantermében lesz a következő találkozó délben 2 órai kezdettel. Első szombaton gondolom, hogy akik a Mária köszöntőre mennek, azok be fognak nézni a stúdióba, és természetesen az újság csomagok elő lesznek készítve addigra a kedves önkénteseknek. Június 8-án hétfőn lesznek Kovászna megyében az önkéntes találkozók, ezúttal Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánia valamelyik termében 13:30-tól tartják a találkozót, utána pedig Sepsiszentgyörgyön a Szent József plébánia területén, ott ahol a Mária Rádió stúdió van, a nagy terembe várják a kedves önkénteseket és érdeklődőket 15:45-re, tehát délután 15:30-tól lesz Sepsiszentgyörgyön az önkéntes találkozó, és Erdély keleti felében, már kelet az inkább közepe, Marosvásárhely, a Keresztelő Szent János plébánián tartják a találkozót június 9-én kedden délelőtt 11 órától. Az újságok hozzám már megérkeztek a múlt héten, úgyhogy sikerült a csomagokat elkészítsem, már minden elő van készítve az önkéntes találkozókhoz. Azoknak, akik postai úton kapják, azok, mire ez a műsor bemegy, addigra már biztos, hogy elpostázom az újságokat. Némelyikhez már eljuttattam, ahova postai úton szokott menni, de ahol találkoztam a plébánossal, vagy volt egy ilyen lehetőség, hogy ne postán menjen, akkor néhány helyre, tehát már elküldtem, és ez azt jelenti, hogy akkor hamarosan megérkezik mindenhova, ahol postán kapják az újságot és az önkéntesek, illetve hallgatók. Az elmúlt hétvégén, tehát múlt hét csütörtöktől vasárnapig maratont tartottunk a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiókért. Köszönünk mindenkinek minden imát, felajánlást, adományt, bekapcsolódást ebbe a maratonba. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. És ha már a megköszönéseknél tartok, akkor mindenképpen meg kell említsem a Lázárfalvi plébános atyát, és mindenki mást, aki ott bármit is hozzátesz ezekhez a közvetített szentmiséghez, különösen köszönöm az annak, aki a technikát kezeli, és így a közvetítést lehetővé teszi, a szolgálatot Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük, és a Csíksomlyói Kegytemplomban szolgáló ferences atyáknak, testvéreknek is köszönjük, hogy ismét
közvetíthetünk onnan szentmiséket. Akik szeretnének különböző Mária Rádiós tárgyakhoz hozzájutni, minden stúdióban vannak ilyen tárgyaink. Most a 20 éves születésnapra való tekintettel készítettünk újdonságokat is, tehát a gyertyánk van két különböző méretben, csészénk van, és hűtőmágnesünk, illetve kulcstartónk a 20 éve együtt Mária Rádió Erdély felirattal. Nagyon szépek, nagyon szépre sikerültek ezek a, mondhatném, jubileumi vagy születésnapi tárgyak. Ajánlom szeretettel mindenkinek a figyelmébe, akik önkéntes találkozókra mennek, akkor kérjék ezeket, hogyha szeretnének vinni belőle. Én pedig mondom, hogy amerre járok önkéntes találkozókra, illetve akiket útba ejtek, ha igényelnek valamilyen Mária Rádiós tárgyakat, főleg ha nem csak egyet-kettőt, hanem többet, akkor kérem szépen, hogy jelezzék ezt előre. Nagyon köszönöm. És akkor visszatérve az egészen aktuális dolgokhoz, most nem sokára a műsorunk után, 11 órától úrnapi szentmisét közvetítünk Székelyudvarhely központjából. Szabadtéri szentmise lesz, este 6 órától lesz még egy úrnapi szentmisénk a Csíksomlyói Kegytemplomból. Holnap, illetve holnap után reggel 8 órától lesznek a szentmisék Lázárfalváról. Holnap este 6 órától kezdődik Szatmár Németiben a Kálvária templomban a Jézus szíve 9-ed este 6 órától. Szombat este a Mária köszöntőbe kapcsolódhatunk be a Csíksomlyói Kegytemplomban. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. Délben 12 óra 30 perctől a Lázárfalván a búcsús szentmisébe kapcsolódhatunk be, előtte 12-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Este 6 órától pedig a Jézus szíve 9-ed következő szentmiséjébe kapcsolódhatunk be Szatmár Németiből a Kálvária templomból. Jövő héten reggel 8 órától lesznek a reggeli szentmisék innen a Nagyváradi Szent József templomból, az esti szentmisék 6 órától lesznek, keddet és szombatot kivéve a többi napokon Szatmáról a Kálvária templomból. Kedden folytatjuk Csíksomlyóról a Szent Antal nagy kilencedet, szintén este 6 órától, szombat este pedig Szent Antal ünnepe lesz, ugyancsak a Csíksomlyói egy templomból közvetítve. Amit viszont ajánlok, a jövő vasárnapi szatmári Jézus szíve búcsú, ami a Székesegyház előtti téren, a főtéren lesz délelőtt 11 órai kezdettel. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatóit a székelyudvarhelyi Márton Áron téren. Térről. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. Szent misét közvetítünk Krisztus szent testének és vérének ünnepén. Az oltári szentségben a köztünk lévő Krisztust ünnepeljük. Az oltári szentség megünneplését 1264-ben 4. Orván pápa rendelte el az egész egyházra. A liturgikus szöveget Kuinói Szent Tamás írta meg. Az oltári szentség örök életünkre szóló táplálék. Ezért merjünk előre járulni kéréseinkkel, hálaadásainkkal, mert meghallgat a jelenlévő Krisztus. Ezen gondolatokkal hívom és várom a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be a rádió hullámain keresztül a legszentebb cselekménybe, a szentmise áldozatba. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónöka nagy méltóságú főtisztendő dr. Kovács Gergely gyulafehérvári főegyházmegye érsek ura. A körzeti papsággal együtt a zenei szolgálatot a környék kántorai végzik. A szentmise körmenettel folytatódik. A teljesség igényessége nélkül felsorolom az ünnepi búcsúra érkezett keresztalyákat: Szombatfalva, Homoród Remete, Betlenfalva, Kadicsfalva, Kisszenteréz, Korondi, Székely-Szentkirályi, Márifalvi, Zetalaki, Oroszhegyi keresztalyák. Kapcsolódjunk be a szentmise áldozatba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reánk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben,

Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta, nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.

Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, a mai evangéliumi szakaszban Jézus nagyon erősen fogalmaz. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Ez a mondat sokakat akkor is mellbevágott, hallottuk, hogy vita támadt a zsidók között, és ma is megüt. Mert mi szeretjük a jelképeket, de a valóság néha túl sok. Könnyebb azt mondani, hogy az eukarisztia csak emlékezés, csak szimbólum, csak lelki gondolat. Jézus azonban nem enged másféle értelmezést. Ő önmagát adja. Nem valamit, hanem önmagát. Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. Az első olvasmányban azt hallottuk, hogy Isten a pusztában vezette népét, hogy megtanítsa arra, nem csak kenyérrel él az ember. A puszta a hiánynak a helye. Ott, ahol nincs semmi, az ember rájön, hogy nem ura mindennek, nem kontrollál mindent. A pusztában, ahol semmi sincs, ott fájdalmasan világossá válik, az élet nem csak abból áll, amit el tudok érni, amit meg tudok valósítani, amit meg tudok venni. A mai világ, mintha azt mondaná, minden a te kezedben van. Mintha a biztonság, a siker, a fogyasztás, minél több fogyasztás, a teljesítmény, mintha ezek adnák az életnek az alapját és az értelmét. És közben az ember nagyon könnyen belül mégis üres, mert a jólét, a kenyér önmagában kevés. És ezért annyira erős Jézusnak a kijelentése, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Nem azt mondja, hogy tanításom kenyér táplál, vagy az én emlékem kenyér életben tart, hanem én vagyok. Az eukarisztia, az oltári szentség nem vallási tárgy, nem egy szimbolikus gesztus. Az oltári szentség a valóságos jelenlét. Krisztus adja önmagát, és miért? Azért, hogy az ember ne legyen egyedül. És itt válik nagyon aktuálissá az, amit a Szentleckében hallottunk Szent Pál apostoltól. A kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk. És kedves testvéreim, ez nagyon fontos, mert az eukarisztia nem csak Istennel köt össze, hanem egymással is. Ugyan abból az egy kenyérből táplálkozunk, ugyan ahhoz az Úrhoz tartozunk, ezért nem lehet úgy áldozni, hogy közben közömbösek maradunk egymás iránt. Az oltár körül nem egymástól független emberek vannak, egyedek, individuumok, hanem egy testé formálódó közösség. És ha így van, akkor ennek következménye van. Következménye a mindennapokra. Mert amit itt az oltárnál ünneplünk, és hála Istennek, hogy ilyen szép számban, annak bizony formálnia kell azt is, ahogy egymás mellett élünk, nem az oltárnál, hanem az oltártól távol. Tegnap este itt a fókuszponton
Márton Áron püspök úrnak egy 1967-es pappá szentelési beszédét idéztük, hallottuk nagypüspökünknek a szavát, ahol pontosan ezt fogalmazta meg. Meggyaláznunk Istent és hitünket, ha csak a templomban vagyunk keresztények, és az oltári szentséget nem visszük ki a világba, oda, ahol élünk. Föltehetjük a kérdést, hogy napjainkban miért élnek olyan sokan magányosan, elszigetelten, családok szétesve, kapcsolatok elgyengülve, közösségek szétszóródva, emberek belső magányban. Vajon nem zárjuk be Istent a templom falai közé? Ő nem akar megmaradni a tabernákulumban. Ő velünk jön az életbe, a hétköznapokba. Ott, ahol dolgozunk, ott, ahol élünk, a kapcsolatainkban is. Éppen ezért ez egyszerre óriási ajándék és felelősség is. De mindenek előtt erőforrás. Olyan jelenlét, amely megtart és összekapcsol. Krisztusban szeretett testvéreim, éppen ezért az úrnapi körmenet sem egy szép szokás, nem egy látványosság, amit meg lehet csodálni. Az úrnapi körmenet határozott kijelentés. Krisztus jelen van a világ utcáin is. És talán ez az egyik legfontosabb üzenet ma. Világunkban Isten jelen van. Tetszik vagy nem tetszik, akarjuk vagy nem akarjuk, de Isten jelen van a világunkban. Néha rejtetten, néha csendesen, de valóságosan. Ha észrevesszük, ha nem. Isten valóságosan jelen van a világban és mindennapi életünkben. És úrnapján ezt ünnepeljük. Isten nem maradt távol. Nem egy görög vagy római istenség, aki ül egy hegycsúcsán a felhőkben és jól érzi magát. Ő közénk jött, velünk akar lenni, járni. Ő kenyér. Kenyér, amely táplál. Kenyér, amely életet ad. Testvéreim, az élet, az oltári szentség életet ad. Tiszteletre méltó Márton Áron püspökünk szavait idézve fejezem be gondolataimat, aki az 1962 újévi szentbeszédében így ad hálát az oltári szentség ajándékáért. Ó, milyen jó, Uram, hogy itt maradtál közöttünk. Milyen jó, hogy segítesz elviselni az életet, annak bizonytalanságát, félelmeit, gondjait. A fáradt lélek néha alig vonszolja a fáradt testet egyik napról a másikra. S milyen jó, hogy van, akihez fordulnunk, erőnk fogytán erőért, a csüggedés óráján reménysugárért, az igazságtalanságokkal szemben nagy hitért, az üldöztetés közepette a kitartás kegyelméért. Amen.

0: Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget. Kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket.
1: Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Add, Urunk, hogy a szeretett lakomádra a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, add kérünk, hogy a szent misek kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek, Krisztus

Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösség szerző kereszt halálának emlékét, feláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárány, tökéletes dicsőítő ajándékul néked. E szentséges titok által táplálod és megszenteled hívő népedet, hogy a föld kerekségen minden ember az egy hit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentség asztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra öltsük szent fiadat, Jézus Krisztust. És ezért zengi néked az imádás új énekét, minden élő, a mennyben és a földön.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely püspökünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőítésünk.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz

0: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
0: Hála a mindenható Istennek, hogy kerületi búcsunkon ismételten meg tudtuk tenni, és letérdelve ki tudtuk fejezni hódolatunkat a legszentebb oltári szentség, a közöttünk jelenlévő Isten előtt. Az idejében a gyulafehérvári főegyház megyében érsek atya, Márton Áron püspök 130 éves születésének alkalmából emlékévet hirdetett. És megragadom az alkalmat, ahogy hivatkozott az érsek atya is, tegnap ezt a fókuszpontot ezzel kezdtük, és akkor méltó lezárása a búcsúnak is. Hadd mondja el a nagypüspök Márton Áron ennek az ünnepnek a keresztény életünknek feladatát is, aminek Krisztus teste és vérének vétele a forrása.

fogyatkozik, a keresztények felelősek. És a keresztények közül is elsősorban azok, akik a szeretet nagy titkának boldog birtokosai. Legyen feladat mindez, ne csak ma, ne csak a mai ünnepen, hanem életünk minden napján. És itt van egy fontos hirdetnivalóm is, ezzel kapcsolatosan Márton Áron emlékével. A Szent Miklós templomunkban 2026. június 14-én, azaz jövő vasárnap az esti szentmise után 19 órától tart előadást Nagy Zoltán Márton Áron püspökünkről. Mindenkit szeretettel várunk, de van egy feladat is. Akinek van odahaza a családi fotóalbumában személyes kép, amely Márton Áron püspök atyát ábrázolja valamelyik székelyudvarhelyi bérmálás alkalmával, erre az előadásra kérem, hozza magával. Szeretnénk ezeket a képeket szkenelni, ott helybe visszaadjuk, esetleg a hozzá kapcsolódó történeteket, emlékezéseket összegyűjteni egy készülődő eseményre. Köszönöm tehát június 14-én vasárnap este 7 órától. Köszöntöm is, köszönöm főtisztelendő Kovács Gergely érsek urat, hogy vállalta a fókuszpont vezetését és tanítását, ugyanakkor a mai ünnepünk levezetését és az elmélkedést is. Isten fizesse meg százszorosan. Isten hozta a városunkba. Köszönet illeti a kerület papságát, a szerzeteseket, szerzetesnőket, az együtt imádkozás ünnepélyességéért. És hála a kerület híveinek, egyházközségeink híveinek, akik vállalták az áldozatot, és elzarándokoltak, itt vannak együtt velünk, hogy így tegyünk tanúságot az oltári szentségben vetett hitünkről. Isten fizesse. Köszönöm a Tamási Áron gimnázium tanári karának, diákjainak, kiemelten azon diákoknak, akik a jó tanulmányi eredményeik és példás magaviseletük okán idén a labarumot a körmenetbe hordozzák. Ők a következők: Antal Áron 12. A, Szabó Attila Zsolt 12. A, Péter Géza 12. C, Nagy Milán Máté 12. E osztályos tanulók. Megérdemelnek egy tapsot. És nem utolsó sorba a városunk első áldozói. Köszönöm a gyermekeknek, hogy itt vagytok. Köszönöm a szülőknek, a hitoktatóknak. Isten áldjon meg benneteket. Ők is megérdemlik. Köszönet illeti a kerület jelenlévő kántorait, és köszönöm szépen a felemelő szolgálatot a mai ünnepen. De köszönöm a támogatóknak, a vállalkozóknak, a plébániáknak az anyagi segítségét, hozzájárulását ennek a két ünnepnek a megszervezésében. Az ünnepet előkészítőknek, az egyháztanácsnak nem kevés munkáját, ők is, és mindenki megérdemli a tapsot. Az oltárdíszítőknek, a városrendészeti és polgármesteri hivatal munkatársainak, a hangosításért, a színpadért, András Gellért tanárunknak és csapatának, a körmenetben a hangosításért Vári Lászlónak. Isten fizesse meg! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit,
és megköszönöm a Mária Rádió munkatársainak és önkénteseinek a munkáját.

tehát Isten fizesse. Az állami rendőrségnek és a helyi rendőrségnek is köszönöm, hogy segítették az ünnepünket. Isten fizesse meg mindenkinek mindent. Kedves hívek, a körmenet következik. Az etelaki keresztalja megy elől, és van egy nagy-nagy kérésem az, hogy 8-as sorban, legalább 8-as sorban álljunk fel, sorakozzunk fel. Utána következnek a többi keresztalja, az egyház tanácsosok és a paptestvérek is segítik az elindulást. Hogy szép tanúságtevő legyen a tiszteletünk az oltári szentség körmenete által is. Magasra emelhetjük, magasra kell emelnünk azt a bizonyos jelenlétet, Istennek a jelenlétét. Istennek legyen a hála és a köszönet.

Oh.

De az Isten szava hangzott e felett.

0: Krisztus király urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt.
1: Jöjjetek, imádjuk!
0: Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte, és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Azután a kelyhet vette kezébe, hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.

0: Könyörögjünk! Úristen, te azt akartad, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon. Kérünk ad, hogy jelenlétét úgy tiszteljük a földön, hogy egykor eljussunk szent színe látására a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Legyen áldott az Úr nevem,
1: mostantól fogva és mindörökké.
0: A mi segítségünk az Úr nevében,
1: ki az eget és a földet teremtette,
0: a mindenható Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek áldása, szálljon le rejátok és maradjon mindenkor veletek.
1: Amen.

Az eukarisztia, mint hálaadás. Jézus mielőtt megszaporítja a halat és a kenyeret, hálát ad. Egy másik alkalommal a mennyei atyát hangosan dicsőíti és áldja. Az utolsó vacsorán is a kezébe véve a kenyeret, hálát ad Istennek. Az eukarisztia hálaadást jelent, utalva arra, hogy Jézus maga is hálát mond, sőt egész élete szüntelen hálaadás, dicsőítés az atya felé. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt jelenti tehát számunkra, hogy Jézus minket is meghív, hogy legyünk hálaadó keresztények. Vegyük észre, hogy mindent ajándékba kapunk Istentől, ezért szüntelenül hálásak kell, hogy legyünk neki. A rendszeres hálaadás mélyíti Istennel a környezetünkkel a kapcsolatunkat, illetve megteremti a szívünkben a békét és a boldogságot. Aki tud hálát adni, abban megszületik a béke és az öröm. Milyen gyakran használom a köszönöm szót? Kinek mondtam legutóbb? Kinek kell többször mondanom? Hogyan fejezem ki hálámat Isten és embertársaim felé? Mennyei atyánk, hálát adunk neked mindenért. Jézus nevében kérünk, küldd el a hála lelkét, hogy megtanítson minket hálásnak lenni, és formáljon hálátmondó emberekké minket is. Amen.

0: Krisztus királyt, urunkat, aki a szent misében értünk, feláldozta magát.
1: Jöjjetek, imádjuk!
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal Jézus elment vendégségbe, Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók hallották, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványaihoz. Miért eszik és iszik a ti mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel? Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik. Nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ezek az evangélium igéim.
2: Áldunk téged, Krisztus!

0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, árazd el szívünket kegyelmed bőségével. Engedj bíznunk abban, hogy szent fiat földi halála által, amire titokzatos szentség emlékeztet, megadod nekünk az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Legyen áldott az Úr neve,
1: mostantól fogva és mindörökké.
0: A mi segítségünk az Úr nevében,
1: ki az eget és a földet teremtette.
0: A mindenható Isten, Atya, Fiú, Szentlélek áldása szálljon le rejátok, és maradjon mindenkor veletek.
1: Amen.
2: Az eukarisztia, mint valóságos jelenlét. Jézus az utolsó vacsorán azt mondta a kenyérre, ez az én testem, és a borra, ez az én vérem. Vagyis az oltári szentségben ő valóságosan jelen van. Megrendítő misztérium ez, hitünk szent titka, ahogy a miséző pap mondja. Isten fia valóban teljesen jelen van a kenyér és a bor rejtekében. Második Szent János Pál pápa a Szent Péter bazilikában mondta egy szentmise alkalmával. Az eukarisztiában Jézus Krisztus valóságosan jelen van, vegyétek komolyan. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt jelenti tehát, hogy komolyan vesszük, hogy az oltári szentségben Jézus valóban jelen van, hogy bátorítson, vigasztaljon, gyógyítson, és szabaddá tegyen minket is. Hagyjunk időt tehát az Úrral való együttlétre a csendben, az imádságban, a bibliaolvasásban, a szent gyónásban, a felebarátban, de elsősorban a rendszeres szentáldozásban, szentségimádásban. Az örök mécses fénye arra emlékeztet, hogy az oltári szentségben Jézus van jelen. Ez a tény megmutatkozik a térthajtmádásomon, keresztvetésemen, a templomban való viselkedésemen. Jelen vagyok-e Jézus számára az imádságban? Merek-e a jelenben élni? Odafigyelek-e most helyes megélésére? Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus valóságosan jelen van az oltári szentségben. Szent fia nevében kérünk, küldd el szent lelkedet, hogy a jelenlét egyre inkább tudatosítsuk az életünkben, a másokkal való találkozásban, és merjünk a jelenben élni, és jelen lenni Jézus számára. Amen.

0: Krisztus királyt, urunkat, aki önmagát adja eled elül nekünk.
1: Jöjjetek, imádjuk!
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent János könyvéből. Neked Istenünk! Így tanított Jézus a kenyérszaporítás után. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek. Őt ugyanis az atya igazolta. Erre megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk. Istennek adsz tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit ő küldött. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja! Angyalok kenyerét ette az ember, alleluja! Könyörögjünk, kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Legyen áldott az Úr neve,
1: mostantól fogva és mindörökké.
0: Ami segítségünk az Úr nevében,
1: ki az eget és a földet teremtette,
0: a mindenható Isten, Atya, Fiú, Szentlélek áldása,

az eukarisztia, mint áldozat. Jézus mondja, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja oda életét más sokakért. Az Úr Jézus élete nem önző élet, hanem másokért való élet, a másokért való áldozatvállalás, vagyis szolgálat. Mindez legteljesebben a kereszthalálban mutatkozott meg, hiszen nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Az eukarisztiában Jézus Krisztus kereszthalálának misztériuma válik jelenvalóvá. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt is jelenti ennek fényében, hogy Jézust szemlélve nekünk is hasonlóvá kell válnunk hozzá. Nekünk is e logika alapján másokért kell élnünk. Ki kell lépnünk az önzésünkből, a kényelmünkből, és merni kell áldozatot hoznunk másokért, szolgálva őket. Hoztam-e meg már áldozatot? Milyen szolgálatokban veszek részt? Kiért, miben kellene több áldozatot hoznom? Merek-e magamból, időmből adni másoknak? Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus értünk is meghalt és feltámadt. Szent Fiad nevében kérünk, küldd el szent lelkedet, hogy mi is merjünk másokért élni és áldozatot hozni. Amen.

0: Krisztus király urunkat, aki az oltári szentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk.
1: Jöjjetek, imádjuk!
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isteni! Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és ott felolvasásra jelenkezett. Izajás próféta tekercsét adták oda neki. Amikor széthajtotta a tekercset, éppen arra a helyre talált, ahol a következők álltak. Az Úr lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem, hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. Azért küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak, és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Jézus összecsavarta az írást, visszaadta a zsinagóga szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ekkor elkezdte kifejteni nekik: ma a ti fületek hallatára teljesedett be az írás. Ezek az evangélium igéim.
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Ma a fületek hallatára teljesedett be az írás.

Élünk, Urunk Istenünk, add, hogy az Úr Jézus testének és vérének szentsége, amint lelki gyógyulásunkra reméltünk, adjon segítséget.

Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és

jöttünk Székelyudvarhelyről, a Márton-Áron térről, melynek főcelebránsa, nagy méltóságú főtisztelendő dr. Kovács Gergely gyulafehérvári főegyházmegye érseke. A zenei szolgálatot a környék kántorai biztosították. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk Önöknek Isten áldásával áldott szép napot, kegyelmekben gazdag ünnepet. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Csíkszeredai Szentkeresztplébánia Mária Légiós imacsoportja. Kérjük, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát, amelyet felajánlunk családjainkért, nemzetünk megújulásáért, katolikus anyaszentegyházunkért, egyházi és világi előjáróinkért, betegeinkért, valamint a Mária Rádió támogatóiért és hallgatóiért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Amen. Isteni megváltunk, öt szent csebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a

0: nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Ayan. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: pályán. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!

0: után. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk koráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!

0: Amen.
1: Szeretetlen Anglitániája, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,

0: lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe Isten, mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy Jézussal egyesült életet élhessünk. Drága Jézusom,

0: összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Ima a szeretetlen kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bízalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön. S Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A vendégem Molnár Imre, szociológus, történész. Azért invitáltam meg erre a beszélgetésre, mert felfigyeltem arra, hogy mint közéleti személyiség a munkájában elhivatott történész és szociológus, mégis fontos az, hogy egy vallási háttér és támogatás az, ami erőt ad neki mindebben. Az első személyes találkozásunk is egy ilyen alkalomhoz fűződik. Még egyetemistaként volt lehetőségem részt venni egy szentmisén a pozsonyi Ferences templomban, és ott egy ismerősöm bökötte az oldalamat, hogy ő az az ember, aki az a nagy Eszterházi kutató, a versenyeken mi is voltunk, és milyen nagyszerű dolgokat mesélt, és olyan áttéléssel. Ez felcsigázta az én érdeklődésemet is, és láttam a mély meggyőződést az arcán, és éreztem később a szavaiban is. Volt még néhány alkalom, amikor személyesen találkozhattam vele, viszont már ez a momentum megszólított. Talán ezzel is indítanám a beszélgetést, hogy egy elfoglalt közéleti személyiségként hogy fér ez össze azzal, hogy az ember, hívő ember a mindennapjaiban is megélje a hit életét. Mit jelent önnek az Istennel való találkozás?
1: Ha röviden mondanám, akkor azt jelenti, hogy mindent. Legalábbis azt szeretném, hogy mindent jelentsen, hiszen belőle élünk, és belőle indultunk, tőle indultunk el, és hozzá fogunk visszatérni. Úgy szoktam magamba ezt kifejezni, hogy mint az üstökösök, akik a naptól indulnak, a nap energiájával, melegével, sugárzásával utaznak az űrbe, és aztán visszatérnek a naphoz, hogy újra feltöltődjenek, és újra elinduljanak a nagy pályájukon. Persze ahhoz, hogy az ember tovább lépjen ettől a fölismeréstől, mert azt hiszem, hogy igazán a probléma az a mai világban, hogy sokan fölismerik, hogy igen, Isten létezik, de nem tudják valahogy az akkumulátoraikat rákapcsolni Istenre. Nehéz megtalálni ebben a mai borzasztó, pörgő és feszült világban megtalálni a kapcsolódási pontokat Istenhez, hiszen korábban azt mondták a teológusok, hogy Isten elrejtőzik az ember elől, most meg az ember rejtőzik el az Isten elől. A napi forgatagba, a pótcselekvéseibe, a pót megoldásaiba, és ez az elrejtőzés bizony egy kicsit hasonlatos ahhoz az első elrejtőzéshez, amit Ádám és Éva végzett, amikor az Isten megkérdezte tőlük, hogy hol vagytok, hol vagy Ádám, és az Ádám azt válaszolta, hogy szégyenlem magam, vagy szégyenkezem, ezért elrejtőztem előled. Tehát van egy ilyen elrejtőzés, ami tudatalattunkban az Istentől való félelem, vagy az Istennel szemben való szégyenérzetét takarja az embernek. Én azt gondolom, hogy különösen nehéz közéleti emberként hittel, vagy hitből élni, vagy nem elszakadni a hittől, azért, mert úgy voltunk szocializálódva, hogy az Isten az egy magánügy. Én még a szocializmusban nőttem fel, és ugye akkor szinte lopva lehetett elmenni templomba. Az akkori közéleti emberek számláján ez egy piros pont volt, vagy egy bűn volt, vagy egy negatívum volt, ha felfedezték, hogy ők templomba járok, vagy a hitüket rejtegetni kellett, még akkor is a hívők voltak. És valahogy úgy alakult ki ez a közéletiségünk, hogy az Istennek ebben mintha nem lenne helye, vagy nem tudná az ember megtalálni az Isten helyét ebben a közéletiségben, amely most körülvesz bennünket, és ezért nekem is ez egy nagy kihívás, hogy a reggeli vagy az esti fohászok között, nem mindig mondhatom ezeket imádságoknak, de így Istenhez fordulás egy fohászok között lévő napot, a napi tevékenységet úgy végezni, hogy az ember ezt Istennel végzi együtt, vagy legalábbis, hogy szerényebben fejezzük ki magunkat, Isten eszközeként, vagy a gondviselés eszközeként végezzük a munkánkat. Azt hiszem, ez egy igazi nagy kihívás ebben a hivatásban.
0: Azt tetszett mondani, hogy önnek ez a találkozása mindent jelenti, és hogy ezzel kezdi, és ezzel fejezi is a napot. Vagyis valahol igyekszik a teljességet legalább ezeken a sarkpontokon megragadni, és a tevékenységeibe belevonni azt a szellemiséget, azt a szolgálatot, ami az embereken keresztül az Úr javára is válhat. Az imaformánál a fohászt említette. Ezek a mindennapi tevékenységre utalnak? A munkájára, a szakmájára nézve is kér segítséget, vagy talál fogódzót az ima részletekben, vagy ha szent mise során, akár ha szentáldozáshoz járul. Mik azok a dolgok, amik a mindennapi rutinhoz, vagy a kihívásokhoz, szakmabeli helytálláshoz, akár szóbeli, akár írásos, publikációs tevékenységhez erőt adnak önnek?
1: Igyekszem a napomat szentmisével kezdeni, vagy befejezni, és az rögtön egy olyan föltöltődést ad az embernek, ami úgy elkíséri egy darabig annak a töltete, és nagyon nehéz. Most már szinte én sem tudom képzelni, hogy egy ilyen föltöltődés nélkül csináljam végig a napot. Persze nem mindig tudok. Vannak napok, amikor kimaradnak a szentmisék, akkor sokkal nehezebb, mert hamarabb kiürül, hamarabb lemerül az a bizonyos elem, amit itt az elején a felvevőgépbe maga is kicserélt, és azért cseréltek ki, mert ugye működött az elem, de ahogy mondta, nem biztos, hogy kitart a végéig. Hát ez nagyon jó példa az ember életében is. Működünk elem nélkül is egy darabig, vagy akár félig föltöltött elemekkel is, csak amikor odaérünk egy válságos pillanathoz, mert hiszen minden napunk teli van krízis helyzetekkel, kihívásokkal, váratlan helyzetekkel, akkor már nem tudja az ember, hogy hogyan reagáljon, és fantasztikus úgy reagálni egy ilyen pillanatra, hogyha egy belső nyugalommal, egy belső erővel, föltöltődéssel nézek szembe a kihívásokkal, vagy a válságos helyzetekkel, pillanatokkal, és ez megment attól, hogy ösztönösen csípőből reagáljon az ember. Sajnos én is inkább ilyen érzelmi módon szoktam reagálni, tehát ha valami földűít, akkor dühösen reagálok, és akkor, ha ezek a bizonyos elemek fel vannak töltve, az akkumulátor föl van töltve, a lelki akkumulátorok föl vannak töltve, akkor az ember egész másképp tud reagálni. És ez nagyon fontos, nem csak az magam számára, hanem a környezetem számára is, hiszen egy feszült helyzetben a feszült reakció az még nagyobb feszültséget szül. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, tehát ez a reggeli föltöltődés. A másik dolog pedig azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy egy-egy komolyabb beszélgetésnél vagy feladatnál az ember egy fohásszal a szent lelket hívja segítségül, a teremtő lelket. Hiszen ezekben a feladatokban, a munkánkban, a napi tevékenységünkben az ember valahogy teremt. Valami újat hoz létre, valami kreáció jön ki abból, amit éppen végez. És hát a teremtésben a Szentlélek volt az, aki az újat alkotta, az ötleteket alkotta, úgy képzelem el, hogy ő hozta a terveket, és az Atya rábólintott, hogy ez jó lesz. És a fiú meg megvalósítja valahol azokat, amelyek ebben az elhatározásban megnyilvánulnak. Tehát nem csak érdemes, hanem kell a szent lelket hívni, vagy fohászként segítségül hívni, hogy mi ne roncsuk, vagy ne romboljunk azon a teremtésen, amely már körülvesz bennünket, hanem lehetőleg hozzátegyünk valamit, akármennyit, keveset, egy kockát, egy centit, egy lépést, egy színt, egy hangsúlyt, egy hangulatot, hangulati elemet, mindegy, hogy mit, de épüljön, vagy szépüljön az a világ, ami körülvesz minket, mert olyan sok minden rombolja ezt a teremtett világot, és az emberiség azt hiszem ma többet rombol összességében, mint épít. Kicsit, mint a déva vára, hogy vannak, akik pusztítják, rombolják, vannak, akik építik, de bizony minél többen lesznek a rombolók, annál rosszabbul fogjuk érezni magunkat a világba. Ez a napi munkában az, hogy a Szentléleket hívjuk, az nem csak bennünket kell, hogy erősítsen, hanem a minket körülvevő világot is.
0: A körülöttünk levő világot szemlélve bennem egy ilyen gondolat fogalmazódott meg, hogy az élettelenben szunnyadó múlt talán a történelem valahol ezt is jelentheti. Ugye a teremtés, a folytonos teremtés, az előttünk levők is hagytak nyomot a világban maguk után, és történészként gondolom, hogy önnek is vannak olyan helyszínek, amelyek fontosak az életében, akár a szülőföldje, vagy az a hely, ahol jelenleg él, egy adott régióhoz való kötődés, a hazaszeretet, ezek a fogalmak miként munkálkodnak önben?
1: Én azt hiszem, hogy mindannyiunkban, a génjeinkben hordozzuk a múltunkat, az őseinket, azok szenvedését, örömét, úgy, ahogy a gyermek az édesanyja szíve alatt tudatalanul is, ugyanúgy mi is részesülünk abból, amit átéltek az őseink, és ezért is tartom felelőtlennek és hálátlannak azt a generációt, amely egyszerűen azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, nem lehet eltörölni a múltat. El lehet persze feledni, de az egy olyan felelőtlenség, mint ahogy egy gyermek elfeledi az anyját vagy az apját, vagy tudatosan úgy él, hogy elfeledkezzen róluk. Még persze akkor is, hogyha rossz dolgokat tapasztalt tőlük, de mégis az életet tőlük kapta a legnagyobb ajándékot, amit az ember kaphat ezen a világon, az az élet, az az élete. Tehát így módon nekünk azt hiszem, hogy hálával kell gondolnunk az őseinkre, az elődeinkre, akik nem csak az életet adták nekünk, hanem a kultúrát, a hitet, az életföltételeket, hiszen ahhoz, hogy az életet tovább tudják adni, nekik élniük kellett, meg kellett művelniük a földet, dolgozniuk kellett, sokszor nagyon-nagyon nehéz körülmények között, sok szenvedés közepette, de valahogy ezt miattunk tették, értünk a jövőnkért. Ott van bennünk az ő általuk felhalmozott hatalmas örökség, csak az a kérdés, hogy ezzel mit csinálunk, mennyire értjük ezt, mennyire érezzük.

0: szlovákiai magyar társadalom az utóbbi időben óriási változásokon megy keresztül. Ugye jó visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, például az 50-es, 60-as évekre, amikor ugye egy uralmi párt, uralmi rendszer volt, és a szlovákiai magyarságnak is meg volt kötve a keze, a cselekvési ereje le volt bilincselve, és akkor megszületett a fölismerés, hogy ahhoz, hogy megmaradjunk, a hagyományainkra kell építeni, és azokat kell fenntartani. És virágzott a néptánc, a népművészet iránti rajongás, a népművészethez való ragaszkodásnak a különböző formái, tájházak jöttek létre, néptánc csoportok működtek, egész magas szintű, magas kultúráig évelő folyamatok zajlottak le a szlovákiai magyar társadalom életében, és ezek tömeges, közösségi jellegű mozgalmak voltak, amelyek áthatották az egész fölvidéki magyarságot. Most már nem látok ilyen tömeges közösségi igényt ebben a társadalomban, hanem sokkal inkább egy bezárkózás, egy önmagába fordulás, atomizáltság, ugye saját individuális életünknek a perifériáig jutunk el, nem lépjük át ezeket a határokat, nem akarunk tudomást venni a szomszédainkról. Hát itt Pozsonyban különösen látszik az, hogy az ember eljár, vagy próbálok eljárni a társadalmi rendezvényekre, kulturális rendezvényekre, jószerivel néhány tucat embert látunk. Ezeken jelen holott Pozsonyban közel 20 ezer magyar él, de önmagába bezárkózva, saját problémáival elhalmozva is, nem tagadom, és elfoglalva, de az, hogy nem keresi másoknak, a sajátjainak a társaságát, ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy nem értékeli már a másik magyar embert, a másik magyar embernek a közelségét vagy jelenlétét, a második pedig az, hogy nem értékeli, vagy kevésbé értékeli azt a kultúrát sem, ami a két embert összekötné, a közös nyelv, a közös történelmi tudat, a közös öntudat, a közös műveltségi kapaszkodók, fogódzók. Ez azt jelenti, hogy a malter, a tégla, a kultúra az mindig ilyen volt, a kultúra mindig közösségi. Inkább talán mondjuk azt, hogy a civilizáció az mindig egy közösségi fogalom volt, ami összekötötte az embereket. Az azt hiszem, hogy itt jelenleg napjainkban egyre kevésbé tölt be fontos szerepet, és ennek az eredménye az, hogy magára marad az ember, egyedül marad, egy magára van utalva, kaparikurta, neked is jut, önző módon él, csak magának él, és azt hiszem, hogy önmagának is hal meg. Ebből a körből nem tud kiszabadulni.
1: Esetleg lát-e mankót vagy kapaszkodót abban, hogy az egyházközösségeken belül, ott nyilván, hiszen a hitélet azért összekapcsol bennünket, hogy ez tud egy olyan forrás lenni a jelenkor közösségeinek, amiből táplálkozhatnak, és ami kinyitja az embereket egymás közé, hiszen Isten szeretet kapcsolata az nem csak az egyén belső kötődése az Úrhoz, hanem ő azt szeretné, hogy közösségben minél többen felebaráti szeretetben legyünk egyek és kapcsolódjunk össze a mindennapok szervezésében is akár.
0: Igen, ez egy nagyon jó megállapítás, és azt hiszem már a 70-es, 80-as években is fiatal gondolkodó értelmiségiek, akik többet szerettek volna elérni a pusztanapi létnél, vagy a betevő falatnál, vagy többre volt igényük, felfedezték azt, hogy a közösségiségnek az első létrafoka, amely hiányzik alólunk, a hit. Hiszen a hit, a vallás, az egyház, az egy alapvetően közösségi, mondhatnám azt, hogy intézmény, de ez egy kicsit leszegényített szó, azt mondanám, az közösségi formáció. Nehéz hitet, egyházat, vallást elképzelni individuális módon, nem is létezik. De még visszamehetnünk, még egy lépéssel korábban, az Isten közösségi embernek teremtette az embert, mint ahogy ő maga is a Szent Háromságban egy közösséget alkot. És ha a hit kiesik, mint közösségi formáció, akkor csak a kultúra marad.

vagy a társadalmi szokásrend, a szokások, és ez egy kicsit egy olyan, mint amikor egy futballlabdába egy szög kerül, vagy egy autógumiba egy szög nyomódik bele, lassan-lassan a levegő elszivárog, és bár úgy látszik, hogy formája megvan, annak az autóguminak a belső tartása már nincs meg, és az első huppanónál, vagy göröngynél, vagy az első ilyen akadálynál kiderül, hogy baj van, az egész gépkocsi nem tud tovább menni. Tehát a hit elvesztése után természetes módon következik a kultúrának az elvesztése is. A hitet, az egyházi szokásrendet, vagy az egyházi hagyományokat jogosan nevezzük kulturális létformának is, hiszen tulajdonképpen mi a kultúra? Az egy interakciót jelent, és közösen létrehozott értéket jelent. Egy egyházközösség az mindig közösen tudott működni, közösen tudott létezni, reagálni dolgokra. Tehát szinte az egy dominó elv alapján jutunk el az egyiktől a másikig. Van, akik azt mondják, hogy ez egy természetes folyamat, laicizációnak mondják ezt, tehát, hogy a népi egyház, a népi vallásosságnak az elvesztését még jónak is tartják sokan, de én azt gondolom, hogy ha a társadalom meg is éli ezt a folyamatot, vigyázni kell arra folyamatosan, hogy legyen mód vissza is térni ezekhez a régi jó bevált formákhoz. Hogy mikor térhet oda-vissza az ember a halálos ágyán, vagy korábban, vagy egy válságos pillanatban, vagy egy megrendítő esemény kapcsán az életében, az a gondviselésnek a dolga, de azt hiszem, hogy minden ember, aki átmegy ezeken a folyamatokon, mondjuk így az elidegenedési folyamatokon, minden embernek az életében vannak újabb és újabb pillanatok, amikor visszatérhet a régi kerékvágásba, visszatérhet az értékekhez, visszatérhet az ősöknek a hagyományaihoz, vagy visszapillantva folytatni tudja, vagy folytatnia kell azt az utat, amit az elődeink is jártak. Talán jobban, okosabban, bölcsen, kevésbé balgán, mint ahogy ők tették, hiszen ők sem. Én nem idealizálni akarom az elmúlt világot, azt már nem tudjuk visszahozni, de a mai kor körülményei közepette meg kell találnunk nekünk is a magunk feladatát. Na most az, hogy minek teremtett bennünket az Isten, hogy férfiak vagyunk, vagy nőknek születtünk, az nem véletlen. Mint hogy az sem véletlen, hogy magyarnak születtünk, szlováknak, vagy románnak, vagy a másnak. Azért születtünk annak, amik vagyunk, mert az Isten ebben a identitásban ad nekünk feladatot, ad nekünk hivatást, ad számunkra tennivalót, elgondolást. És az Isten, ha egyszer feladatot ad, vagy hivatást ad, akkor biztos, hogy megadja hozzá a boldogságot is, azt az örömet is, amit a jól elvégzett munkában érezhet az ember. Nagyon sokan panaszkodnak az miatt, hogy a munkahelyükön nem nézik őket, nem becsülik őket, meg hogy csak eszköznek, tárgynak tekintik, és nem érzik jól magukat a munkájukban. Hát igen, ez bizony egy nagyon nagy probléma, és pont ide vezethető vissza, hogy nem a helyükön vannak az emberek, nem azt a hivatást végzik, amit az Isten nekik szánt, hanem azt a hivatást esetleg háttérbe szorítva előnybe részesítik azokat a munkahelyeket, ahol jól lehet keresni. Mindegy, hogy minek a rovására, de sok pénzt lehet keresni. Azt hiszem, a mai kornak az egyik legnagyobb kihívása ez a mammon. Ahogy az Úr Jézus is mondta, hogy választanunk kell, az Istennek vagy a mammonnak szolgálunk. Az Isten ad nekünk egy hivatást, ha azt a hivatást akarjuk szolgálni, nem biztos, hogy akkor jól fogunk élni, hogy gazdagok leszünk, hogy sikerélmények sorozata, vagy úgymond társadalmi megbecsülés fog bennünket körülvenni, de mégis boldogok leszünk, mert az Istennek az útján járunk. Ez nagyon nehéz feladat, de ezt azt hiszem, hogy mindenkinek egyszer fel kell tenni magában ezt a kérdést, hogy én valakinek szolgálok, a mammonnak, vagy az Istennek, kinek az útját járom, kinek az életét élem én, a magamét, azt az életet, amit az Isten nekem szánt, vagy azt, amit rám oktrojált az engem körülvevő világ, amely, mint tudjuk, ma van, holnap nem lesz.

0: Itt a hallgatók figyelmébe is ajánljuk Eszterházy János példáját, illetve a mindennapokban igyekezzünk mi is a nehézségeink során is arra gondolni, hogy ennek mind van értelme és célja, sőt, ebben valahol azt az isteni jót keresni és találni, ami majd egykor a mi érdekünket is szolgálja. Kívánom Imrének azt, hogy ő is találja meg azt a nehézségek árán is, hogy mi az, ami segíti őt a mindennapokban, a múltat jelenni, elevenni tenni, és legyen ő is Isten szolgái között egy olyan személy, aki az embereknek is fényt és utat tud mutatni a mindennapokban. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, és köszönöm a Mária Rádiónak mindazt, amit tőle kapok, a nagyszerű programokat és elsősorban a lelki töltekezést, amit biztosít. Isten áldja meg!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvében, harmadik fejezetnek fogtunk neki, és ott hagytuk abba Nehemiás könyvénél, hogy egy erős kőfal védelmet jelent egy városnak. A jelent, ez elválasztást is tulajdonképpen. Nem mindegy, hogy valaki a kőfalon belül lakik, vagy a kőfalon kívül van. A kőfal elválaszt, más bent és másként lenni a kőfalon. Hogyha egy kőfal leomlik, akkor az ítélet. Ítélet volt Jerikónak is, és ítélet volt Jeruzsálemnek is, amikor Nabukodonozor lerombolta a kőfalakat. Megégette a kapukat, akkor nagyon jól tudta Izraelnek a népe, hogy nagy ítélet és nagy gyalázat ez rájuk nézve. Ezért is olvastuk az előző rész 17. versében, hogy azt mondta Nehemiás, jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, hogy ne legyünk többé gyalázatul. Ma Isten népének van egy erős kőfala. Jeruzsálemben lakott ugye Isten népe, és Isten lakott a templomban a népe között. Most is Isten az ő népe között lakik, erős vár a mi Istenünk. Isten maga vesz erős várfalgyanánt körül bennünket, így mondják a reformátusok is. Zakariás könyvében olvasunk egy részt, hogy tűzfal leszek körülötte, tehát Jeruzsálemről van itt is szó, és megdicsőítem magamat ő benne. Tehát amikor Izrael népe vonult a pusztában, Isten ott volt tűzosztopként, tűzfalként. Mikor megtámadta a fáraó, és ott álltak a veres tengernél, akkor a tűzoszlop az Úr odament Izrael népe közé, és az egyiptomi sereg közé. Nem mertek közeledni. Az Úr volt ott tűzfalgyanánt. Isten most is ilyen falként veszi körül az ő népét. Egyrészt védi az ő népét, másrészt elválasztja az ő népét, mint ahogy a fal. Nem mindegy, hogy valaki bent van az ő népe között, vagy kint van a kőfalon kívül. Mit jelent nekünk? Amikor az első közösség Jeruzsálemben Ananiás és Szafira azt tette, amit tett, ismerjük, ott testek holtan össze Péter lába előtt, és ennek a híre elment, és azt olvassuk, hogy senki az idegenek közül nem mert közéjük keveredni. Mert tudták, hogy itt van egy erős védelem, itt akárhogy nem lehet bent élni. Aki oda belép, az Isten szentségébe lép, hogy ott van az Úr bent is, és ott van az Úr védelemképpen, és ha valaki hamis szívvel be akar menni, mint Ananiás és Zafira, akkor ott van Istennek az ítélete. Nem lehet akárhogy élni. Isten népe körül most is ott van a fal, Isten maga, erős védelem. És el is választ. Azt olvasjuk a Zsoltárban, hogy nem állhatnak meg a gonoszok az igazak közösségében. Sok helyen olvassuk a Szentírásban többek között, legismertebb a korintusiakhoz írt levélben, hogy mi köze hívőnek a hitetlenhez. Világosságnak a sötétséghez. Tehát Isten templomának mi közössége van a bálványokkal. Szóval van egy határ, van egy fal. És a falon belül, ahol az Úr lakik Isten népe közé Jeruzsálemben, nem lehet bevinni a bűnt, a sötétséget, a bálványimádást, mert az Úr megvédi az ő szentségét. Van egy válaszfal, és aki azt illetéktelenül átlépi, az Úrral találja szembe magát. Ha egy közösségben, Isten népe között valahol helyileg nincs meg ez a válaszfal, ha bárki bemehet, nincs már fal, csak romok vannak, akkor az ítélet az pusztulás. Bárki kibejárhat kényekedve szerint, keveredhet bűn, szentség, világosság, sötétség, bálványimádás, minden keveredhet, és ez borzasztó dolog, ez ítélet. A normális az, amikor állnak a falak, és Isten maga a tűzfal, és mindenki, aki közeledik az Úr közösségéhez, az egyházhoz, tudja, hogy a falnál meg kell állni, és oda belépni csak a kapon keresztül lehet. Nem akárhogy csak a kapon. És ha az őrállók jónak látják és beengedik, és ha nyitva van a kapu, akkor mehetünk is. Nézzük meg a tornyoknak milyen jelentősége van. A kőfalon ugye tornyok is voltak, olvashattuk az első versben, és a 11. versben olvasunk, hogy olvashatunk a kemencéknek a tornyairól. Azután pedig, hogy napkelet felé a kiemelkedő torony, ezt a kiemelkedő tornyot úgy mondja, hogy a kiemelkedő. Voltak tornyok, és volt egy kiemelkedő nagy torony napkelet felé. Tehát a tornyok őrtornyok voltak, és ezekben a tornyokban
őrök álltak, ugyanúgy, ahogy a kőfal a védelemnek, az erőnek és a megőrzésnek is a jelképe. Tehát messzire el lehetett látni, és messziről lehetett látni az ellenséget. És már ideje korán lehetett felkészülni arra, hogy valahonnan támadás éri azt a várost. És ezek a tornyok azt jelképezik, amiről sokszor beszél a Szentírás, hogy erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz és bátor lesz. Példabeszédek könyve, 18. fejezet, 10-es verse. De a városfal is kiemelkedik, de a torony az nagyon messziről látszik. Kedves Mária Rádió hallgató, könnyen lehetett a toronyból, és azt mondja a Szentírás is, hogy az Úr az ilyen erős torony. Tehát te vagy menedékem és erős tornyom az ellenség ellen. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgató, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük a kedves Mára rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról. 14 óra 44 perckor köszöntjük Önöket és várjuk az Önök hívásaikat, ugyanis az Ima Szándékok című műsorunkhoz érkeztünk, akik Önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Mint ahogy említettem, várjuk az Önök hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámok bármelyikére. De esetleg SMS-t is küldhetnek a 0758 420 555-ös telefonszámra. Egyéni szándékaink mellett pedig imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóiért.
1: A füzetünk befejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Imád kérek férjemért, Kelemen Mihályért, aki 7 éve távozott az örök hazába, gyermekeimért és családjaikért, első áldozó unokáimért, bérmálkozó unokámért, hálás vagyok a hozzám tartozó adakozókért és az egész Mária Rádió stúdiójáért, Kelemen Anikó önkéntesünk, ő fog bekapcsolódni, ő is velünk tart a közös imába. Jóisten, nagyon csendes pihenést Misi bácsinak. A Szent Rózsa füzért és miséket felajánlom a család egészségért, békességért, szeretetért, az elhunytjaink örök nyugalmáért, az anyaföld ölébe. Önökkel imádkozik Ida néni Csíkszeredából. Kedves Ida néni, köszönjük, hogy bekapcsolódik a közös imába. Imád kérek családomért, gyermekeimért, unokáimért, testi-lelki gyógyulásért, gonosz távozásáért és a Mária Rádióért, valamint a világ békéért, Erzsébet tart velünk. Pályos szívvel emlékezünk Gagyi Margitra, édesanyánkra, aki egy éve távozott az örök hazába, és a magyar zsákodi temetőbe alussza örök álmát. Imádkoznak érte szeretteik, Isten nyugtassa békében lányai és unokái. Az imákat felajánlom férjem megtérésért, családi békéért, Isten fizesse, felajánlom gyermekeimért, hitükért, megerősödésért és testi-lelki gyógyulásukért, felajánlom a magyarországiakért és a világ békéért, minden magyar ajkú embertársunkért, Isten fizesse. A rózsafüzért az én családomért ajánlom, és bűneink bocsánatáért hálásan köszönöm. Felajánlom Olá Erzsébet lánya Beatrix Szárhegyre, Szabó Erzsébet és férje, Ildikó Erzsikáj és a barátnőm Bözsiért, Ülkébe Anna néni gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, kívánunk jó egészséget, kedves mindannyiuknak. A rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, továbbra is kérem a segítséget, hogy járjon közben Szent Fiánál, édesanyám gyógyulásáért, hallgassa meg a jó Isten. Imád kérek a családom egészségért, békességért, a rózsafűzért társulatokért, felajánlom édesanyám lelkeüdvér, a Csíkszent Simoni temetőben nyugszik, Önökkel együtt imádkozik lánya, Berni. Jézuson bízom benned, Isten fizesse még mindenki imáját. Felajánlom a szent miséket és a rózsafüzért az egészségemért, és a családom egészségért szűzanya takarja be védő palástjával. Önökkel együtt imádkozik Ági néni Csíkszeredából. A szent rózsafüzért és miséket felajánlom unokám és a család egészségért, békességért, szeretetért, elhontjaik örök nyugalmáért, az anyaföld ölében, Ida néni Csíkszeredából imádkozik velünk. Köszönjük szépen Ida néninek is.

0: Most pedig a beérkezett üzeneteket igyekszem olvasni. Minden imát és szentmiséget felajánlom. Fábián Teréz lelke üdvéért nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm szépen. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelmiért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozik egy édesanyja. A rózsafőzért felajánlom, fontos szándékokért, köszönöm szépen. A mai összes rózsafőzért, Unért ajánlom fel, hogy a Jóisten segítse őt közelgő vizsgáin, hogy sikeresen átmenjen, jó jegyet kapjon, és egy jó osztályközösségbe, illetve iskolába juthasson be, adjon neki tiszta elmét, jó emlékedést, nyugalmat és bátorságot, szüzanya oltalmazza és vezesse őt, egy édesanyja tart velünk. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú emberekért, bízva a közös ima erejében, köszönöm szépen! A rózsafűzért felszeretném ajánlani László megtérésért és a gonosz távozásáért a családunkból, Jézusom, bízom benned! Ezt a rózsafűzért felajánlom az idegenbe dolgozó gyermekem testi-lelki gyógyulásáért, nehéz helyzete megoldásáért egy fontos szándékra, szintén egy édesanyja tart velünk. Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani szüleimért, köszönöm mindenki imáját!
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlni magukkal imádkozni. Egészségemért, a gyermekeim egészségükét, szerencséjükét, az unokámnak a lakodalma, hogy legyen nagyon, nagyon kellemes, szép. Minden jó indulatú emberemért, önöki rádió, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozói, minden jó indulatú emberét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen, nagyon szívesen a Jóisten segíje önt és kedves szeretteit.
0: Imád kérek a gonosz távozásáért, valamint Kálmánért is imádkozom, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, unokáim jó tanulásáért, fiam munkahelyi sikereiért, munkámra áldást és férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Halló! Hallgatjuk szeretettel a kedves hallgatót. Élőbe tetszik lenni. Halló!
3: Dicsőtessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
3: Az irgalmasság rózsafűzérjét fel szeretném ajánlani. Szent szolgálatban lévőkért, a kedves idősekért, a Mária Rádió minden egyes tagjáért, gyermekeimért, unokáimért, egészségükért, saját magamért, bűneim bocsánatáért, és a betegekért, akért imádkozok, és az elhűlt szüleim, férjemért, lelkük üdvéért, nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében.
1: Amen.
3: Áldott szép napot az Úr napján. Köszönjük neki ezt a gyönyörű szép napot, dicsértessük a Jézus.
1: A jó Isten áldja, megköszönjük, hogy velünk tetszik imádkozni.
0: Ezt a rózsafűzért felajánljuk Pál Mária emese tesókért, Jézusunk, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért, valamint az unokám gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
4: Halló!
1: Igen.
4: Tessék, Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen!
4: Ezt a rózsafűzért szeretném ajánlani családom minden egyes tagjáért, gyermekeimért, unokáimért, gyógyulásunkért, egészségét, békességét, szeretetét, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, a hozzám tartozó elhunyt halottaimért, önökét, ha már rádió megmaradásáért, a járvékéjét, az úton levékét. Köszönöm szépen, dicsős testvékét.
1: Mindörökké, amen, nagyon szép délután, köszönjük, hogy betetszik kapcsolódni a közös imába is.
0: Minden imát és szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából. Egészségemért, családomért, unokáimért, édesanyám lába gyógyulásáért, minden Mária Rádió dolgozóért és minden betegért Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, család többi halottaiért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat, nekik Isten fizesse, egy kedves hallgató hidegségről tart velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, szintén egy hidegségi hallgató.
1: Egy újabb hallgatót kapcsolunk szeretettel. Háló, háló!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafűzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és Évikének az egész a családjáért, és a gyermekem bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, nagyon fáj mindenem, és a család békességért, a gonosz távozásáért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy velünk és értünk is tetszik imádkozni. Vigasztalást adjon a jó Isten és lelki békét önnek.
0: A mai és a heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egész családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, nagyon fontos szándékokért, drága elhunyt szeretteink lelkük üdvért, szerencsés utazásért. Köszönöm szépen! Ezt a rózsafűzért felajánlom szüzanyának tiszteletére, kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük, adj szent lelket, mindenkinek alázatosságot, szívében. Köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Háló, háló.
6: Dicsértes Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Én szeretném köszönni a szüzanyának, és az Úr Jézus, az ő szent fiának a sok kegyelmet, amit megadott részemre, és a családomnak is. És még ajánlom a betegségemért, minden beteg számára is imádkozok, hogy a Jóisten adjon türelmet, mindenki tudja a keresztet hordozni. És még ajánlom a közös halottjaim és férjem lelke üdvéjé, édesanyámért, aki a Gyimesi Cikolyai temetőbe alussza örök álmát. És önökért is imádkozok mindig, Jézuson bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatom.
1: Nagyon szívesen, jó Isten áldja meg, erre hívjuk önt is, tessék bekapcsolódni a közös imába.
0: Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam Szovátáról. Ezt a rózsafűzért felajánlom Csíkszeredában, Furika Ibolya szomszédasszonyom gyógyulásáért Magdolna tart velünk. A mai imákat felajánlom magam és családom, betegeink gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelkük üdvéért, lelki békéért, segítőkegyelemért, békességért a családunkban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, valamint Isten akaratában való megmaradásért és a fontos szándékokért egy édesanyja tart velünk.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Háló, háló. Mindörökké, amen.
7: A rózsafűzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindenkiért, aki őszinte és szeretettel viszonyul hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint a hozzám tartozó betegek halottaknak a lelki nyugalmukért, az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, önökért és a világ békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindaraki, ámen, kérjük, hogy tartson velünk a közös imába is. Én is fel szeretném ajánlani az irgalmaság rózsafüzérét, azért a néniért, akit a Pacsirta utcába elüttek, és kómába van, balesetet szenvedett. A jó Isten legyen gyógyító orvosa. Imádkozzunk hittel, bízalommal, egy 80 éves néniről van szó. A jó Isten vigyázzon rá.
0: A rózsafűzért én is felajánlom a lábam gyógyulásáért és gyermekeim, illetve unokáim egészségért, hálából mindenért. Köszönöm szépen! A mai irgalmaság rózsafűzérét felajánlom Zsolt fiam, Máté keresztfiam, Gellért és minden beteg gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzér imád felajánlom hálából és a gyermekekért, valamint a halottainkért. Köszönöm! A rózsafűzért felajánlom bűneim bocsánatáért, egészségért, türelemért, valamint békességért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért én is felajánlom családomért, valamint a Mária Rádióért. Kis családunk egészségért, békéért, valamint oltalomért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Köszönöm szépen, egy édesanyja tart velünk.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Bízva a közös ima erejébe, imádkozzunk különösen betegeink gyógyulásáért. A jó Isten hallgasson meg mindannyiunk kérését. A Csíkszeredai Szentkereszt plébánia Mária Légiós ima csoportját köszöntjük a stúdióba, és köszönjük szépen az egyórás ima szolgálatot is a csoportnak. Erre hívjuk önöket, hogy kapcsolódjunk a közös imába. Műsorba voltunk
0: Oltján Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva. Áldott szép délután, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: észre lát venni.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: fáradtságának, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen.

0: de egyúttal határtalan bízalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét. Megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
2: A generációk közti nézetkülönbségek mindig is léteztek, hát még ha zenéről volt szó, pláne egy olyan apa mellett, mint Johann Sebastian Bach. Bachnak két feleségétől született gyermekei közül 10 érték meg a felnőtt kort, ők mind első kézből kapták a zenei nevelést. Ehhez számottevő tehetséget is örököltek, hisz 5 közülük koruk legelismertebb zenészei közt vannak számon tartva. A Koncertó Klasszikus zenei műsor szerkesztője Bőjte László köszönti Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus! A barokk, mely Bach személyével tetőződött be, kezdett leáldozni. A közönség már valami újra vágyott. Az 1720-as és 1780-as évek közt a föltörekvő polgárság új művészeti ízlést juttatott uralomra, a rokokó stílust, melyet gáláns stílusnak is neveznek. Ez főleg az iparművészetben és a belső építészetben fejlődött ki. Életöröm, jókedv, elevenség jellemzi a stílust. A rokokó zene szembefordul a barokk monumentalitással és zsúfoltsággal, a természetszerűséget és kisszerűbb, idillikusabb, intimebb műfajokat kedveli. A finomkodás és apró díszítés megfelelő kőzege, a dal, a tánc és a vígopera. A drámai feszültséget felváltja a könnyed hangvétel. A Bach fiúk ebbe születtek bele, és hogy a kórstílusnak megfeleljenek, zenei téren szembe kellett fordulniuk apjuk zenéjével, ami nem kis konfliktus helyzetet eredményezett. A mai és a jövő heti adásunkban az említett Bach fiúkról lesz szó, mindegy átvezetésként a barokk és az azt követő nagyobb művészet történeti korszak közt, melyet bécsi klasszicizmusnak nevezünk, s melynek zenei alapjait is egy Bach fiú tette le. A mai óránkban Bach első feleségétől, Maria Barbara Bachtól született, 2 zenei hírességnek, Wilhelm Friedemannnak, valamint Carl Philipp Emanuel Bachnak zenéjét lehet hallgatni.

Bach második gyereke és legidősebb fia, Wilhelm Friedemann 1710-ben született Weimarban, ahol apja orgonista és kamarazenész volt a herceg szolgálatában. Rendszeres zenei nevelés mellett jogot tanult, és élénken érdeklődött a matematika iránt. Kitűnő orgonista és zeneszerző volt, mindezek mellett különösen improvizációs készségeiről volt híres. 23 éves korában Dresdában alkalmazták orgonistaként. 1746-tól pedig Hallé városában tevékenykedett, akkor már hírneves orgonistaként. Habár a darmstadti udvari zeneigazgatói állást megkaphatta volna, nem tisztázott, hogy mi okból, de ezt sosem foglalta el. Néhány évig Braunschweigban élt, majd Berlinben, Nagy Frigyes húgánál, Anna Amália hercegnőnél volt zenész, de rövidesen ismeretlen okok miatt kegyvesztett lett. Első fiúként annak idején apja különösen nagy hangsúlyt fektetett zenei nevelésére. Talán emiatt nehéz is volt számára a megváltozott korstílusba beleilleszkednie. Sok oldalú tehetség ellenére nem tudott komolyabb zenei állásban hosszabb ideig megmaradni, így elismert zenei zsenialitása mellett szegénységben hunyt el 1784-ben Berlinben 74 éves korában. Wilhelm Friedemann Bach szerzeményei közül most a 45-ös jegyzékszámú A-moll csembaló verseny fog elhangzani.

A London barokk zenekar előadásában Wilhelm Friedemann Bach ámul csembaló koncertje hangzott el. Szólót játszott Richard Igar. Bach első feleségétől, Maria Barbarától született ötödik gyereke, az említett Wilhelm Friedemann után a második felnőtt kort megért fiú, és szintén kivételesen tehetséges zenész Carl Philipp Emanuel Bach volt. Ő volt a klasszicizmusra jellemző zenei formák, a szonáta forma, a szimfónia és a kamaramuzsika egyik előfutára. Johann Sebastian Bach több fiát is beíratta a Lipcsei Egyetem jogi karára, hogy megszerezhessék azt a végzettséget, amelyen lehetőségük volt elkerülni azokat a megaláztatásokat, amiket egyszerű zenészként neki el kellett szenvednie. Carl Philipp Emanuel volt az, aki fiai közül a leginkább felismerte az oktatás értékét. A zeneszerzőket ugyanis csak oktalan szolgáknak tartották a korszakban, de ha egyetemi végzettségük volt, már egyenrangú intellektuális partnerként néztek rájuk. Az említett Bach fiú Lipcsében, majd a Frankfurti Egyetemen tanult. 1740-ben a majdani második Frigyes csembalistája lett, később pedig 1767-ben Hamburgban kapott karmesteri állást keresztapja Georg Philipp Telemann utódjaként. A mai adásunk második felében Carl Philipp Emanuel Bach G-dur versenyművét fogjuk meghallgatni. Abban az időben a versenymű még nem volt teljesen hangszerorientált, hisz az említett versenyművet hallottam már zongora, csembaló, illetve orgona versenyformában is, és mindenik nagyon jól hangzott. Most pedig nem is billentyűs hangszeren, hanem egy nagyszerű fuvola versenyformájában fog elhangzani.

0: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna ővel együtt mindent minékünk. Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 8. részében olvasuk. Ez az ige számomra, számunkra, az én családomnak egy vezérigéje. Édesapámnak és édesanyámnak az életében rendkívül fontos szerepet játszott annak idején, amikor az ő hitüket megélték, és adott esetben bennünket is, gyermekeket elvállaltak, és minden hitharcukban. És azóta is úgy tekintek erre az igére, hogyha az Isten olyan kegyelmes volt, hogy mindent odaadott Jézus Krisztusban, akkor van értelme küzdeni, harcolni, és minden körülmények között élő reménységben lenni. Kész vagyok Jézus Krisztus elé leborulni, és azt mondani, hogy itt vagyok, Uram, Téd a szívem és az életem, gyere, és akkor kezd el a munkát bennem. Onnantól kezdve, hogy én Krisztussal járom az életemet, elindult az a program, amiért én megszülettem. Ő az én Uram, ő az én szabadítom, ő az én megváltom. Mi módon ne ajándékozna ővel együtt minnékünk mindent, ebben a mindenben még az örök élet is benne van, ami aztán tényleg a non plus útra és mindeneknek a beteljesítése. Ezért szeretem ezt az igét.
1: Faragó Csaba lelkipásztor gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal egy másik nagy rész ismertetésébe kezdtem bele, a címe Mérlegen. És ennek is az első fejezete így szól: Mérlegen az életünk, életek cél nélkül. Azt mondja Gyökösi Endre, közel fél évszázados lelkészi szolgálatom alatt szüntelen új és új problémával kellett megbírkoznom nekem is, mint a legtöbb lelkész kortársamnak. A 30-as évek végén újra és újra el kellett mondanunk, hogy Isten nem esőisten, aki azért van, hogy biztosítsa a jó termést, s némi imáért és adományért bebiztosítson bennünket betegség ellen, hanem atyánk a Jézus Krisztus által, aki olykor úgy nevel, hogy meg is fenyíti gyermekeit. Úgy szeret. A 40-es évek közepétől alig-alig tértünk magunkhoz, mégis meg kellett találnunk egy totálisan új világban az örök és változatlan ige mondani valóját, Isten akkor aktuális üzenetét. Majd jött az 50-es évek ébredése, és a mi generációnk újra felfedezte Jézust, az emberfiát, hogy emberebbé válhassunk, és az Isten fiát, hogy ebbéli sikertelenségeinket előtte tehessük le. Közben rá kellett ébrednünk, hogy az egyház csak akkor Isten egyháza, ha szolgál, és nem akar többé uralkodni. Sőt, az elmúlt években még azt is megtapasztaltuk, hogy Szentlélek nélkül minden munkánk csak adminisztráció és gondosan szabályozott egyházi masinéria. És mondhatnám, és mondhatnám. Ám szolgálatom egyetlen évére, hónapjára sem emlékszem, amikor az a bizonyos, valamikor Jeruzsálemtől Jerikóig vezető úgynevezett nagy véres út idáig ne ért volna. Az a nagy véres út, amelyen a bibliabeli irgalmas szamaritánus a bérében fekvő ember fölé hajolt. Mert hol kell neked fölém hajolnod, hol kell nekem föléd, mert valamelyikünk mindig vérzett. S már régen elvéreztünk volna, ki így, ki úgy, ha az elmúlt évtizedekben valaki Jézus nevében be nem kötözgetett volna irgalmasan. Ám azt hiszem, ilyen különös szituációban még sohasem éltünk. Ha ma hangoznék el az irgalmas szamaritánus példázata, Jézus talán valahogy így mondaná el. Egy szamaritánus pedig, aki úton volt, amikor észrevette az áldozatot, megszánta, odament, hogy első segélyben részesítse, s ha kell, kórházba vigye. Ám nagy csodálkozással látta, nincsenek is vérző sebei, csak behúnyt szemmel és összekuporodva fekszik egy bokor alatt. Megérintette annak homlokát, s az ifjú imígyen szól hozzá: hagyj aludnom, majd ismét behúnyta a szemét. De ama szamaritánus unszolására újból kinyitá és elmondá, hogy járt arra már egy pap, kinézett autója ablakán, és részegnek gondolván őt tovább hajtott útján. Így tettek utána sokan mások. Mind békében hagyták őt feküdni a földön. Ám a pesti szamaritánus letérdele mellé, azzal bíztatta az ifjút, hazavinné szülői házába. Amikor az hallgatott, tovább kérdezgette sok jó szavakkal bajáról. Mire az megunván annak zaklatását, azt válaszolta neki: minek állanék fel, ha feküdhetek? Minek nyissam ki a szemem, amikor a semmit látom velük? Minek mennék haza, amikor észre sem vennék? Minek tegyek valamit, amikor nincs miért? Majd arra kérte a szamaritánust, hagyja őt békén, ne vegye fel a trabantjába, hanem menjen az útjára. Ám az leült mellé, és megfogván annak kezét, imígyen beszélt hozzá:
Kelj fel, mert minden emberből csak egyetlen egy él a nap alatt. Nem tehetem meg azt, amit neked kell megtenned. Nem szólhatom azt, amit neked kell szólanod. Nem kereshetem meg azt, akihez te küldettél, hogy bátorítsd őt és elmondd neki, amit én szóltam te neked. Mire az ifjú ezt kérdezte, hogy tehetném mindezt, amikor erőtelen vagyok? A szamaritánus pedig azt mondotta neki, ha megmozdulsz, már fel tudsz ülni, ha felülsz, már fel tudsz állni, ha felállsz, már el tudsz indulni. Ha elindulsz és megkeresed, akihez küldettél, és át tudod adni az üzenetet, akkor meggyógyul a te lelked, és meggyógyul annak a lelke is, míg mindezt megcselekszed. Ezért kelj fel, és ekképpen cselekedjél. Az felülvén felkelt, és akképpen cselekedett, ahogyan azt a szamaritánus mondta neki, és meggyógyult a fele barátja, és meggyógyult az ő lelke is. Lehet, hogy ma így beszélne Jézus. Azt mondja Gyökösi Endre, nyári szabadságunk alatt külföldön találkoztunk valakivel, akit évekkel ezelőtt alkoholtól és kábítószerektől felpuffadt arccal és testtel kellett látnunk. Többszöri öngyilkossági kísérlet után éppen csak vonszolta magát. Most virággal futott elénk. 10 évet fiatalodott és szépült. Látva örömös rácsodálkozásunkat, egy meghitt sétán elmondta, hogy élete legmélyebb pontján valaki megállt mellette és azt mondta, még nincs késő, még mindent újra kezdhet. Higgye, amit valamikor hívő édesanyjától hallott, hogy Istennél nincsen lehetetlen. Még az sem az, hogy egy kortyot sem iszik többi. És nem csak mondta ezt, hanem mellette is állt mindaddig, míg a csoda valóban bekövetkezett. Az új kezdés, az új élet. Az illető elmondta azt is, hogy most a Névtelen Alkoholista Segítő Egyesület aktív tagja, s ma már ő áll mások mellé, ahogy ő mellé állt az a modern, irgalmas szamaritánus. Nem kis megrendüléssel hallgattuk ezt a nagyon is mai, de ősrégi történetet a szamaritánusi szolgálatról. És végtelen hála volt a szívünkben Jézus iránt, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, s akinek ma 2 kérését kell tolmácsolnom. Az elsőt azoknak üzeni, akik úgy érzik, hogy bár élnek, de lelkük mélyén halottak, üresek. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Így szólt ő egykor a szárdiszi gyülekezet vezetőjének, és ma is így szól az övéihez. Azoknak pedig, akik a megtérés evangéliumát várják, ezt üzeni. Most térj meg magadtól, a másik

Ő veled megy az úton, szívtől szívig, élettelen élettől élettelen életig. Hogy ne csak te élj, hanem mindenki éljen, mert ez az ő akarata. És a bojtár nem mondhat mást, mint azt, amit rábízott a főpásztor. Ez az üzenet pedig egyszerű, nem kong az a szív, amelyben Jézus él, nem üres az a lélek, amely befogadta a szent lelket, nem céltalan ez az élet, amely Isten felé növekedik, szüntelen, szüntelen, szüntelen. A második nagy rész, második fejezete következik, mérlegen a céljaink, célok élet nélkül a címe. Azt mondja Gyökösi Endre, a nyár folyamán egy fiatal özvegynek kondoleáltam, aki két kisgyermekkel maradt özvegyen. S mert férje hirtelen halálának körülményeiről semmit sem tudtam, levélben megkérdeztem, mi történt tulajdonképpen. Hamarosan megérkezett a válasz. Azt kérdi, mi történt. Nos, a férjem elégett a saját tüzében. Feltette magában, hogy mindent megszerez nekünk, amit manapság egy jobban kereső ember megszerezhet. Meg is valósította éjt-nappallá tévő munkával, amit akart. Kis nyaralunk felavatása ünnepén, szűk baráti körben, pezsgőnyítás közben, amit már nem is hívott meg, lett rosszul, bár egyik orvos barátja tüstént bevitte autójával a kórházba, de már csak két napig élt. A második szívroham végzett vele. Alig múlt 40 éves, de orvos barátjának a kórboncnok azt mondta, hogy minden szerve 10-15 évvel volt idősebb a koránál. Most itt ülök a Malterszagú nyaralónk teraszán, amelyet el kell majd adnunk, hogy kifizethessük a kölcsönöket, és leveleket írok azoknak, akik írtak, magának is. Kérem, mondjon értem egy imát, és a gyermekeinkért, akiket még fel kellene nevelnem. Ha egy derékhívő ilyen történetet hall, már is tudja idézni a Biblia bölcsességét, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. És esetleg hozzáfűzi a saját véleményét is arról az átkozott pénzről. Tulajdonképpen miért is átkozott az a pénz, amit önmagában véve egyszerű fizetési eszköz nagyjaink arcképével? Nem olyan-e a haragunk, mint a kisgyermeké, aki gyufával játszik, és amikor megégeti magát, dühösen rátipor és szidni kezdi a csúnya rossz gyufát, ami őt bántotta. Vajon nem mi használjuk-e átkozottul rosszul a pénzt, ami nem csak meg, hanem eléget bennünket? Hiszen a bolond gazda példázatában Jézus sem azért ítéli el a csűreit bővítő gazdát, mert a csűreit bővíti. Az Úrnak nem a bőség ellen volt kifogása, hanem mert a gazda bolondul hitt a bőség megtartó erejében. Pál sem a pénzt ostorozza, hanem a pénz iránti rajongást, amely elszakít a hittől. Tulajdonképpen nem a dolgok átkozottak, hanem a mi viszonyulásunk átkozottul rossz. Nem Pál tanácsolja-e, a gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben is, adakozzanak szívesen, részesítsenek javaikból másokat. Gondoljunk csak az egykori nagy egyházi alapítványokra, templomokra, iskolákra, szeretett házakra, kegytárgyakra, jó szívű és jó szándékú adakozóknak köszönhető sok minden. A baj nem a pénzben van, hanem a kuporgató lelkületben. Amikor a pénz vagy egy úgynevezett nagyobb csűr nem eszköz, hanem öncél. Ha valaki magáért a pénzért vagy nagyobb csűrfélékért addig zsugorgat, amíg ő maga is össze nem zsugorodik testestől, lelkestől, mint az a nevezetes koldus, aki éhen hal,

halt egy pénzzel teli matracon. Vagy aki azért hal meg fiatalon, de elöregedett szervezettel, hogy csak azért is mindene legyen, ami sok mindenkinek van már, de ha lehet valamivel több, szebb, drágább, mutatósabb, legyen akár egyelőre megvásárolt kripta. Az előző fejezetben említettem már, hogy újféle ragály pusztít, a belső üresség. De nagy veszély az örök sodrás is, amely szívja, sodorja az örök embert. Ha időben meg nem fogóckodik, elszívja az erejét, az idejét, az életét. A nekem is legyen, sőt nekem több legyen, szomszéd pukkasztóan legyen, ha beleszakadok is. Nos, megtörténhet, hogy az ember öregedvén, bölcsebb lévén, egy ilyen sodrás után arra döbben rá, amire a prédikátor, aki igazán becsületesen leírta, mi mindent szerzett, de levonja a végső tanulságot is. Azt olvashatjuk a prédikátor könyvének második fejezetében. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is, marha csordám és júnyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. Lehet, hogy körülnézett egy családi vacsorán, és meglátta örökösei szemében a meddig él még az öreg kérdést, és ezt késztette erre a megjegyzésre, vagy egyszerűen közelgő halálának a gondolata. De nem mindenki jut el erre a bölcsességre. Ezért újra és újra kérjük Istentől, adj Uram világos életcélt mindnyájunknak, hogy értelme legyen az életünknek, és szabadíts meg a kuporgatás szellemétől, és a bőség megtartó erejébe vetett rögeszmétől, hiszen az csak arra képes, hogy idő előtt elsodorjon, és elszakítson tőled és embertársaimtól is. Igen, mindnyájan ebben az életveszélyes, örök életveszélyes szívó sodrásban élünk. Kedves hallgatónk, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isteniskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Azt mondja Gyökösi Endre, valahol olvastam, hogy a legtöbb országban, ahol vízeséssel megszakított hegyi folyócskák vannak, amelyek kenukkal, csónakokkal szakaszonként használhatók, a vízesések előtt jóval a környező sziklafalakra, sőt egy-egy folyó közepéből kimeredő sziklára négy betűt festenek messzelátszó festékkel. P-O-N-R. Ez pedig azt jelenti, pont ahonnan nincs visszatérés. Azért nincs, mert onnan 10-20 méternyire a vízesés sodrása már beszívja a csónakot. Innen csak úgy lehet megmenekülni, ha veszni hagyják a kenut és benne mindent, s addig kapaszkodnak egy kiálló sziklába, míg valaki meg nem menti a szerencsétleneket. Hadd említsek meg két bibliabeli jó ismerőst, akik valahogy így menekültek meg az utolsó pillanatban, a végső lehetőségbe kapaszkodva. Az egyik Jákob, akinek a neve azt jelenti ravasz csaló. Ha van az Ószövetségben ember, aki semmi csalástól, trükktől, hamisságtól, ravaszdi ügyeskedéstől nem riadt vissza, csak hogy birtokolhassa azt, amit birtokolni akart, akkor az Jákob volt. De tegyük hozzá, csak addig, amíg egy éjszakán a jabbok révénél rá nem döbbent, hogy a tulajdon többszörösen becsapott bátyja Ézsau várja seregével, és bizony nem tudta, milyen lelkülettel várja. Ebben a reszkető, szorongató félelemben szenderedik el a bizonytalanság éjjelén, belátva, hogy másnap mindenét, még az életét is elveszítheti. És ebben a különös alvó, szendergő állapotban a maga sodródó kis csónakjából Isten karjába veti magát, és úgy, de úgy szorítja magához a különös jelenséget, a Biblia valakinek nevezi, hogy az addig nem tud Jákobtól szabadulni, míg meg nem áldja őt, és új nevet nem ad neki, az Izrael nevet. Titokzatosan szép és döbbenetes ősi szimbólumokat hordozó képes beszédben leírt történet ez, amikor valaki az innen már nincs visszatérés utolsó pillanatában és pontján Isten karjába veti magát, abba fogódzik és megmenekül. A másik hasonló módon megmenekedett ember az új szövetség Zakeusa, aki kicsiségét pénzzel, vagyonnal akarta kompenzálni, kiegyenlíteni. Vagyona, státusa révén akart fele barátjai fölé nőni, és tiszteletüket, vagy legalábbis csodálatukat kiérdemelni. De csak megvetés sugárzott feléje mindenünnen. Amikor Jézus lehívja Zakeust a fügefáról, ahová azért kapaszkodott, hogy láthassa őt, nem csak arról a fáról, hanem az uborka fájáról is lehívja. És tudjuk, hogy Zakeus is kiveti magát az utolsó pillanatban a maga tákolta hajócskájából, s megígéri annak, akibe belekapaszkodik, hogy vagyona felét a szegényeknek adja, s ha valakitől valamit kizsarolt, négy annyit ad helyébe. Jézus válasza, ma üdvössége lett a háznak, azaz most menekültél meg családoddal együtt életre és örök életre. Fenyeget az üresség, vigyázzunk, hogy be ne töltsön, mert a semmi megsemmisít. Sodrásban vagyunk, talán az utolsó pont előtt, ahonnan nincs visszatérés. Kapaszkodni, kapaszkodni tessék. Valahogy úgy, mint Jákob, mint Zakeus. Dávid így ír erről a kapaszkodóról, a 40. Zsoltárban. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből,
a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Csak egy valakinek nem kell kapaszkodnia, annak, aki nem csak belekapaszkodott már a titokzatos sziklába, hanem arra is építette életét, jövendőjét, mert nem csak hallgatta, hanem meg is hallotta, és meg is fogadta Jézus tanácsát. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. És bizony, jönnek, hömpölyögnek az árvizek, és már régen feltámadtak a szelek, elsodró viharok, és egyre inkább nekidőlnek a háznak, a házamnak, a házunknak, nekem és nekünk. Hol állunk? Min állunk? Kire építettünk? Míg minden recseg robog körülöttünk, megállunk-e? Állunk-e? Kősziklára alapozott-e az életünk? Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztrik Ferences atyát, a csíksomlyói kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leópápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közzétették Leópápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek, és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szentatya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szentatya június 1-én, hétfőn délelőtt kialgatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzdította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent Hatodik Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter Apostol Pápai Missziós Társasága, amely erősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését, az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leópápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa világméretű imahálózata készít. Imájában Leópápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió csíksomjai stúdiójából fogadjuk az önök ima kéréseit a mai délutánon.
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránd lesznek önökkel, ha tehetik, önök is legyenek velünk. A következő telefonszámuk egyikét tárcsázva élő egyenes adásban mondhatják el kérésüket, szándékukat. Hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámuk egyikén. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk, de honlapunkról is írhatnak a www.mariaradio.ro címre kattintva, azon belül pedig az ima szándék fülecskére, ott beírhatják kérésüket, szándékukat, amelyeket mi majd felolvasunk. Általános ima kéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anyja szent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról is, ugyanakkor önkénteseiről és a munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jöjj segítségünkre, áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben. Üld el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, elő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Imád kérek férjemért, Kelemen Mihályért, aki 7 éve távozott az örök hazába, gyermekeimért, családjaikért, első áldozó unokáimért, bérmálkozó unokámért, hálás vagyok a hozzám tartozó adakozókért, és az egész Mária Rádió stúdiójáért, Kelemen Anikó önkéntesünk tart velünk. Imád kérek családomért, gyermekeimért, unokáimért, testi-lelki gyógyulásért, gonosz távozásáért, Mária Rádióért és a világ békéért. Fájó szívvel emlékezünk Gagyi Margitra, édesanyánkra, aki egy éve távozott az örök hazába és a magyar zsákodi temetőbe alussza örök álmát. Imádkoznak, szeretettel emlékeznek lányai és unokái. Isten nyugtassa békében. Imáimat felajánlom a férjem megtérésért és családi békéért. Felajánlom gyermekeim hitbéli növekedésükért és testi-lelki gyógyulásukért. Felajánlom a magyarságért és a világ magyar ajkú embereiért. Isten fizesse. Felajánlom a rózsafüzét a családom bűneinek bocsánatáért. A rózsafüzért felajánlom és a szent misséket unokám és a család egészségért, békességért, szeretetért. Elhunytjainknak adjon a Jóisten örök nyugodalmat az aranyaföld ölébe, önökkel imádkozik Ida néni Csíkszeredából. Felajánlom Ola Erzsébet lánya Beatrix, Szárhelyre Szabó Erzsébet férje Ildikó Erzsike és a barátnőm Bözsiér, Anna néniér, ülkébe az ők gyógyulásukért, Jézuson bízom benned. Felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és továbbra is kérem a segítséget, hogy járjon közbe

0: Még mindig a füzetből olvasok, elajánlom, a rózsafüzért és a szentmiséget az egészségemért, a család egészségére, Szűzanya takarja be palácsával, önökkel együtt imádkozik Ági néni Csíkszeredából. Önökkel imádkozom a család és az unokáim egészségért, békességért, szeretetért, elhuntjainknak adjon a jó Isten örök nyugodalmat az anyaföld ölében. A rózsafüzért Borka Veronika édesanyám lelke üdvért halálának 6. évfordulóján ajánlom, a jó Isten nyugtassa békébe az Úr Jézus szent nevébe, szerető fia és családja tart velünk. A rózsafüzért a családunkért, testi-lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, és kérjük Szent Antal közbenjárását imáink meghallgatásáért.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hát a szentfüzért és szentmiséget felszeretném ajánlani a saját részembe. Rávom gyógyulásait, hogy neki nem legyünk kék a térben. Egészségi békességét, szeretetét a gyermekeim és azoknak családjait, tűzzenek minden bajtól, betegségtől. Szabadítsak, távolítsak a gonosz rossz tevélás és lehelyeket tőlünk. És a hozzám tartozó halottjaimnak. A Jóisten, hogy az örökni budalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Dicsértessék az Úr Jézus, és minden napos hallgat.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tart. Ha teheti, akkor a rózsafüzér imában is imádkozom velünk együtt.

0: Szöveges üzenetekkel folytatjuk. A rózsafüzért felajánlom a családomért, magamért, a két fiamért, a páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségükért. A Jóisten őzze meg minden bajtól őket, hálából a kapott kegyelmekért. Az üzenet akarja be őket védő palástjával, Isten fizesse, mindennapos hallgató. Jézusom, már bízom benned, sok egészséget kívánok mindenkinek.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló! Halló, élőbe tetszik lenni? Ha nem szól bele, akkor imádkozunk a szándékára, köszönjük a hívását.
0: További üzenetek gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért ajánlom a rózsafűzét, és hogyan rendeződjön az életük Isten akarata szerint. Egy édesanyja írta az üzenetet.
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Mindörökké, amen!
2: Ezt a Szent Rózsafűzét misét szeretném ajánlani a saját magamért, testvéreim gyermekei és azok családjukért. Fábián Teruska, Hunytér, igen, Bálint Matild, kis Ildikói szüleiért, és az én rokonaimért, minden elhúgy szeretteimért, a világ békéért, és az egyházközség bevánosáért. Köszöntöm szépen, dicsértessék,
1: hogy... Mindörökké, ha mentessék velünk tartani az imában is.
0: Rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjaért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásaért, a bűneink bocsánatáért. Jézuson bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. Rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a szüzanya takarja bevédő palástjával, vigyázz rájuk, és őrizd meg őket minden gonosztól és veszélytől. Jézuson bízom benned egy aggódó édesanyja írta az üzenetet. Imádkozok a lányomért, hogy jó eredménye legyen, köszönöm szépen mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, békért, egy mindennapos hallgató hidegségről írta, Isten fizesse. Önökkel imádkozva felajánlom a rózsafűzért, a közös elhalt lelkekért, betegségem gyógyulásáért, a családomban a jó szándékért, szeretetért, daganatos betegekért, ő Isten adjon kitartást a kereszt hordozásához, egy állandó hallgató, Gyímesből Erzsébet írta az üzenetet.
1: Köszöntöm a kedves hallgatót, halló, halló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom az Úr Jézusnak, s a szűzanyának, hálából a mindennapi megsegítő kegyelmeké. Felajánlom a műsorvezetőkért, saját magam egészségé, a családomért, a hozzám tartozó összes halottjaimért. Tisztán fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen.
0: Ezt a rózsafűzét és a mai nap összes szentmisét felszeretem ajánlani a szűzanya szándékára, gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, magamért, elhunyt szeretteim lelki üdvért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és a világ békéért. Köszönöm, Rózsika, a Székely udvarhelyről írta az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzért a családomért, szeretetért, egyetértésért, békességért, gyermekeimért, a Szentlélek vezetéséért a helyes úton, önökkel imádkozva, egy édesanyja. Ezt a rózsafűzért felajánlom unokatestvéremért, Boros Tündéért, aki az intenzív osztályon van, arra kérem a Jóisten, hogy gyógyuljon meg. Köszönöm szépen, Ildikó írta az üzenetet.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót. Halló, halló!
4: Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Szeretném felajánlani ezt a rózsafűzért az elhangzott szándékokért, valamint hálából. Ugye Jóisten meghallgatta a kérésemet. Imádkoztam, hogy a gyermekem találjon magának egy megfelelő társat. És megsegített a Jóisten. Bennünket talált a gyermekem is egy társat magának. És nagyon boldog vagyok. És szeretném még kérni a drága Jóisten, hogy segítsen abban, hogy munkahelyet találjon a gyermekem magának, mert megszűnt a munkahelye. Áldja meg a Jóisten egy jó munkahelyjel is. Őt is és a kedves párját is egy helyen dolgoztak. Szeretném még kérni a rózsafűzőt, felajánlani. Családom minden egyes tagjának egészségéért és megtéréséért.
1: Köszönjük szépen a hívását. Tessék be...
4: Istenem hálám. Önökkel együtt imádkozom.
1: Köszönjük szépen. Mindörökké, amen. Erre mondják, hogy az ima nem hull porba. Dicsőség Istennek jóságáért.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szőzanyának a kapott kegyelmekért, a családomért és a minden végzős fiatalért. Ő Isten egyengesse útjukat. Köszönöm szépen, Anna voltam egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom egészségért, békességért unokáim, jó tanulásáért, fiam munkahelyi sikerért, munkámra áldásért, a férjem örök nyugalmáért. Köszönöm szépen. A rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom drága szüleimért, a kapott kegyelmekért és egy fontos szándékra, Kápolnás faluból írták az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzért családomért, a munkahelyért, a fontos szándékért, köszönöm. A rózsafűzért felajánlom Évikéért, a jó eredményekért, köszönöm.

0: vizsgázó diákokért, idősekért, betegekért, a Jóisten hallgassa meg mindannyiunk kérését, szándékát. Műsorba voltunk
1: Fülöp Lóránd
0: és Csatlós Éva. Áldott szép estét kedves mindannyiuknak, arra hívjuk Önöket is, hogy tessék bekapcsolódni a közös imába. Csíkszentmihályi imacsoportot köszöntjük körünkbe, akiknek vezetésével végezzük a világosság rózsafűzérét és a Jézus szíve litániáját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az elhangzó rózsafüzért mi is felajánljuk egyházközségünk megújulásáért, idősekért, betegek gyógyulásáért, gyermekeinkért, egyházi előjárónkért, vizsgázó diákokért, elhunyt szeretteink lelki üdvükért, adományozókért, a Mária Rádió dolgozóiért, és mindazon kegyelmek elnyeréséért, ami javainkat szolgálja. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted szóval és szívvel, beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adottságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges Szűzisten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta, halottak közül fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el elítélni élőket és holtakat.

Tól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Az

0: Áján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafűszér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

0: Marián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

száján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Ráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is. Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

Áján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

0: Oráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat,

0: Világosság Rózsa Füzér második titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Szent Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Amen.

Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszony!

Ez légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Amen.
1: Világosság Rózsa Fűzér, harmadik titok, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony.

0: Száján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Ráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyok!

0: Úrunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Amme. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Amen.
1: A világosság rózsafüzé negyedik szenttitka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Így Mária, kegyelem teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Az

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Mária, kegyelem teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: hatalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítőszűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Litánia Jézus szent szívéről, Uram irgalmazz nekünk.
0: Uram irgalmazz nekünk.
2: Krisztus kegyelmez nekünk.
0: Krisztus kegyelmez nekünk.
2: Uram irgalmaz nekünk.
0: Uram irgalmaz nekünk.
2: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass minket.
2: Krisztus hallgass meg minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
2: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szívász örök atya fiának szívem,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve Isten igéivel lényegileg egyesített szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve végtelen felségű szív,
0: irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve az igazságoság és szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve minden erény mélységem,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve minden szív király és központja,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, az örök halmok kívánságom,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, béketűrés, nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve vétkeinkét engesztelő áldozat,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve gonoszságaink megtört szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve gyalázat a tetézett szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve, békességünk és engesztelédésünk,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve benned bízok üdvössége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve benned kimulok reménysége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk.
2: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
2: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
2: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicsérete és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, hogy megengeszted bocsánatot azon, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: Most Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,

0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjanak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten fizessé már, megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak, mindannyiuknak nyugodalmas jó éjszakát, és előtte még szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Pillanatokon belül kapcsoljuk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Albert Leander ferences atya mutat be. A kántori szolgálatot Gegő Julianus látja el. Arra hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, lélekbe kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: Krisztusban, kedves testvérek, Krisztus szentséges testének és vérének úrnapja van, és a mai ünnepen Jézus Krisztus újra eljön közénk, az oltárra jön, a pap kezébe adja magát, ahogyan Szent Ferenc atyánk mondja, hogy magunkhoz vehessük, és magunkkal vihessük őt a világba. Ezen az ünnepen körmenetek szoktak lenni, és gyerekek virágszirmokat hintenek az oltári szentség elé. A bűnbánatunk könnycseppjei, a bűneink megbánása, legyen ezek a virágszirmok a mai ünnepen, melyekkel szeretnénk megtisztítani, virágossá tenni Jézus útját a mi szívünkhöz. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid nem ismertek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálam.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálam.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre.

aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, melyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ez

Krisztusban, kedves testvérek, már sokszor mondtuk, hirdettük, hogy ez az év jubileumi év a ferences templomokban, ferences helyeken, úgy itt Csíksomlyón is. Szent Ferenc atyánk 800. halálának 800. évfordulóját ünnepeljük, és a tranzitus évében, amikor az oltári szentségről elmélkedünk, amikor az oltári szentséget, Krisztus testét és vérét ünnepeljük, akkor úgy gondolom, hogy érdemes rá is tekinteni, hiszen a szentek sorában ő volt az a szent, akiről el lehet mondani, hogy eukarisztikus, azaz az oltári szentségnek átadta az ő életét. Eukarisztikus ember volt. És hogyha az ő életét nézzük, akkor Szent Ferenc írásaiban nagyon szépen megjelenik az, hogy ő hogyan hisz, és hogyan gondolkodik az oltári szentségről. Ő azt mondja, hogy úgy, ahogyan az apostolok annak idején hitték, hogy Krisztus Isten fia, habár testi szemeikkel csak az embert látták, lelki szemeikkel tudták és hitték, hogy ő az Isten fia. Ezt írja le ő az első intelmében, és arra figyelmeztet minket, hogy nyissuk ki a mi szívünknek a fülét, értsük meg, halljuk meg azt, hogy Jézus újra és újra, amikor a Szent Misében átadja magát nekünk, akkor az Atya öléből alászáll, és a pap kezébe adja magát. Abban az időben írta ezeket, amikor Honorius pápa, aki barátja volt Szent Ferencnek, és valószínűleg a Szent Ferencet is ihlette a pápa, és a pápát is Szent Ferencnek a lelkisége, ő adott ki egy körlevelet, amiben figyelmeztette az embereket, hogy tiszteljék az oltári szentséget. Abban az időben, amikor az emberek már nem áldoztak, a szentmisékre elmentek, de nem járultak szentáldozáshoz. De ugyanakkor az egyház részéről is többször fordul elő az, hogy illetlen módon őrzik, tartják az oltári szentséget. Azt mondják, hogy Szent Ferenc szeretett volna a regulájában egy olyan részt is betenni, hogy a testvérek kelyhekkel menjenek körbe a templomokba, és ahol az oltári szentséget illetlen helyen találják, ott azt szedjék össze, és ők maguk tiszteljék, imádják. Ugyanakkor Szent Ferenc

0: Istennek az egész élete eukarisztikus volt, az oltári szentség tisztelete hatta át. Éppen ezért azt is írja az írásaiban, hogyha üldözni őt az egyház, és lehetősége volna menekülni egy paphoz, vagy az angyalokhoz, akkor a papot választaná. Egyetlen ok miatt, azért, mert a pap tudja adni számára az oltári szentséget, és előírja és kéri, figyelmezteti a testvéreket, hogy mindig tisztelettel legyenek a papok iránt. Ez ok miatt, hogy ők azok, akik átváltoztatják a kenyeret Krisztus testévé, ők azok, akiknek a kezében Krisztus átadja magát. De ugyanakkor Szent Ferencnek az eukarisztikus életében ott van a missziós tudat is, és kéri, figyelmezteti a testvéreket, hogy ezzel a hittel menjenek az emberek felé, az oltári szentség tiszteletének a hitével. Emlékeztessék az embereket, hogy a Krisztus nem hagyta őket árván, nem hagyott bennünket el, hanem mindig velünk van az oltári szentségben. Páduai Szent Antal is sokszor prédikál az oltári szentséggel, és szembeszáll az eretnekekkel is, akik nem tisztelik az oltári szentséget. Ugyancsak a Szent Ferenctől tanulta azt. Szent Ferenc az ő írásaiban sokszor ír, amikor az oltári szentségre gondol, a visszaadásról, a háláról, hogy mindent, amit életünkben kaptunk, azt visszaadni Istennek, hálát adni. Végrendeletében az oltári szentségről úgy ír, mint az Úr asztala, és ilyenkor a testvéreknek ad intelmet, hogy a testvérek akkor járulhatnak az Úr asztalához, azaz mehetnek el alamizsnát kérni, hogyha munkájuk, hogyha saját munkájuk áraként nem tudnak annyit megszerezni, hogy a saját megélhetésük és a beteg testvérek gondozásához elég legyen. Szent Ferenc a szegényekben magát Krisztust látja, magát Krisztust fedezi fel, az ő adományuk az mindig Krisztusnak szól, de ugyanakkor az adakozó is Krisztus, aki minket megajándékoz, így küldi testvéreit, hogy járulhatnak az Úr asztalához. És mi is igazából a mai evangéliumban meg vagyunk hívva erre az eukarisztikus életre, hogy életünket egészen az oltári szentség hagyja át, hogy életünket egészen tudjuk átadni Krisztusnak. A mai napon mondtam, hogy a körmenetek szoktak lenni a plébániákon, és vannak is a környéken. Ilyenkor az emberek kiviszik az oltári szentséget a világba, megmutatni az ő hitüket. De mi is itt a kegytemplomban ma a szentmisén, a szentáldozáskor magunkhoz vesszük Krisztust, és mi magunk is minden szentáldozáskor, a minden szentmise után egy-egy ilyen körmenetet kéne tartsunk. Életünkkel tegyünk tanúságot Krisztusról, aki él, aki szeret, aki ott van, jelen van a mi életünkben. Ne csak úrnapján legyen oltári szentséges körmenet, hanem életünk minden napján, miután a szentmiséről kijövünk, hordozzuk szívünkben az oltári szentséget, tegyünk tanúságot róla, tegyünk tanúságot Jézus szeretetéről. Úgy gondolom, hogy Szent Ferenc ezekre tanít bennünket, amikor ő megéli az oltári szentséggel együtt az ő életét, amikor egyesül vele. Arra, amire Krisztus hív mindannyiunkat a mai evangéliumban, arra Szent Ferenc igent mond. És mi is igent mondunk akkor, amikor ma szent áldozáshoz járulunk. A pap felmutatja Krisztus testét, és mi igent, amment mondunk rá. Befogadjuk a mi életünkben. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy ezeket a misztériumokat, amelyeket talán nem is tudunk igazán felfogni, azokat próbáljuk megélni, ami gyenge emberi mi voltunkban próbáljuk gyakorolni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
1: melynek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket.
2: Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértelés közösségében.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétel által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy szeretett lakomádra, a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, add, kérünk, hogy a szent mise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, add meg egyházadnak az egység és

Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked,

keresztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Istennek legyen hála.
1: Köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő mélyébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Szent Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Ime az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nékem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: És az igetestélőn,
0: és mi köztünk lakozik,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk,
0: kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedései és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Adj örömérők nyugodalmat az elhunyt híveknek,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istenünk,
0: te állunk püspöket, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
0: Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából, amelyet Albert Leander ferences atya mutatott be. A kántori szolgálatot Gegő Juliánus látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben az elmúlt egy órában. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom, a további áldott szép estét kívánva, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Oltári szentség, nagy titok, előted én leborulok, bár a szemem kenyeret lát, hiszem benned, Isten fiát. Elárasztasz kegyelemmel, körülölelsz szeretettel. Hozzád jövök, ha örülök, neked mindent megköszönök. Te ártatlan tiszta bárány, színed előtt leborulván odaadom magam neked, szüntelenül áldom neved. Jézus rendelt téged nekünk, maradni így akartál velünk. Földi útra táplálékul, égbe vivő ajándékul. Jöhetnek nagy lelki fagyok, egyedül én sose vagyok. Tőled kapok új erőre, s így haladhatok előre. Mindig hozzád menekülök, közeledben felüdülök. Eléd járok töltekezni, szeretetet benned felfedezni. Búban, bajban itt vagy velem, a békédet adod nekem. Türelemre is te nevelsz, neked tetsző útra terelsz. Te kérted, vegyünk, együnk, hogy veled egyek legyünk. Tőled szívem mindig hevül, lelkemben élsz, mélyen, belül. Könyörögve kérlek téged, árazd reánk a kegyelmed. Ne engedd, hogy hűtlen legyek, hogy ellenedre bármit tegyek.

színed előtt, uram, megállni csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehújni, megmaradni némán, mozdulatlan, feléd kitárni egész valómat, tied lenni örök jelen. Elfogadom, uram, hogy semmit ne érezzek, hogy semmit ne lássak, semmit ne halljak, megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen előtted állok, hogy akadály nélkül találkozzam veled.

A hit nagy csendjében, Uram, színed előtt. És nem vagyok egyedül, Uram, nem lehetek többé egyedül. Egész tömeg vagyok, Uram, emberek ezrei laknak bennem. Találkoztam velük, s ők betértek hozzád, szállást kaptak nálad. Előbb megkínoztak, aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én hagytam őket, Uram, hagytam, hogy belőled táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. És most, amikor eléd járulok, Uram, magammal hozom őket. Miközben magam előtted kitárom, őket is bemutatom, Uram. Íme itt vagyok. És ők is előtted állnak, Uram. Amen.

Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisztek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak, nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Hamarosan várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől Minden napunk ajándék Istentől címmel lesz hallható egy műsorunk Veres Judit Mária szerkesztésében. 20 órától az Oltári Szentség imádata címmel Karácsony Tibor atya várja Önöket. 21 órától pedig Kiáltás ima nemzetért, imádkozzunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől majd a Béke Rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat. 21 óra 23 perctől pedig ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 25 perctől Francesco Palántái című műsorral jelentkeznek Kolozsvárról. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől pedig Szellő címmel Puskás Attila atya műsora ismétlésben lesz hallható. 22 óra 40 perctől szintén ismétlésben lesz hallható a Jelenünk és Jövünk című műsorunk. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Én szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán, azaz június 5-én pénteken reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Lázárfalváról. 12 óra 15 perctől majd szentségimádással jelentkezünk Nagyváradról a Szent József templomból. Ezt követően majd 13 órától fogadjuk az Önök imakéréseit, és 13 óra 15 perctől rózsafűzért imádkozhatunk a Mária Rádió magyar családjával. Este 18 órától fogunk szentmisét közvetíteni Szatmárnémetiből a Kálvária templomból. Június 6-án szombaton reggel 8 órától Lázárfalváról közvetítünk szentmisét, majd este 17 órától veszi kezdetét az ünnepélyes Mária köszöntő, onnan is engesztelő imaórát, szentmisét, rózsafűzét és a gyertyás körmenet alatt a kegytemplom kántor karnagyával énekelhetünk együtt közösen otthonainkban. A vasárnapi napon, június 7-én délelőtt 11 óra 30 perctől fogadjuk majd az Önök imakéréseit, 12 órától rózsafűzét közvetítünk Lázárfalváról, majd 12 óra 30 perctől az ünnepi búcsú szentmisében tudunk együtt lenni a lázárfalvi hívekkel itt lélekben, és este 18 órától majd Szatmárnémetiből a Kálvária templomból fogunk szentmisét közvetíteni, tehát ez vasárnap, június 7-én. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket elköszönök az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves gyerekek, ma este Katona Csilla mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel Nyuszi tavaszi ajándéka című meséjét.
1: Nyuszi anyukája sokat dolgozott, egész reggel a nyúl üreget takarította. Nyuszi hangosan énekelt. Azt a dal gyakorolta, amit Nyuszi anyunak írt köszönetképpen. Bátyó megfogta a fülét. Nyuszi anyu nem szereti a dalokat, mondta. Az ajándékokat szereti, és tőlem a világ legszebb ajándékát kapja köszönetem jeléül. Nyuszi kiugrált a mezőre. Én is keresek anyunak egy különleges ajándékot. Elugrándozott a kis pocsolyák között, a veteményesig, ahol az új hajtások már kibújtak a földből. Sáfrányok között keresgélt, vakon lyukakba lesett be, míg meg nem találta a legcsodásabb ajándékot. Nézd, mit hoztam neked, anyu, lelkendezett. Köszönöm, Nyuszikám, ez a legcsodásabb tavaszi ajándék, mosolygott rá Nyuszi anyu. Ekkor bátyú ugrándozott be a nyúl üregbe. Köszönöm, kis Nyuszim, ragyogott fel Nyuszi anyu szeme. Nyuszi mogorván nézett bátyóra. Az én virágom szebb, mint a tiéd. Nyuszi kiszaladt a nyúl üregből. Keresek egy még csodásabb ajándékot, ezt határozta el. Körbenézett a békapetékkel teli tavacskánál. A feje felett egy madárfióka csivitelt. A Nyuszi átvizsgálta a kavicsokat, amelyeken a hosszú tél után katicabogarak sütkéreztek. Aztán észrevett valami finomat a veteményesben. Egy csomó piros retket. Kihúzott egyet a földből, és nagy sebesen hazaszaladt. Nézd, mit hoztam neked, anyu! Köszönöm, Nyuszi! Milyen finom tavaszi ajándék, újongott Nyuszi anyu. Ám ekkor megérkezett bátyó is, egy hatalmas valamit cipelve. Találtam neked tavaszi ajándékot, anyu, szuszogta. Na hát, milyen kedves tőled, mondta Nyuszi anyu. Nyuszi morcosan nézett bátyóra, és mérgesen toppantott a lábával. Nyuszi újra kiszökkent az üregből, megkeresem a legcsodálatosabb ajándékot, határozta el. Átnyargolt a füves réten, a virágzó fák között szaladt. Dolgosan zümmögő méhek és a fák körül repkedő pillangók mellett ugrándozott el. Ekkor meglátott valamit a cseresznyefa alatt, egy csodásnál is csodásabb ajándékot, egy hófehér madártollat. Egy szellő felkapta a tollat, és a falombjába repítette. Nyuszi egyre magasabbra ugrált, míg nem. Megvan, kiáltotta, csak hogy most nem mert leugrani a magasból. Bátyó nevetve előszaladt a búvó helyéről. Ez miattad van, mondta Nyuszi, miközben bátyó segített neki lemászni a fáról. Te hozol anyunak egyre nagyobb és nagyobb ajándékokat. De bátyó csak nevetett és elinalt. Én is találtam anyunak valami pejheset, kiáltott hátra. Nyuszi utána iramodott. Ez a tiéd, anyu, mosolyogta bátyó. Hűha, köszönöm, mondta Nyuszi anyu. Nyuszi a háta mögé rejtette a tollat, amit talált. Mi az ott nálad, Nyuszi, kérdezte az anyukája. Nyuszi lehorgasztotta a fejét, és megmutatta a tollat. Nyuszi anyu elmosolyodott. Milyen szép toll! Mindkettőtök ajándéka egyformán szép, ahogy én is egyformán szeretlek titeket. Azzal szorosan magához ölelte őket, és nem kell nekem se kicsi ajándék, se nagy. Ti vagytok a legcsodálatosabb ajándék.
0: Nyuszi tavaszi ajándéka című mesét Katona Csilla mondta el. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Az Úr Krisztus, aki pap örökké Melkizedek rendje szerint, kenyeret és bort ajánlott fel. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr Krisztus, aki pap örökké Melkizedek rendje szerint, kenyeret és bort ajánlott fel.
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és hála áldozatot hozok. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
0: És keservemben így is szóltam. Hazug minden ember.
1: Mit adhatnék én az Úrnak? A sok jóért, amit ő nekem juttatott.
0: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
1: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
0: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és hála áldozatot hozok.
0: Urunk, te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy a világ élete. Alleluja, üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja.
1: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja.
1: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült mennyasszonya. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Urunk, te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy a világ élete.
0: Az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet és így szólt. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre.
1: Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja, alleluja.
0: Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja, alleluja.
1: Angyalok kenyerét ette az ember.
0: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mennyei kenyeret adott nekik, alleluja, alleluja.
1: Ó szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött ronnyukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát. Alleluja!
1: Krisztus mindnyájunkat meghív asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Kérjük őt!
2: Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet!
0: Krisztus élő Isten fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát, szent titkait hűséges ünneplésével tedd gazdagabbá egyházadat.
2: Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet!
1: Krisztus a magasságbeli Isten egyetlen főpapja, te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad. Töltsd el szívüket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek.
2: Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet!
0: Krisztus mennyei manna, te egy testté teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek. Ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést.
2: Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet!
1: Krisztus mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adott kenyeredben. Add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek.
2: Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet!
0: Krisztus eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz. Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat.
2: Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet!
1: Jézus tanítása szerint imádkozzunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kényszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol, mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Tegyen, vagy mondjon bárki bármit, nekem jónak kell lennem. Mint ahogyan az arany, a smaragd, a bíbor is egyre ezt hajtogatná. Tegyen, vagy mondjon bárki bármit, nekem smaragdnak kell lennem, meg kell őriznem színemet. Mondta Marcus Aurelius.

hogy valahol egy gyönyörű szép dómot építettek a középkorban az oltári szentség tiszteletére. Mindenki szívesen járult az építéshez a maga tehetsége szerint. Még ez a szegény özvegyasszony is szeretett volna valamit adni, akinek nem volt semmije, csak egy garasa, és azt ajánlotta föl az oltári szentség tiszteletére, a templom építésére. A vár úr azonban elutasította, mit is kezdjenek ilyen csekélységgel. Amikor aztán elkészült a dóm, márvány táblára ragyogó aranybetűkkel rávésték azok nevét, akik a legtöbbet áldoztak az építésre. Első helyen állott a vár úr neve. Másnapra azonban különös dolog történt. A vár úr neve eltűnt a márványról, és helyén a szegény özvegyasszonyé tündökölt. Persze azonnal új márványtáblát véstek, de a furcsa eset megismétlődött. Készítettek harmadik táblát. Azzal is az történt. Erre az úr hívatja a szegény asszonyt és kérdi tőle, mit adtál te a dóm építéséhez? Nem adtam én, jó uram, semmit, csak akartam. Egy garast akartam, de nem fogadtátok el. Vettem hát rajta szénát, és a lovaknak adtam, amikor húzták az építéshez a köveket. Ezt csináltam, uram. Kedves Mária Rádió hallgatók, valahogy én is így szeretném fogékony lelketekben egy élő templomot építeni az oltári szentség tiszteletére, de ez a templom csak úgy készülhet el, hogyha ti is mindnyájan együtt építitek velem, és mindenki most belead ebbe az építésbe annyi jó akaratot, áldozatkészséget, önmegtagadást, alázatos imádságot, amennyi csak kitellik tőled. Tehát nézzük meg, hogy mit fog az egész világ egyház ünnepelni, az oltári szentséget. És mi az oltári szentség? Tóth Tihamér szerint Krisztus áldozata értünk, Krisztus bennünk, és Krisztus köztünk. Hát nézzük meg, mit jelent az, hogy Krisztus áldozata értünk. Hát tudjuk jól, hogy az oltári szentség születése a szentmise áldozat. A szentmise pedig összefoglalása és megújítása mindannak, amit Krisztus értünk tett. Tehát Krisztus értünk. Tudjuk jól, hogy egy nap áll 24 órából. A 24 órában van 1440 perc, az 1440 percben 86.400 másodperc. A katolikus papok száma a világon meghaladja 300.000-et, tehát minden másodpercre, ha jól kiszámítjuk, 3 szentmise esik. Éjjel és nappal, télen és nyáron, minden másodpercben 3 helyen hangzanak el a szentmisében az utolsó vacsora szavai, hogy abban a pillanatban megjelenjék köztünk az Úr Jézus Krisztus. Krisztus értünk. Valóban úgy van. Áldott kezét kitárva fölöttünk, küzdő, vergődő gyermekei fölött szakadatlanul tartja diadalútját a földön mindaddig, amíg egyetlen papja lesz a földön, amíg emberi élet lesz a földön. Krisztus értünk. Megrázóan fönséges az a kép, amelynek körvonalai kibontakoznak most a lelki szemeink előtt. Az oltároknál képzeljük el, hogy miséző papok állnak, miseruhákba, dús hímzésű, vagy akár aranyos miseruhákba öltözve, és egy fehér ostya és egy kevéske bor fölött megilletődött lélekkel mondják el azokat a szavakat, amiket először Krisztus az utolsó vacsorán mondott el. És e szavak kimondása után azonnal meghajlik a miséző térde, meghajlik a hívek homloka, mert abban a pillanatban ismét feláldozza magát Krisztus értünk. És amint egyre új meg új földrészek kerülnek az úgymond melengető nap sugarai alá, úgy képzeljük el, hogy új meg új ezer és ezer oltáron gyulladnak ki a gyertyák, új meg új
ezer és ezer pap áll az oltár elé, és új meg új ezernyi ezer kicsinke csengő és óriási harang, diadalmi éneke kíséri a hívei között végigvonuló Jézus Krisztust. Évszázados dómok hatalmas harangszavával eldugott kis falvak, templomtornyának kicsinke harangja egyesül, és amint a földön végigömlik ez a győzelmi hangáradat, hol itt, hol ott csendül bele a kápolnákból, a templomokból az Úr felmutatást jelző csengő, ezüstös csilingelése. Krisztus értünk valóban. Áldásra tárt kezekkel szakadatlanul közöttünk jár a szentségi Krisztus. Mikor az angol királyt koronázzák, a hosszú és ősrégi szertartások tetőpontján egy Bibliát nyújtanak a királynak, mint a legnagyobb kincset, amit a világ létrehozott. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, érzitek, hogy milyen gazdagok vagyunk mi akkor, akiknek legkisebb szegény templomában is megjelenik Jézus Krisztus, hogy feláldozza magát értünk. És mondhatjuk, hogy üdvözlégy, oltári szentség, csodálatos szent istenség. Másodszor Krisztus bennünk. Az oltári szentség nem csak az értünk magát feláldozó Krisztus, hanem a magát nekünk eledelül nyújtó Krisztus is. Tehát nem csak Krisztus értünk, hanem Krisztus bennünk. És a szent áldozásban megvalósul a legmerészebb álmunk, hogy személyes összeköttetésbe jutunk a végtelen Istennel. Jó pár évvel ezelőtt Rómában nagy ásatásokat végeztek, és a legforgalmasabb út alatt egy pogány templomra bukkantak. A falakon sok freskót találtak, amelyek Pitagorász tanítását mutatják be szimbolikus képekben. És ennek a tanításnak a lényege az, hogy a lélek szabadítsa ki magát a külső dolgok szolgaságából, és merüljön el Istenben. Ez által majd fölfedezi saját magát, és ebből a saját énjéből, mint középpontból kiindulva, rendezni és kialakítani tudja saját egyéni életét. Nem megható dolog-e? Ilyen nagyszerű tanítás mélyen lent a földben a romok között, és fölötte a rohanó, zakatoló, lármás mai élet, amely mind erről nem akar tudni semmit, amely azt hiszi, hogy eléggé erős talaj alatta a betonországút is, és sejtelme sincs róla, hogy ennek az országútnak terhét az alatta nyugvó templom falai hordozzák. És amit annak a templomnak évezredes freskói hirdetnek, az tulajdonképpen az emberi léleknek örök, szent sóvárgása. Vagyis megszabadulni az ösztönök és szenvedélyek rabszolgaságából, és ezáltal közelebb emelkedni minden lét végső forrásához, Istenhez. És jaj annak az emberiségnek, amelyik elnyomja magában ezt a sóvárgást, amelynek lelket ölő civilizációja rohanásba hajszolja az embert, hogy ne legyen egyetlen perce sem a magába szállásra, elmélkedésre, önvizsgálatra. És a kiásott római templom apcisában van egy különösen tanulságos freskó. Egy híres költőnő, az ókor legünnepeltebb és legnagyobb költőnője, Szaffó, életuntságában a tengerbe veti magát. A tenger mélyén keresi nyugalmát és békéjét, amelyet az élet megtagadott tőle, a legünnepeltebb körülrajongott írótól. És milyen kiáltó hasonlatosság ez a mai emberhez is. A tudás és technika bámulatos teljesítménye által körülvett, és mégis nyugtalan, boldogtalan, békétlen emberhez milyen nagy hasonlóság. Tehát mi is, kedves Mária Rádió hallgatók, bele a tengerbe, bele a romokkal elfödött, elfeledt templom békés csendjébe, bele az Isten kitárt karjába.
bele a szent áldozáskor hozzánk lealázkodó Krisztus kitárt karjába. Az oltári szentséget nem hiába nevezzük az erősek kenyerének,

Utasok nekidőlnek, tolni próbálják, csak nem indul. Végül hosszú keresés után megtalálják a hibát, egy egészen apró kis hibát. Eldugult a benzin adagolócsöve, és megszakadt az összeköttetés a tartállyal. Csak meg kellett szabadítani a csövet a porttól, és vígan ment tovább a kocsi. Azért mondtam el ezt a történetet, kedves Mára Rádió hallgatók, hogy hányszor áll meg életünk kocsija is, és nem megy tovább. Hiába minden erőlködés, nem bírjuk tovább, nincs erőnk, nincs kedvünk, nincs reményünk, hol a hiba? Hát megszakadt az összeköttetés az Istennel, és akkor hiába minden külső erőfeszítés és nekilendülés, csak ha visszaállítjuk az összeköttetést, csak ha Krisztus él újra bennünk. Az ős kereszténységnek egyik nagy püspöke és vértanúja Szent Ciprián, mikor látta, hogy véres üldözés készül kitörni, az Úr Jézus zsenge vetése a kezdődő keresztény egyház ellen, ezeket a szavakat intézte a híveihez, idézem, keményebb és kegyetlenebb harc előtt állunk, és Krisztus katonáinak erre kell készülniük, sértetlen hittel és erős bátorsággal, és meggondolniuk, hogy azért isszák naponként Krisztus vérének kelyhét, hogy ők is képesek legyenek Krisztusért vérüket ontani. De vajon csak az első keresztények állottak-e véres harcokban? Ők ugyan életüket adták Krisztusért, de vajon könnyebb-e napjainkban megvédeni hitünket a reánktörő ezernyi támadás és gúny között? Nem szorulunk-e mi is Krisztus erősítő testére és vérére? Brazília partjai mellett, forró trópusi zónában, tikkasztóan tűző napsütésben haladt egy kereskedelmi gőzös. Egyszerre a tenger tükrén egy kis vitorlást vesz észre, melynek utasai kétségbeesve adnak jeleket a gőzös felé. A hajó útját azonnal a vitorlás felé veszi, és amikor a közelébe jut, már hallja is, amint jajveszékelve kiáltanak a vitorlás utasai, vizet adjatok, vizet, szomjon veszünk. A nagy hajóról pedig méltatlankodva felelik a kétségbe esetteknek, hát merítsetek, hiszen jó víz vesz körül titeket. És igazuk is volt. A szerencsétlenek már majdnem szomjan pusztultak, pedig körülöttük a tenger iható volt. Hány szomjazó lélek felé, hány letört és kétségbeeséssel küzdő lélek felé kellene ugyanezt kiáltanunk? Miért nem merítesz erőt az isteni kegyelemnek körülötted áramló tengeréből? Miért nem eszel az erős sekkenyeréből? Hiszen az erőt ad, hogy meg ne torpanjunk az életben, és erőt, hogy merjünk szembeszállni a reánktörő veszedelmekkel. Márpedig aki szembeszáll a kísértések orkánjával, az már fölfelé emelkedik, az Isten felé. Figyeljétek csak meg a madarakat, azok mindig a széllel szemben szállnak fel, ha a szél irányában próbálnának, az menten a földhöz csapná őket. Vagy a repülőgépeket csak a széllel szembe tudnak felszállni, vagy a gőzhajót az árral szemben szeret kikötni, mert különben az ár odavágja kikötő falához. Nos, így erősít az áldozás is a lelki életre, hogy szembe az árral, szembe a széllel, szembe a kísértéssel, szembe a nagy hangúakkal, szembe a bűnre csávítókkal. Aurelianus, aki 213 és 275 között élt, római császár volt, volt neki egy Marius nevű kitűnő, magas rangú tisztje, akit ura éppen újabb előléptetésben akart részesíteni, amikor egyik irigye besúgta a császárnak, hogy Marius keresztény. A császár rögtön hívatja kedvelt tisztjét, és feladja neki a döntő választást. Vagy elhagyod keresztény hitedet, és akkor előlépsz, vagy meghalsz. Marius fölkeresi a püspököt, hogy mit évő legyen. A püspök bevezeti őt a templomba, letérdelteti az oltár elé, és elébe teszi a kardot, amelyet oldalán hordott,
s az evangéliumos könyvet, amely

tette, keressége napján Istennek hűséget esküdött. Válasz, mondja a püspök. A tiszt habozás nélkül nyúlt a szent könyv után, a templomból egyenesen a császárhoz ment, onnan a börtönbe, onnan a halálba. Kedves Mária Rádió hallgatók, az élet minket is hányszor állít választás elé. Bár soha el ne felejtenénk ilyenkor elmondani, amit Jézus Krisztus elmondott magáról, amelyet olvashatunk a János 10. fejezet 25. versében, hogy a cselekedetek, amelyeket én teszek atyám nevében, azok tesznek bizonságot rólam. Vagyis, ne annak higgyetek, hogy kereszténynek mondom magamat, hanem nézzétek az életemet, a szavaimat, tetteimet, azok hirdetik, hogy keresztény vagyok. Azt tartja a mítosz, hogy Votán fiait meg lehetett ismerni a szemük csillogásáról. Nos, hát nem mítosz, nem legenda, hanem ez szent valóság, hogy aki földi életében sokszor veszi magához hittel és szeretettel az oltári szentséget, annak tiszta fénye elömlik rajta és csodás, kedves szépséget önt el a lelkén. Feltehetjük így most a kérdést, hogy vajon mi jó reklámjai vagyunk-e ennek a szent áldozásnak? Hogy aki viselkedésünket, figyelmességünket, kedvességünket, fegyelmezett életünket látja, kénytelen megállapítani, íme milyen nemes és imponáló élet fakad a szent áldozás nyomán, íme milyen felbecsülhetetlen értéket jelent Jézus Krisztus bennünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után folytatni fogjuk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után nézzük meg, hogy mit is jelent az oltári szentség. Szintén Tóth Tihamér fogalmazza meg, hogy az oltári szentség a szeretet köteléke az atyával szembe, az oltári szentség a szeretet köteléke a fiúval szembe, és a szeretet köteléke a Szentlélekkel szemben. Na nézzük meg szerre, sorjában, hogy ez mit is jelent Tóth Tihamér szerint. És azt mondja, hogy az áldoztatás előtt a pap kezébe vesz egy ostját, a hívek felé fordul, és ezt mondja, íme az Isten báránya. De mondhatná, hogy íme az egész mennyország. Mert mi a mennyország? Az Isten bírása. Nos hát, halljátok az Úr szavait, amelyekkel az oltári szentséget megígérte, hogy én ti bennetek, ti én bennem, én az atyában. Mit jelent ez végeredményben? Azt a hihetetlen örömet, azt a hallatlan megtiszteltetést, amely után az ember mindig vágyott, de amelyet Krisztus nélkül soha el nem ért volna. Ti az atyában, és az atya ti bennetek. Eddig csak a csábító kígyó mondotta az embernek, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, és nem volt igaz. De most már Krisztus mondja, hogy egyek lesztek az atyával, és ez már pedig szent igaz. Egyek lesztek, mert az atya kenyerét eszitek. Hát mi az oltári szentség? A mennyország kenyere. Kenyeret adtál mennyből nekik, melyben megvan írva minden gyönyörűség. Kenyér, hazai kenyér, otthon sütött fehér kenyér. Bárhol idegenben vándoroljon a gyermek, ha hazai kenyérhez jut, otthon érzi magát. Egy darab, ez a kenyér a messzi otthonból. Nos, az eukarisztia egy darab az örök otthonból, egy darab a mennyből. Aki eszi és magához veszi, eltelik a halhatatlanság erejével és illatával, az atyánál érzi magát, közösségbe kerül a mennyei atyával. Ki ne látná, mennyire rászorulunk erre a közösségre? Mennyire rászorulunk arra az erős kötelékre, amely megint Istenhez láncolja az Istentől vakmerően elszakadt embert. Van technikánk, mint a mesebeli varázsló ereje. Van tudásunk. Csak boldogságunk nincs. Erőnk fogytán, lelkünk sápadt, erkölcsünk vérszegény. És mindez miért? Mert az ember elfordította arcát a mennyei atyától. Mert az ember elfelejtette tisztelni, imádni az Istent. És kitanít meg minket erre újra. Az oltári szentségben helyettünk, értünk és velünk imádkozó Krisztus. Ő tanít meg az atya előtt leomló, földre roskadó, megsemmisülő, lángolva lobogó tiszteletre. Mivel tartozik az ember az Istennek? Dicsérettel tartozik. És ki dicsérhetné Istent méltóbb módon, mint maga az Isten fia? Mivel tartozik az ember az Istennek? Hálával. És ki által adhatnánk hálát méltóbb módon, mint az Isten fia által? Mivel tartozik az ember az Istennek? Engeszteléssel. És ki tudna esdőben kiáltani irgalomért, mint az Isten fia? Az út az atya felé az oltári szentségen visz keresztül. Imádom az atyát a szentség által. Kérlelem az atyát e szentség által. Kérek az atyától e szentség által. Hálát mondok az atyának e szentség által. Valóban általa vele és benne van neked mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel együtt, egyetemben minden tisztelet és dicsőség. Olvashatjuk a Szent Misa kánonjában is. És valóban az oltári szentség a szeretet köteléke az atyával szemben. Nézzük meg másodszor, azt mondja Tóth Tihamér, hogy az oltári szentség a szeretet köteléke a fiúval szemben. Mit ért ez alatt? Tehát hozzáfűz a szeretet, és hozzáfűz a szükség. Az Isten fiához fűz a szeretet. Mikor a nap már nem bír izzó tüzével, 100 000 kilométeres napfáklyák lángja lobban ki belőle,
és mikor Krisztus Urunk nem bírt a szívében izzó szeretet tüzével, az oltári szentség misztériuma lobbant elő belőle. Tudjuk jól, ha a vasat tűzbe tesszük, pirosra ízzik, ha a tűz erejét még erősebbre fokozzuk, a piros izzásból vakító fehérbe megy át. Így piroslik előttünk is Krisztusnak szeretetben égő szíve, majd a piros izzásból átcsap a szeretet legnagyobb izzásába, fehérré változik. A fejünk fölött fénylő ostjának fehér szeretetben izzó titkává. Olaszország egyik legjobb borát, a föld alatt sistergő láva, szinte azt mondhatnánk, hogy a föld égő szíve érleli a Vezúv oldalán. És különös nevet adtak az olaszok ennek a bornak, az a neve, hogy Lacrima Christi, vagyis Krisztus könnye. Nos, ha a föld égő szíve megérleli Krisztus könnyét, mit érlel akkor az Úr Jézus égő szíve? Krisztus vérét. Micsoda szeretet zuhog reánk az oltári szentségből. Az elkáprázott lélek igézetével kell néznünk ezt a fehér szentostját, ezt a tüzes szentvért, és éreznünk kell, hogy hogyan emel, húz, bonz, ragad magához, az Isten fiához a szeretet. De hozzáfűz a szükség is. Legyen az a vadfa bármennyire elhanyakolt, ha nemes szemet oltunk bele, zamatos gyümölcsöt érlel ki magából. És legyen az a lélek bármennyire elhanyagolt, ha beléje helyezzük az oltári szentség nemes oltását, örök életre szóló termést fog érlelni magából. Krisztus szenvedése megszabadít a bűn hatalmától, Krisztus teste megszabadít a bűn vágyától. Krisztus szenvedése megnyitja az utat az égbe, az ő teste könnyűvé teszi az utat az égbe. Krisztus szenvedése az értünk adott váltságdíj, testének vétele a váltságdíj osztogatása. Aki sokat teszi ki magát a nap sugárzásának, annak fekete lesz a teste. Aki sokat teszi ki magát az eukarisztia sugárzásának, annak fehér lesz a lelke. Fekete fölötted az ég, ott a Krisztus fehér teste. Nehéz az elhagyatott magányos életed, ott a téged szerető Krisztus teste. Keserűen kínoz az emberek részvétlensége, ott az érted önmagát feláldozó Krisztus teste. Kavarok körülötted a kísértő bűn, ott a bűntelen Krisztus teste. Poros és foltos és felhős a lelked, ott a szeplőtelen Krisztus tiszta teste. Csak élj vele, csak vedd magadhoz, csak mondd el, amit az egyház mondat a miséző pappal az áldozás után. Tested, Urunk, mit magunkhoz vettünk, és véred, mit ittunk, hassa át bensünket, és add, hogy ne maradjon bennünk a bűnnek semmi foltja. Tehát igen, így válik az oltári szentség a szeretet kötelékévé, a fiúval szembe. Nézzük meg, mit jelent Tóth Tihamér szerint az oltári szentség a szeretet köteléke a Szentlélekkel szembe. És valóban válik azzal a Szentlélekkel szemben is. A Szentlélek a szépség lelke és az erő lelke. Az oltári szentség pedig a szépség kiáradása és az erő forrása. Tehát az oltári szentség a szépség kiáradása. Éltető tűz, a szeretet mágia tüze. Nagyon sokan így fogalmaznak. Ó, drága Jézus, milyen szép vagy te itt. Milyen szépé teszed a lelket, sokan így is imádkoznak. Éltető tüzet gyújtasz föl a lelkünkben, a szeretet mágia tüzét. Igen, a Szentlélek tűz, és Krisztus vére tűz. A Szentlélek erő, és Krisztus vére erő. A Szentlélek szeretet,
és Krisztus vére szeretet, ízzó, lobogó, önmagát átadó szeretet. A föld egyetlen igazi kincse. Vér, mely üdít, vér, mely tisztít, vér, mely szépít, vér, mely éltet. Vér, mely az örök életre erősít. És így az oltári szentség már nem csak a szépség kiáradása, hanem erőnk forrása is. És mennyire rászorulunk erre az erőre, mennyire érezzük nyomasztó súlyát emberi voltunknak. Hányszor harap húsunkba romlott ösztönök tágra tátott szája, hányszor verítékezünk vészes viharok küzdelmek között, és ekkor fölfénylik fölöttünk a fehér ostya fénye, és megcsendül fülünkbe a krisztusi biztatás, hogy én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem fog éhezni, és aki én bennem hisz, az sohasem szomjazik. Olvashatjuk János 6. fejezet 35. versében. Hányszor rászkodunk össze, mikor rendeket vág körülöttünk a halálkaszája, és ilyenkor felénk csendül az ostyából a krisztusi ígéret szava, hogy én vagyok az élő kenyér. Ha valaki a kenyérből eszik, örökké él. Fáradt vagy, kedvetlen és ingerült vagy? Menj áldozni, és áldott béke csöndje ömlik el lelkeden, mihelyt fölfénylik fölötted a fehér ostya titka. Sötét gondok, fekete felhők nyomaszkodnak rád, térdelj le az oltári szentség előtt, és kisüt a vigasztalás éltető napja, mihelyt fölfénylik fölötted a fehér ostya titka. Kiábrándult, csalódott, összetört lelkekkel van teli a mai világ, nem eshetünk kétségbe, míg fénylik fölöttünk a fehér ostya titka. Tragikus korszak szakadt reánk. Mindenfelé nyugtalan vívódás és lázas vergődés. Nem veszett el a jövőnk, míg fénylik fölöttünk a fehér ostya titka. Ó, áldott szent titok, mely Istenhez kötöd Istentől jövő és Istenhez tartó emberi lelkünket. Mély üres volna az élet nélküled, mély céltalan a küszködés nélküled, mély szeretetlen az emberiség nélküled, és mély gazdaggá széppé és testvérivé válik általad, ki összekötött híveidet az atyával, fiúval és szentlélekkel, de ezáltal egymás közt is összekötöd őket a szeretet kötelékével. Kedves Mári Rádió hallgatók, az oltári szentség a szeretet köteléke egymással szemben is. Az oltári szentség a szeretet köteléke. Minket Krisztusban testvérekké tesz, és egymással egybefűz. Mennyire megrendítő az a bensőség, ahogyan a tanítványaitól búcsúzó üdvözítő közvetlenül az oltári szentség alapítása előtt az egységükért imádkozik. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, kiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ennyire egyek legyünk? Hiszen az atya is egy szülöttje, csak a személyben különböznek, de egyek lényekben és a benső isteni életben. És így legyenek a követői is. És az Úr így imádkozik tovább, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Tehát a három személyű egyistenben az isteni személyek egymásban vannak. Az atya a fiúban, a fiú az atyában. És ennyire egyek legyenek követői is? Igen, ez Krisztus akarata. Különbözünk személyben, de legyünk egyek szeretetben. Kedves Mári Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus.

színed előtt megállni, uram, csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehúnyni, megmaradni, némán mozdulatlan, feléd kitárni egész valómat, tiéd lenni örök jelen, aki te vagy a test és a vér. Elfogadom, uram, hogy semmit ne érezzek. Elfogadom, uram, hogy semmit ne lássak. Elfogadom, uram, hogy semmit ne halljak. Megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen most itt előtted állok, és azt akarom, hogy akadály nélkül találkozzak veled. A hit nagy csendjében, uram, itt most, színed előtt. És tudom, hogy nem vagyok egyedül, uram. Nem lehetek többé egyedül. Úgy érzem, hogy egy egész tömeg vagyok, uram. Emberek ezrei laknak bennem. És találkoztam velük, és ők betértek hozzám. És te is találkoztál velük, és ők is betértek hozzád, és szállást is kaptak nálad. De előbb megkínoztak. Aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én? Mit tettem én, uram? Én hagytam. Hagytam őket, uram, hagytam. És jól tettem. Hagytam, hogy belőle táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, uram. Őket is, akik nem hisznek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből van, a 10. fejezetből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés. És a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Kedves Mária rádió hallgatók, úrnapja van. Mai Szent Misén különösen komolyan kell vennünk Jézus hívását, magát kínáló szeretetét. Meg kell vizsgálnunk magunkat a Szent Misztérium ünneplése kapcsán, hogy mi tart vissza a gyakori szent áldozástól, hiszen az Úr Jézus ezt mondja, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet ti bennetek. Milyen élet, Isten élet, kegyelm élet. Nyilván a gyakori gyónás, illetve maga a gyónás az egyik fő probléma. Mise elején lelkiismert vizsgálatot tartunk, talán jelentéktelen kis bűnöket találunk, melyeket nem akarunk unos-untalan gyonni, de akkor miért nem megyek áldozni? Hiszen a közös bűnvallomással kapcsolódó bánat ezeket letörli lelkünkről. Vagy talán inkább a restelkedés tart vissza, és igyekszem olyankor gyonni, amikor sürget az idő, nem lehet sokat foglalkozni egy-egy gyónóval. Mennyivel többet érne az őszinte valóba kiutat kereső és javulni akaró szív vallomása. Az egységet egymással, családban, munkahelyen, sőt önmagunkkal is, az egyetértést mennyivel könnyebb volna megtalálni, ha lelki atyánk előtt őszintén, kertelés nélkül föltárnánk problémáinkat, melyek feszítenek, nyugtalanítanak bennünket, és megzavarják a békét saját szívünkben és környezetünkben. Úgy tekintsünk a gyóntató papra, mint a megértő és felemelni tudó Krisztus helyettesére, akiknek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva, akit nem oldoztok fel, bűnben marad. Nem egy problémáról ki fog derülni, hogy nem is olyan súlyos, amilyennek én magamba láttam. Megbűnhődtem, amiért nem akartam Isten és a közösség képviselő előtt feltárni, és így rendezni azt, ami soha nem tartozik egészen csak rám, mert testbe tartozunk mindannyian, az egyház testébe, Krisztus titokzatos testébe. És akkor vegyük, készüljünk fel, és vegyük magunkhoz Krisztus nagy ajándékát, az eukarisztiát, hogy itt a földön már most élvezni tudjuk az ő szent barátságát, és elvezessen az atyához bennünket.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymás

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: Bodor Barbara
0: és Böződi Adrien. Itt kettecskén vagyunk Barbival, és hát gondolkoztunk, hogy miről is beszéljünk ma. És Szent Ferenc nagyon sokat foglalkozott, ugye így a belsőleg sokat munkálkodott, és ennek kapcsán jutott eszünkbe az, hogy hát itt van előttünk egy kártyapakli, és ezeknek a kártyapakliknak a hátán igazából lefordítva van, tehát a hátán kérdések, önismereti kérdések vannak, és ezek mentén fogunk beszélgetni Barbival. Benne vagy, Barbi?
1: Persze.
0: Úgyhogy én fogom felolvasni a kérdéseket, és még mielőtt ezt elkezdenénk, meg akarom kérdezni, hogy hogy vagy, Barbi, milyen volt a napod, és ma beszéltünk biblikum szemináriumon arról, hogy nem piaci muskátik vagyunk a Jóisten szemében, hanem te milyen virág vagy szerinted? Milyen virág lennél?
1: Ez nagyon jó kérdés egyébként. Hát, hogyha a Jóisten szemébe én nagyon szívesen lennék egyébként. Nekem amúgy is az egyik kedvenc virágom, amit egyébként nagyon sokan így lebecsülnek, vagy ilyen, nem tudom, nem szeretnek, de nekem a kedvencem az a szegfű, mert nem egy ilyen nagy karibelű virág, meg nem szokták így nagyon előtérbe helyezni, de hogy szerintem olyan szép, és annyiféle színben megtalálható meg ami nekem így a amiért én nagyon szeretem, és akkor ezt így rá is húznám arra, hogy én miért szeretném, hogy a Jóisten engem egy szegfűnek lásson, mert hogy én azért szeretem a szegfűt, mert általában azt nagyon kevesen szeretik, viszont nagyon, én egy nemes virágnak tartom, tehát szép, tartós, és van egy olyan, nem tudom, nekem nagyon-nagyon kedves, úgyhogy én szeretném, hogyha a Jóisten engem egy szegfűnek, vagy, hogyha már így a Jóisten képében nézzük, akkor ugye a lilium az szerintem egy ilyen, hogyha így azt szeretnénk, hogy a Jóisten hogy néz minket, az olyan tiszta, hordoz valami mélységet a lilium, illatos, úgyhogy ragyogó, tehát, hogy ez a két virág talán.
0: De jó.
1: Te?
0: Hű. Hát amúgy nekem a kedvenc virágom, nagyon basic leszek, a rózsa. Én nagyon-nagyon szeretem a rózsát, és én a rózsaszín rózsát szeretem nagyon, mert nem tudom, mert egyébként képzeld el, hogy fel vannak aggatva vörös rózsák a szobámba, a fejjel lefele, tudod, kiszárítva, az ablak, tehát a függönytartomra, és azok már szerintem ott vannak már több mint egy éve, de olyan jó rájuk nézni, vagy olyan úgy ki vannak szárítva, olyan úgy azt érzem, hogy igen, megőriztem ezeket a rózsákat, nagyon szeretem, igen, a rózsaszínt, nem tudom, ugye a színe miatt olyan kedves szín.
1: Akkor nálunk otthon szeretnéd a kertbe, mert mindig évekig arra törekedtünk, hogy fehér és piros rózsa legyen, de akárhány rózsát vettünk, végül az összes rózsaszín lett, amikor kinőtt. Úgyhogy a kertünk az tele van rózsaszín rózsával nyáron.
0: Hát akkor majd egyszer hívjál meg.
1: Bármikor, szeretettel.
0: Jó, akkor azt hiszem, hogy kezdhetjük is az első kérdéssel, és akkor felolvasom neked az első kérdést, jó? Az az első kérdés hozzád, hogy ha most azonnal elutazhatnál bárhova, hova mennél?
1: Ez egy jó kérdés. Hát nekem évek óta egy utazási vágy van így a szívembe, ahova nagyon-nagyon szeretnék elmenni, és az Medjugorje. Tehát most is, hogyha választhatnék, és holnap indulhatnék valahova, az lenne, mert még nem voltam. Úgyhogy oda nagyon szeretnék elmenni, az ott lévő kegyelmet, az ott lévő áldást megtapasztalni, úgyhogy az.
0: De jó. Az én kérdésem az, hogy melyik döntésedre vagy a legbüszkébb? Hát, hogyha rövidebb távon gondolkozok, akkor nagyon büszke vagyok arra, hogy idén felvettem a teológiát, és akik hallgattak minket múlt csütörtökön, azok hallhatták, hogy erről áradozom. Úgyhogy azt hiszem, hogy most nem ismétlem meg újra, hogy miért vagyok ennyire büszke rá, miért szeretem ennyire, de ez így rövidebb távon, ugye ez egy éve történt, szóval ez rövid távon erre. Hosszú távon talán az egyik legjobb döntés volt az, hogy én eljöttem egyetemre. Ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, úgy gondolom, mert hát nagyon sokat fejlődtem. Úgy érzem, így az önismeret terén, meg úgy a saját magam szeretetében is, meg az emberi kapcsolataimban is, és rengeteg új barátot szereztem meg. Hát ugye ennek kapcsán tudtam itt lenni a Mária Rádióba, úgyhogy ez is egy hatalmas ajándék. Jó. Az a következő kérdés hozzád, hogy érdekes. Inkább sok felszínes kapcsolat, vagy kevés, de nagyon mély barátság?
1: Egyértelműen inkább kevés, de nagyon mély barátság. Ez is van egyébként így jelen az életemben, tehát, hogy nincs sok felszínes kapcsolat, hanem kevés barát, de azokkal viszont nagyon mély és bensőséges kapcsolat.
0: Inkább reggel, vagy este vagy a legproduktívabb, miért? Ez a kérdés hozzám. Hűha, hát ez amúgy egy érdekes kérdés, mert én, hogyha fel tudok kelni reggel, akkor reggel nagyon produktív vagyok. Na de az, hogy én mikor tudok reggel felkelni, az ugye egy másik kérdés. Szívesebben választom, mert inkább az alvást általában igen. Amúgy este annyira nem vagyok, szóval este, főleg mostanában nagyon igénylem azt, hogy időbe le tudjak feküdni, és pont Johannával valamelyik nap beszéltük, hogy az a legnagyobb örömünk mostanában, hogy időbe le tudunk feküdni, és ez olyan szürreális élmény. Úgyhogy igen, hogyha reggel fel tudok kelni, akkor reggel vagyok amúgy a legproduktívabb. Igen. Hűha. Fú, ez egy mély kérdés, Barbi.
1: Akkor köszönjük szépen a hallgatóknak.
0: Akkor most le is zárjuk az adást. Az a kérdés, hogy mi az, amit nehezen engedsz el, pedig tudod, hogy kéne?
1: Fú, ez tényleg mély. Nehezen engedek el. Talán így a kontrollt a dolgaim fölött, vagy néha azt, hogy nagyon nehezen engedem el azt, hogy mindenhol, ahol vagyok, ott igyekszem teljesen ott lenni, és amikor így nagyon sok minden összejön, mint például most is azért, hogy szesszió, meg úgy minden van, akkor rájön az ember, hogy valamit muszáj elengedni, és ez nekem talán így a legnehezebb, hogy elengedni valamit, mert hogy mindent, amit csinálok, abban szeretnék maximálisan ott lenni. Mm. De most például volt olyan feladat, amire azt kellett mondjam, hogy például egy fél évi beadandó, amire azt kellett mondjam, hogy ez most megcsinálom, hogy legyen meg, de nincs arra kapacitásom, hogy nagyon mélyen belemenjek, és ez nagyon nehéz volt elengedni el fölött a kontrollt, hogy ne a tőlem telhető maximális munkát tegyen bele. Vagy például volt egy ilyen is, hogy most lehetett valamiből még hozzájavítani a beadott feladathoz, kijavították, és lehetett rajta javítani, és ezt elengedtem, hogy nem fogok javítani, mert hogy annyi minden más van, hogy ezt kellett tegyem úgy a sorrendjeimnek, vagy a listámnak a végére, de nagyon nehéz volt, hogy tudom, hogy ott van valami, amiben még amúgy van hiba, és nem javítom ki.
0: Ez amúgy nagyon érdekes, mert ez az, amit mondasz, amit mondtál így az elején, hogy választanom kell azok között, amit szeretnék, hogy mire van kapacitásom. Ezt én is nagyon érzem amúgy, hogy annyi mindent szeretnék, de egyszerűen nincs rájuk kapacitásom, úgyhogy ilyen, tehát vannak olyan dolgok, amikre egyszerűen nemet kell mondani, és nem mindig jó dolgokra, nem mindig olyan dolgokra mondok nemet, amire kéne, hanem sokszor van olyan, hogy nemet mondok rá, és akkor pillanatnyilag jónak tűnik, mert jut másra ide, aztán később úgy megbánom, igen, hogy azokra nemet mondtam.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez nagyon érdekes.
1: Igen, és az is érdekes, hogy ezzel a nemet mondással is valahogy van már egy ilyen társadalmi beidegződésünk is, hogy nem szabad egy felkérésre, vagy bármire nemet mondani, uh-huh, mert hát az igen, milyen igen, dolog, igen, mindenre igent kell, mindenbe bele kell állni, de hogy miért? Mert minden embernek van egy határa, véges az energiánk, véges a türelmünk, és hogy miért nem mondhatnék valamire nemet, ami nekem már sok.
0: Uh-huh. Igen, igen, igen. Tyha. Nos, a következő kérdés az, hogy mi az, amihez mindig visszatérsz, ha nehéz időszakod van? Hűha. Hát a válaszom az amit ki gondoltam, hogy most hirtelen válaszként, az egy kicsit érdekes olyan szempontból, hogy nem csak akkor térek oda-vissza, amikor nehéz időszakom van, de olyankor sokkal tudatosabb vagyok, és ez az ima óráim. És ezt azért mondom így, mert az embernek akkor is kéne az ima órájára időt szánjon, amikor nincs nehéz időszakja. Valahogy az embernek, amikor nehéz, akkor tudatosan többet szán az imádságra, és nem biztos, hogy ez feltétlenül baj, abban az esetben, hogyha jut a hétköznapokban is idő, és igyekszem rá időt szakítani, de amit nagyon tudatosan csinálok, az az, hogy leülök, és egy órán keresztül semmilyen eszközhöz nem nyúlok, csak gondolkodom, írok, imádkozok, és ennyi. Ez mindig annyira megnyugtató, vagy tudom, hogy van egy olyan szabad órám, amit alig várok minden nap, tudod, hogy hazaérek, és akkor tudom, hogy na most lesz egy olyan órám, hogy engem senki ne zavarjon, én most csak a Jóistennel akarok lenni, és ezt az időt pedig kiharcolom magamnak, úgyhogy igen, ez az.
1: Ez olyan jó.
0: Mi az a tulajdonságod, amit mások dicsérnek, de te nem mindig értesz egyet vele?
1: Fú. Ez például a nagyon sokan, tényleg így többen mondják, hogy a kitartásom, az ambiciózusom, az élethez való hozzáállásom, hogy nem ragadok bele például az én személyes élethelyzetembe, uh-huh, a látássérültségembe, de hogy én ezt mindig azért nem tartom például fairnek, vagy ezzel úgy azért nem tudok mit kezdeni, mert hogy szerintem minden embernek abszolút megvan a saját élethelyzete, és most attól függetlenül, hogy valakinél van egy nyilvánvalóbb, ami eltitkolhatatlanabb, az nem azt jelenti, hogy attól erősebb, vagy több, mint az, aki úgy hordoz valamit, hogy nem nyilvánvaló, és nem egyértelmű az emberek számára, tehát hogy ezzel például sose szoktam így, vagy hogy nyilván egy jó visszacsatolás, amikor ezt hallja az ember, de nem szoktam vele, vagy mindig így ezt szoktam mondani, hogy ez amúgy szerintem minden emberben így van, csak hogy van, akinél ezek a dolgok nyilvánvalóban vagy jobbak, vagy jobban kijönnek, de hogy ez ami van, én nem, vagy én nehezen tudom magamban ezt így mondjuk egy nagyon extra dolognak látni.
0: Én egy nagyon extra dolognak látom benned. De ezt azt hiszem, hogy nagyon sokszor mondom is amúgy.
1: Igen, de hogy ez tényleg olyan, hogy ez mindenkiben ott van, csak mindenkiben más helyzetben, meg más szituációban.
0: Igen. Hűha! Könnyebben bocsájtasz meg, vagy könnyebben kérsz bocsánatot?
1: Ez milyen durva, ez ma még volt, igen, ez a kérdés.
0: Igen. Ma biblikum szemináriumon szintén ilyen kártyákról beszélgettünk, vagy kártyákból olvastunk, és ennek kapcsán beszélgettünk. Hát én könnyebben megbocsájtok. És ez nagyon érdekes, mert az egyik barátnőmmel beszéltünk arról, hogy mikor kell bocsánatot kérni, és ez amúgy egy nagyon-nagyon nagy téma, amúgy nagyon kíváncsi vagyok így a véleményedre, hogy én azt mondom, vagy nem, elmondom, hogy mit mondott a barátnőm, csak akkor, hogy én arra, hogy reagáltam. A barátnőm azt mondta, hogyha megbántottam valakit, akkor bocsánatot kérek. Én pedig azt mondtam, hogy ha hibázok, akkor kérek bocsánatot. Hogyha valakit megbántottam, legfeljebb sajnálom, hogy ezt okoztam neki, de hogy nem kérek bocsánatot, ha nem hibáztam. És ebben nem értettünk egyet, mert én megbántottam valakit úgy, hogy nem éreztem magamat hibásnak, és akkor ebből volt egy ilyen vitánk, nem veszekedtünk, mert nem veszekedünk, de egy vitánk volt abból, hogy akkor most én bocsánatot kéne kérjek, vagy nem. És nekem például nagyon-nagyon nagy súlya van a bocsánatkérésnek, szóval, hogy amikor tőlem is bocsánatot kérnek, vagy én is bocsánatot kérek, akkor az egy számomra egy nagyon nagy súlyú dolog. Viszont megbocsátani amúgy úgy érzem, hogy nagyon könnyen meg tudok, vagy nem is tudom, nagyon könnyen bele tudok helyezkedni a mások helyzetébe. És szerintem emiatt is megy olyan könnyen sokszor elengedni olyan dolgokat, amik igen. Nyilván van olyan időszak, vagy van olyan helyzet, amikor az embernek szüksége van nem tudom, időre, de hogy úgy érzem, hogy elég, szóval, hogy könnyen megy nekem, vagy legalábbis igyekszem. Na, de kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy például te hogy csinálod? Te akkor kérsz bocsánatot, hogyha megbántottál valakit, vagy akkor kérsz bocsánatot, ha hibáztál?
1: Elsősorban, ha hibáztam. Szerintem van különbség, vagy hogy én ide például be tudnám hozni az asszertív kommunikációt, tehát, hogy az a
0: igen, a pszichológus.
1: Igen. Az a fontos, hogy kommunikálok valakivel, tehát, hogy nekem is ez így a perspektívám, hogy egyébként a bocsánatkérésnek annak tényleg van egy nagyobb súlya, és nem feltétlenül szeretem azt, hogy mindig dobálózunk vele, hogy bocsánat, bocsánat, bocsánat. Tehát, hogy legyen annak egy súlya, egy értelme, hogy akkor kérjek ténylegesen bocsánatot, amikor te is, ahogy mondtad, hibáztam. Szerintem, ami itt tud segíteni, az, amit már mondtam, az asszertív kommunikáció. Tehát, hogy úgy fejezem ki valaki fele magamat, hogy amikor mondjuk elkerüljem a megbántást, és akkor azt mondjam, amik az én érzelmeim, és validáljam az ő érzelmeit, tehát hogy elismerjem azt, hogy rendben van például az, amit ő érez, vagy rendben van az, hogy nem tudom, ő azt érzi, hogy sértve van egy adott szituációban, de hogy elmondom azt, hogy én ezzel nem megbántani akartam, hanem egyrészt őszinte vagyok, és hogy nekem ez a véleményem, én ezt érzem ezzel a szituációval kapcsolatosan, és hogy inkább ezt kifejezni, hogy mik az én érzelmeim, mi az én véleményem. És a bocsánatkérés az meg tényleg akkor, amikor tudom azt, hogy tudva és akarva elkövettem valami olyat, amivel a másikat tényleg hibáztam. Mert az a megbántani is nagyon szubjektív dolog, hogy ki mire bántódik meg. Tehát most van, akinek például én nagyon nehezen tudok megbántódni, vagy engem nagyon nehezen lehet megbántani, de van, aki már egy apró odaszólásra meg tud bántódni, ami a másik szemétől meg abszolút nem bántásként ment, és akkor olyankor miért kérjen bocsánatot? Akkor elmondja, hogy figyelj, én ezzel nem megbántani akartalak, hanem ezt is ezt akartam kifejezni feléd.
0: Ó, igen, egyetértek. És köszönöm. Jó, hogy ezt így letisztáztuk, vagy egy kicsit nekem is ez most segített abban, hogy letisztázzam magamban, hogy akkor pontosan mit is gondolok erről, vagy mit is érzek ezzel kapcsolatban. Na, inkább sok lehetőséged legyen, vagy egy, de biztos út.
1: Fú. Ez nagyon jó kérdés, mert azért most már így lassan 5 év egyetem után, egy alapképzés, remélhetőleg nem sokára egy mesteri után, azt érzem, hogy lassan vágynék egy biztos útra. Eddig nagyon jó volt az, hogy legyen sok lehetőségem, és több mindenbe ki tudjam próbálni magam, de hogy úgy egyre inkább, ahogy most már, na azért, telnek az évek, öregszem, ugye? Hát, na éppen nem, de hogy azért most már így egy diploma, meg egy lassan egy mesteri után azért úgy érzem, hogy vágynék arra, hogy legyen egy stabil lehetőségem, ahol tudom, hogy van egy biztonságom az életben, és tudom, hogy abba én is belefektethetek, én is kapok attól az adott lehetőségtől, úgyhogy most per pillanat azt érzem, hogy lassan úgy jó lenne egy lehetőség, ami biztos, mert hogy eddig nagyon sokszor éreztem azt, hogy nagyon sok lehetőség úgy lobog valahol a szélben, uh-huh. de egyik se biztos, és egyikbe se tudok úgy belekapaszkodni, hogy azt mondjam, hogy ebben nagyon sok energiát fektetek, mert biztos, hogy meg fog térülni, hanem mindegyikkel úgy voltam, hogy kell energiát fektessek, hát ha valamelyik megtérül, uh-huh. és hát ha valamelyik összejön, és az idő sokszor azt igazolja, hogy nem feltétlenül, tehát, hogy most már úgy vágynék arra, hogy legyen egy biztos pontja az életemnek.
0: Barbie, úgy beszélsz, hogy neki már leírt 60 évet.
1: Ugye? Igen, tehát most már vágynék arra, hogy a nyugdíjfelvény érkezzen jövő héten. Menjek a nyugdíjas klubba. Mesinél szoktam látni, vannak ilyen szenior kávézások. Menjek a szenior kávézásra. Nem, de hogy persze jók a lehetőségek, vagy hogy főleg fiatalként azért jó, hogyha több mindent ki tudsz próbálni, uh-huh. meg több lehetőséged van, de én most per pillanat azt érzem, hogy jó lenne egy biztos.
0: Uh-huh. Hű, hát ez az én kérdésem lesz. Inkább stabil, kiszámítható élet, vagy kockázatos, de izgalmas? Hát én most meg foglak botránkoztatni, Barbie, kockázatos, de izgalmas.
1: Nagyon jó.
0: És ezt most nem arra írtam, hogy akkor most mindent ki kell próbálni az életbe, amire egyszer lehetőségünk van, mert nem kell kipróbálni mindent az életben. Viszont én inkább kockáztatok és vesztek, vagy kockáztatok és csalódok, mint mindig csak a biztonságot keressem. És ez például amúgy, nem tudom, én egy jó tulajdonságnak tartom magam, de lehet, hogy valaki megbotránkozik ettől, hogy inkább vállalom a következményeit annak, hogy nem sikerült valami, de megpróbáltam, vagy nem tudom, szégyent vallottam, de legalább megpróbáltam, mint hogy mindig csak biztonsági játékot játszódjak, és mindig csak arra menjek, hogy hát igen, ez biztos, hogy menni fog, úgyhogy ebbe belevágok, vagy például így az egyetemmel is, hogy a jog az nagyon nehéz, de inkább vállalom azt, hogy csinálom, és csinálom addig, ameddig tudom, még akkor is, hogyha ne adj Isten, az lesz a vége, hogy nem tudom elvégezni, inkább vállalom azt, hogy kitartottam a végsőkig, és nem tudtam elvégezni, mint hogy meg se próbáljam, hanem elmenjek egy olyan egyetemre, amit úgy tudom, hogy úgyis meg tudok csinálni. Vagy ami úgyis tudom, hogy nem tudom, mondjuk Kisújból, mert nem mondjuk ez is olyan, tudod, hogy Kisújból, melyik az az egyetem, amelyiket Kisújból kirázott, hát egyik sem, de hogy na, azért amit én választottam, az tudatosan felkészültem arra, hogy hát ez nem lesz egy könnyű trip.
1: De szerintem ez kell, vagy hogy főleg így ezekben az egyetemista években főleg ez kell, hogy az ember merjen kipróbálni, merjen kockáztatni. Tehát, hogy ez nem megbotránkoztató. Ez,
0: ja, köszönöm
1: ez szépen. Rendben van.
0: Mi az, amit szeretnél, hogy az emberek elsőre észrevegyenek rólad, vagy belőled?
1: Ez nagyon érdekes, mert még pont néhány éve egy egyetemi órán találkoztam ezzel a kérdéssel, és ugyanazt a válaszomat fogom most is adni, már azóta is tartom, hogy úgy általánosságban szerintem nekem például nagyon sokat segít az, amikor úgy találkozok valakivel, hogy azt érzem rajta, hogy szereti az életet. Például nekem ez egy ilyen, hogy nem szeretek úgy bemenni valahova, hogy ilyen nagyon lelakva, és akkor másokat is lehúzzak az életről, de én azt szeretem, hogyha azt érzik rajtam az emberek, ami nyilván most, ha nagyon rossz kedvem van, akkor nem fogom tettetni azt, hogy jól vagyok, de hogy úgy általánosságban azért is próbálok arra törekedni, hogy jól legyek a hétköznapokban, hogy mások fele is azt tudjam sugározni, hogy jól vagyok, hogy szép az élet, uh-huh. hogy van értelme a napnak, hogy van értelme felkelni, meg például, amit én nagyon szeretek így, vagy hogy célom sugalni, az a mosoly, uh-huh. mert én azt látom, hogy ez amúgy az embereknek is sokat tud segíteni, amikor te is kedvesen szólsz oda, mosolyogsz, akkor néha úgy automatikusan őket is mosolyra indítod. És a másik, amit így szeretnék, vagy hogy amit szeretek, hogy rólam sugározzon, az, hogy ha bárki így első körbe találkozik velem, akkor semmiképp nem mondjuk a sajnálat jusson eszébe, uh-huh. hanem azt, hogy amit eddig is mondtam, hogy az életet uh-huh. lehet bárhogy szeretni.
0: akkor én most visszaigazolom, hogy igen, az életerő és az életigenlés jön le elsőre rólad. Ugye mi most ismerkedtünk meg évelején Barbival, úgyhogy abszolút az életigenlés és az életkedv és az életszeretete sugárzik belőled. Már elsőre is, és azóta is.
1: Örvendek.
0: Jó. Egy utolsó kérdés maradt, akkor ezt felolvasom magamnak.
1: Nagyon helyes.
0: Az, hogy spontán vagy? Én szerintem igen, amúgy. Pont most, amikor feljöttem ide, mondtam Messinek, hogy hívtak ma este valahova, amúgy el akarok menni. De ez is csak egy ilyen random, most mielőtt jöttem a rádióba, hívtak el, és mondom, hogy amúgy el akarok menni, szóval szerintem már elmegyek. Úgyhogy én amúgy spontánnak tartom magam, vagy amúgy az, hogy a teológiát felveszem, az egy hosszabb döntés volt, de úgy igen, programok szempontjából is, meg igen. Igen, ezzel nincs mit sokat ragozni. Igen, az vagyok szerintem. Uh-huh. Úgyhogy hát én nagyon szépen köszönöm, Barbie.
1: Én is.
0: Hogy veled tölthettem el ezt az estét, és hogy eltöltötted velem ezt az estét.
1: Én is nagyon örvendek.
0: És le is zárjuk ezt az adást innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel voltak.
1: Bodor Barbara.
0: És Böződi Adrien. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, kit szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Hallgass meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában, meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram,
0: és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
1: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat.
0: Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űz tőle. Szent angyaléd lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz, dicső ékes, nincs mást, így tiszta fényes. Szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus, értünk imáddal kérled.

0: Szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Elmegyek és hozzátok jövök. Az Úr időbeli élete, földi működésének és szenvedésének a sorsa nem halálával, hanem azzal az eseménnyel végződik, melyet az apostolok cselekedeteiben, az első fejezetben, ennek elején olvassuk. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útba igazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgy mond, tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szent Lélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szent Lélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhőt akarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük, fehér ruhába öltözve, és ezt mondták nekik, Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Ezeket olvassuk az apostolok cselekedeteiben, az első fejezetben, az első verstől a 11. versig. Kedves rádióhallgatók, ezzel végződik időbeli élete, de nem az élete. Az evangéliumok a földi lét keretei között annak feltételeihez kötve és korlátai közé szorítva mutatják be őt nekünk. Ha itt van, nincs máshol. Amit most tesz, nem máskor teszi. A róla szóló történet is ilyen folyamatos. Az evangélisták vigyáznak arra, hogy a tanítást céljuknak megfelelően hűen visszaadják, de egyébként az eseményeket sorjában beszélik el. Azután következik a húsvét. Halott volt, és feltámadt új életre. Nem csupán lényében, mely nem semmisíthető meg, hanem konkrét emberi mi voltában. Ő Jézus Krisztus, Isten emberré lett fia, ismét itt van, de megdicsőült állapotban. És következik a titok teljes 40 nap, amikor az övéivel van, és még nincs egészen velük. Az evangélisták előadás módja megváltozik, a történet szála ide-oda villan. Az Úr váratlanul megjelenik és ismét eltűnik. Az úton csatlakozik tanítványaihoz egy ember, akit nem ismernek. Amikor asztalhoz ülnek, a kenyértörésnél megnyílik a szemük, és ő eltűnik. Az Úr az idő és örökkévalóság küszöbén áll, s ez megérzik az események előadásán. Azután következik a másik titok teljes, földi halandók számára nehezen megfogható esemény, a mennybe menetel, amiről az idézett szöveg szól. Elhagyja őket, amint előre megmondotta. Eljöttem az atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az atyához. Kilép a történelemből, és átmegy a beteljesültség birodalmába, ahol nincsenek események, nem szövődnek sorsok, ahol csak örök lét és örök élet van. Elmegy, és ugyanakkor jelen van új módon, amint maga mondotta, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Krisztusnak erről az új eljöveteléről beszél Pál. Az Atya jobbján ül az égben, ugyanakkor bennünk is van, és mi ő benne. Az örökké valóságban van, s ugyanakkor új módon az időben is, a lét születő mozdulataiban. A keresztény történelem határa azonban az az esemény, amellyel minden történés és beteljesedés lezáródik. Krisztus eljövetele az ítéletre. Amikor megint új módon jelenik meg az örökké valóság palástjában. Krisztusnak

Csak a mi szemléletünk ilyen. Mi gondoljuk térben és felfelé. De érezzük, hogy ez a felfelé valami mást fejez ki. Az éghez, amiről az Új Szövetség beszél, nem lennénk közelebb sem a napban, sem a Szíriuszon, sem a földön. A parttalan világűrben nem található fel könnyebben, mint a föld szűk határai között. Az ég nem is az, amire akkor gondolunk, ha mennyei békéről vagy mennyei szépségről beszélünk. Ilyenkor a lélek finom rezdüléseire és a hétköznapi dolgoktól elütő, ritka értékekre gondolunk. Az írás viszont egészen másra. És hogy mire gondol az írás, mindjárt megértjük, ha kerülgetés nélkül rátérünk a lényegre. Az írás ég alatt a Szent Isten belső, fenntartott világát érti. Azt a létmódot, ahogyan Isten önmagával egyedül van, és ahová teremtmény nem hatolhat be. Azt, amit Szent Pál megközelíthetetlen fényességnek nevez. Abban lakik Isten, akit senki nem látott, és nem is láthat. Az ember, akit a szobában vagy az utcán látunk, nyíltan, fedetlenül áll előttünk. Nézhetjük, lefényképezhetjük, leírhatjuk, és sok mindent megsejthetünk abból is, mi lakik benne, vagyis többé-kevésbé nyilvános. Nem nyitott azonban az ő belső világa. Hogyan áll önmagával? Hogyan, milyen felelősséggel nézi önmagát? Mérlegeli cselekedeteit? Az ember testi, lelki, társadalmi élete nagyobb rész nyilvánosan, mások szeme láttára folyik le. Vannak azonban pillanatok, amikor visszahúzódik, és betér önmagába, a saját belső, legbelső világába. Erre a fenntartott helyre más nem tud behatolni. Ha megnyílik, neki magának kell megnyitnia. Ezt csinálja a szeretet. Ha az ember nem csak engedi, hogy figyeljék vagy leírják, hanem egész lényét fenntartás nélkül közli a másikkal. És ha a másik viszonozza, ha szintén megnyílik, ha felhagy a figyelő és bíráló szereppel, és többé nem maga akar kiegészülni, hanem a másikat akarja kiegészíteni szeretetben, érdek nélkül átadva magát teljesen, akkor a két fenntartott, belső zárt világ egyé olvad, és létrejön a kettőjük közössége. Egymás számára megnyíltak, fedetlenek, de zártak maradnak kifelé. A harmadik felé. Ez a belső világ annál nehezebben közelíthető meg, minél nagyobb és mélyebb az ember egyénisége, minél gazdagabb a belső élete, és minél telibb van hatalmas érzésekkel és gondolatokkal. Milyen lehet akkor ez a belső világ, ha nem emberi, hanem az isteni? A mérhetetlen, a végtelen, a részekből nem álló és részekre nem bontható egyszerű lényé. Azé, akinek lényege az igazság és szentség. Az ő belső világa sérthetetlen, oda semmi sem hatulhat be. Isten egészen világos, mert ő az igazság, egészen fény, nincs benne homály, ő az Úr, a szabad és valóban létező, minden létezőnek a foglalata, és mégis megközelíthetetlen éppen a fényben, titok igazság mi voltában, és felfoghatatlan a hatalma.

Istennek ez a fenntartott belső világa az ég. Ide vétetett fel a feltámadt Úr. Nem csak Jézus szelleme, hanem a feltámadt Úr, a maga élő valóságában. De hát lehetséges ez? Isten lélek, hogyan vétethetik fel Istenben valami testi? Igen, tudjuk, hogy Isten lélek. Így mondja János a 4. fejezet 24. versében. A szó értelmét azonban nem könnyű megfogni. Ha Isten lélek, a mi lelkünk nem az. Vagy ha a mi lelkünk az, akkor Isten megjelölésére más szót kell kitalálnunk. Ez felel meg János gondolatának, mert ha ő lelket mond, Pállal együtt arra gondol, aki szentül lélek. A feltámadás tárgyalásánál szóltunk erről. Hozzá képest test és léleg, lélek, anyag és szellem, személy és dolog, mint test. Mindezeket az élő Istentől nem csak az a végtelen távolság választja el, ami a teremtőt a teremtménytől, és nem csak a kegyelem távolsága, ami Isten élete és a természet között van, hanem elválasztja az ellentmondás szándéka, az ellentét távolsága, ami taszít és feszít, taszítja egymástól a szentet és a bűnöst, mélység, melyet csak az isteni szeretet hidalhat át. Ehhez mérve az a különbség, ami a földi lélek és a test között van, szinte semmivé halványul. Az új és hallatlanul rendkívüli az, hogy Isten a szakadékot áthidalja, a bűnt megbocsátja, és a teremtményt bevonja szent életébe. Ha ez így van, innen nézve már nem olyan hihetetlen, hogy nem csak a teremtett lelkét, lelket viszi fel, hanem a testet is. Isten megváltó szeretete nem csak a lelket keresi, hanem az egész embert. A megváltás egyetlen alapja és záloga azonban Jézus Krisztus Isten embersége, mint az angyali üzenet jelentett be, de ami befejezettségét csak a mennybe menetelben éri el. Csak az égbe felment, az Atya fenntartott belső életében részesülő Jézus Krisztus az örökké valósult Isten ember. Jézus tehát elment, de ugyanabban a pillanatban hozzánk jött új módon. Embereknél, akik szeretik egymást, az egyik eltávozása elszakadást jelent. Gondolataival ott időzik a másiknál, de maga távol van. Ha azonban átmehetne olyan állapotba, amelyben az idő tér és a mindent átható szeretet, abban a pillanatban a szeretet lény mellett találná magát. Akkor igazi valóság lenne, amit a lélek gondol és a szív érez. És éppen ez történt Krisztussal. Bement az örökké valóságba, az örök most és itt honába, a tiszta valóságok birodalmában. Olyan létezésbe ment át, amely csupa szeretet, mert Isten a szeretet. Krisztus létmódja a szeretet létmódja. Ha tehát ő szeret minket, és az egész evangélium erről beszél, akkor az ő bemenetele a szeretet teljességébe azt jelenti, hogy valójában most van velünk. A mennybe menetel után pünköst következik, és az apostol a Szentlélek ösztönzésére ki fogja mondani a nagy szót, Krisztus bennünk. Az Úr az Atya jobbján ül, a történelem változékony, elfolyó hullámai fölött, győzelmesen, nyugodt várakozásban, amíg elkövetkezik a megrázó végítélet, végső diadala. De ugyanakkor új módon velünk is van emberekkel. Ott van a
a fakadásánál mindennek, ami történik. Jelen van minden hívő lélek legmeghittebb zugában. Jelen van a hívek közösségének, az egyháznak a lelkében. Ő alakítja, élteti, vezeti, és fogja össze egységes és élő szervezetté. Midőn elhagyja a látható jelenlét és a történelem színterét, a Szentlélek működésével új tér képződik, a kereszténység, a hívek lelkében és az egyházban, és a híveknek és az egyháznak a kölcsönös kapcsolatában és egységében. Ebben így van Krisztus velünk minden nap a világ végezetéig. Kedves rádió hallgatók, a fiú az atyától hozzánk jött, hogy ismét visszatér az atyához, és a meghatározott időben, pünköskor 3 óra tájban elküldi a Szent Lelket, hogy velünk maradjon az idők végéig. És nekünk éreznünk kell, hogy ez az áldott jövés és menés a leghatártalanabb szabadságnak a műve. Az Úr beszédeimben vannak ilyen mondatok is, de az igazságot mondtam. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Tehát mégis van szükségszerűség. Ha a fiú, aki Isten, nem megy el, a Szentlélek, aki szintén Isten, nem jön el. Így van írva, tehát így is van. De ezt a szükségességet nem szabad a természet vagy a lélek valamilyen kapcsolatával magyarázni. Ezek a szavak, mintha végtelen messzességből érkeznének, mint legutolsó lökése egy mozgásnak, mint a legkülső fodra egy hullámnak, amely üzenetet hoz valamiről, ami a megközelíthetetlenben történik. Szavak, melyek imádásra szólítanak. Az ígéret szavai, melyek Isten belső világáról beszélnek, titokteljes életről, melybe egykor nekünk is fel kellene vétetnünk, amint ugyanabban a búcsúbeszédben olvassuk. De nem csak értük, könyörgők, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek minnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned. Úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyé legyenek, amint mi egy vagyunk. És bennük, én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek. És megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Ha eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek, hová mégy. Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért azt mondtam. De az igazságot mondtam. Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.
amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Eljöttem az atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az atyához. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szentatyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni, mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, talán a holnap jó, talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma, ma örülni fogok. És minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. Egy gettóban talált gyermekvers, 1940.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-ig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Eljecki Géza, másokért élni. Életünket adni másokért, igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fényt gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét. Hol csupán önmagunkig látunk fényt, erőt, akaratot, igényt. Adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

Kedves Mária Rádió hallgató, kedves adományozóink, mai műsorunkban szívem mélyéből, szívünk mélyéből mondunk köszönetet mindazoknak, akik a Mariaton napjaiban imájukkal, áldozatokkal, biztatásukkal és adományaikkal mellénk álltak. Minden felajánlás egy-egy szeretetből fakadó gesztus, amely túlmutat az anyagi értéken. Minden adomány mögött ott van egy szív, amely hisz a Mária Rádió küldetésében, hisz az evangelizáció erejében, és szeretné, hogy Isten igéje minél több emberhez eljusson. Köszönjük azoknak, akik bőségükből adtak, és különösen azoknak, akik szűkösebb lehetőségeik ellenére is fontosnak tartották támogatni ezt a közös ügyet. Isten előtt minden adomány értékes, mert ő nem az összeget nézi, hanem a szeretetet, amellyel adjuk. Hálásak vagyunk azért, hogy az önök nagy lelkűsége által a Mária Rádió továbbra is a remény, a hit és a szeretet hangja lehet otthonainkban, kórházakban, idős otthonokban, autókban, és mindenütt, ahol emberek keresik Isten közelségét. Köszönjük, hogy nem csak hallgatói, hanem építői és fenntartói is ennek a nagy családnak. Köszönjük, hogy velünk együtt hisznek abban, hogy a rádió hullámokon keresztül is lehet lelkeket érinteni, vigasztalni, bátorítani és Krisztushoz vezetni. Imáinkban hordozzuk valamennyi adományozóinkat és családjaikat, kérjük a jó Istent, hogy százszorosan jutalmazza meg nagy lelkűségüket, töltse el életüket békével, örömmel és áldásával. A boldogságos Szűz Mária, a Mária Rádió édesanyja oltalmazza önöket, kísérje lépteiket, és járjon közben mindannyiukért fiánál. Isten fizesse meg jóságokat. A szeretetben van a győzelem, és önök ennek a győzelemnek részesei. A világ minden táján működő Mária Rádiók családja fogott össze egy közös cél érdekében, és a motto, ugye ez mindig egyszerűnek tűnik, hogy a szeretetben van a győzelem, de mégis a mi keresztény életünknek a lényegét foglalja össze. Olyan világban élünk, ahol sokan az erőt, a hatalmat, a gazdagságot, vagy a sikert tekintik a győzelem mércéjének. Jézus azonban egészen más utat mutatott nekünk. Ő nem karddal győzött, nem hadsereget vezetett, nem földi trónt foglalt el. Az ő győzelme a kereszten született meg, amikor mindent odaadott szeretetből az emberért. A keresztény ember számára a szeretet nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő. A szeretet képes megbocsátani ott, ahol mások bosszút állnának. Képes reményt adni ott, ahol minden elveszettnek látszik. Képes hídakat építeni ott, ahol falak emelkednek. Mit jelent a Mariaton? A Mariaton nem csupán nagy adománygyűjtés, sokkal több annál. A Mariaton a szeretet maratonja, a szív maratonja. Egy olyan lelki zarándoklat, amelyben mindenki részt vehet. Amikor valaki imádkozik a Mária Rádióért, része a Mariatonnak. Amikor valaki egy jó szót mond a rádióról, része a Mariatonnak. Amikor valaki önkéntes munkát vállal, műsort készít, technikai segítséget nyújt, vagy anyagilag támogatja a rádió küldetését, része a Mariatonnak. A Mária Rádió különleges ajándék az egyház számára. Nincsenek reklámok, nincsenek gazdasági érdekek. A rádiót a hallgatók szeretete tartja fenn. Ezért minden adomány mögött egy történet, egy hitvallás, egy ima rejlik. Sokszor hallottuk már, hogy egy beteg ember a Mária Rádióból merített erőt a szenvedés elviseléséhez. Egy magányos idős ember itt talált közösségre, egy fiatal itt találkozott először Krisztus örömhírével, egy család itt tanult meg újra együtt imádkozni. Ezek a történetek mutatják meg, hogy a Mária Rádió nem csupán rádió adó, a Mária Rádió misszió. Gyakran azt gondoljuk, hogy a világ nagy problémáit csak nagy emberek tudják megoldani. Jézus azonban a mustár magról beszél, a legkisebb magról, amelyből hatalmas van ő. Egy mosoly, egy telefonhívás, egy látogatás, egy imádság, egy felajánlott szenvedés, egy adomány, mind-mind a szeretet magvai.
Egy idős asszony nagyon szerette hallgatni a Mária rádiót. Szerény nyugdíjból élt, alig tudott megélni. Amikor elérkezett a Mariaton ideje, félretett egy kis összeget, és elküldte a rádiónak. A munkatársak megkérdezték tőle, biztosan nélkülözni tudja ezt a pénzt? Ő mosolyogva válaszolta, nem a fölöslegemből adok, hanem a szeretetemből. Ez az asszony megértette az evangélium lényegét, nem az számít, mennyit adunk, hanem hogy mennyi szeretetet teszünk bele. A szűzanya a szeretet útjának a mestere. A Mariaton neve is Máriára utal, ő az, aki egész életében a szeretet útján járt. Amikor az angyal megszólította, igent mondott Isten tervére. Amikor Erzsébethez sietett, a szeretetet vitte. Amikor Betlehemben megszületett, Jézus anyai szeretettel gondoskodott róla. Amikor a kereszt alatt állt, nem menekült el. Mária megtanít bennünket arra, hogy a szeretet nem érzelem csupán, hanem hűség, kitartás és önátadás. A Mária rádió az ő oltalma alatt működik, ezért minden Mariaton valójában hálaadás is a szűzanyának, azért a sok kegyelemért, amelyet ezen a médiumon keresztül kaptunk. A szeretet misszionáriusai vagyunk. A mai világban rengeteg hang verseng az ember figyelméért. Sok a félelem, a megosztottság, a bizonytalanság. A Mária rádió azonban a remény hangja szeretne lenni. Amikor támogatjuk a rádiót, valójában evangelizálunk. Segítünk abban, hogy Isten igéje eljusson a betegekhez, az idősekhez, a családokhoz, a fiatalokhoz és azokhoz is, akik talán már eltávolodtak az egyháztól. Lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hány ember életét érintette meg egy-egy műsor, egy rózsafűzér, egy szentmise közvetítés vagy egy tanúságtétel, de Isten tudja, és ez elég. A Mariaton arra hív bennünket, hogy ne csupán hallgatói legyünk a Mária rádiónak, hanem építői is. Imával, áldozattal, önkéntes szolgálattal és lehetőségeink szerinti támogatással vegyünk részt ebben a küldetésben. És ez a motto, egy személyes program, a szeretetben van a győzelem. Mert a szeretet győz a gyűlölet felett, a megbocsátás győz a harag felett, a remény győz a kétségbeesés felett, Krisztus győz a bűn és a halál felett. És amikor a szeretet útján járunk, mi is részeseivé válunk ennek a győzelemnek. Kérjük a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy a Mariaton napjai sok lelki gyümölcsöt teremjenek, nem csak most, hanem ezután is és mindig, és a Mária rádió is szeretetének, Isten szeretetének, békéjének és reményének hűséges eszköze maradjon. Amikor meghalljuk ezt a mondatot, hogy a szeretetben van a győzelem, ez az egész kereszténységnek a szíve. A világ másfajta győzelmeket ünnepel. A legerősebb győz, a leggazdagabb győz, a leghíresebb győz, a leghatalmasabb győz. Jézus azonban valami egészen újat hozott. Megmutatta, hogy a legnagyobb győzelem nem mások legyőzése, hanem a szeretet győzelme az önzés fölött. A jóság győzelme a rossz fölött, Isten győzelme az emberi szívben. A Golgotán úgy tűnt, hogy Jézus vereséget szenvedett. Elárulták, elhagyták, elítélték és keresztre feszítették. Emberi szemmel nézve minden elveszett. Mégis ott a kereszt tövében született meg a világ legnagyobb győzelme. A szeretet nem hátrált meg. A szeretet nem adta fel. A szeretet kitartott a végsőkig. Ezért mondja a Szent Pál, a szeretet soha el nem múlik. Az adakozás, a gyűjtés, az a Mariaton, az nem egy egyszerű adománygyűjtő kampány, nem pénzről szól elsősorban, a sorban, hanem szeretetről. A pénz csak eszköz, a lényeg a szív. Minden évben emberek ezrei kapcsolódnak be ebbe a közös misszióba. Vannak, akik imádkoznak, vannak, akik önkéntesként dolgoznak, vannak, akik műsorokat készítenek,
mások adományukkal segítik a rádió működését. Láthatatlan szálak kötnek össze bennünket. Egy hallgató Csíkszeredában, egy beteg Gyergyóban, egy idős Marosvásárhelyen, egy család Kolozsváron, az egyik magyar Nagyváradon, tehát a világ másik végén ugyanazt a Mária rádiót hallgatják, ugyanazt az imát mondják, ugyanazt a reményt hordozzák, délvidéken, felvidéken, Magyarországon, Erdélyben. Ez a szeretet hálózata. Egy misszionárius egyszer elmesélte, hogy Afrikában találkozott egy nagyon szegény özvegyel. Az asszony egy kis vályukházban lakott, szinte semmiesen volt. Amikor a misszionáriusok gyűjtést szerveztek egy kápolna építésére, az özvegy is elhozta az adományát. Mindössze 3 apró pénzérme volt nála. A misszionárius azt mondta, asszonyom, ezt tartsa meg magának, nagyobb szüksége van rá. Az asszony azonban így válaszolt, a templom az én otthonom is. Ha nem adhatok sokat, legalább a szeretetemet hadd adjam bele. A misszionárius később azt mondta, azon a napon nem ő segített az özvegyen, hanem az özvegy tanította meg neki, mi az igazi nagy lelkűség. Isten országában nem az összeg nagysága számít, hanem a szeretet mélysége. Gyakran nem is tudjuk, milyen csodákat végez Isten egy rádió hullámon keresztül. Egy magányos ember meghal egy vigasztaló tanúságtételt, egy beteg a kórházi ágyán együtt imádkozza a rózsafűzért. Valaki évek óta nem gyont, meghal egy prédikációt és visszatér az egyházba. Egy család, amely nehéz időszakon megkeresztül erőt kap a kitartáshoz. Ezek a csodák nem kerülnek a hírekbe, nem írnak róluk az újságok. Mégis ezek a legfontosabb győzelmek, a szeretet csendes győzelmei. Nem véletlen, hogy a Mariaton a Mária nevet viseli. Mária, aki mindig a szeretet útjára vezet. A szűzanya egész életével ezt a győzelmet mutatja. Názáretben az engedelmesség győzött a félelem fölött. Betlehemben a bizalom győzött a bizonytalanság fölött. A kereszt alatt a hűség győzött a kétségbeesés fölött. Pünköstkor a remény győzött a bezárkózás fölött. Mária ma is ezt tanítja nekünk, amikor nehézségek között vagyunk, amikor elfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy kevés az erőnk, ő arra mutat, maradjunk Jézus mellett. A szeretet útja nem mindig könnyű, de mindig győzelemre vezet. Maraton szó, ugye Mariaton szóban benne van, az hosszú távú futást jelent, tehát nem egy sprint. És a keresztény élet sem egy rövid verseny, nap mint nap újra kell kezdenünk a szeretetet, újra megbocsátani, újra szolgálni, újra remélni, újra imádkozni, újra hinni. A szentek nem azért lettek szentek, mert soha nem estek el, hanem mert mindig felálltak, és tovább mentek a szeretet útján. És a gyűjtés is arra emlékeztet bennünket, hogy együtt futjuk ezt a lelki maratont, nem vagyunk egyedül, egy nagy család tagjai vagyunk, amelynek neve Mária Rádió. Kedves hallgatók, ha a Mária Rádió valaha vigaszt adott, ha erőt adott a nehézségekben, ha közelebb vitte önöket Istenhez, akkor most itt az idő, hogy mi is tegyünk valamit érte, ki lehetősége szerint. Lehet ez egy ima, lehet egy önkéntes szolgálat, lehet egy jó szó, lehet egy felajánlott áldozat, lehet egy adomány. Minden csepp számít, mert szeretetből fakad, és ne feledjük, nem azért adunk, mert sokunk van, hanem azért, mert szeretünk. Imádkozzunk együtt. Szűz Mária, szeretet anyja, taníts meg bennünket szeretni akkor is, amikor nehéz. Taníts meg adni akkor is, amikor kevésnek érezzük magunkat. Taníts meg hinni akkor is, amikor bizonytalan az út előttünk. Áld meg a Mária Rádió minden hallgatóját, önkéntesét, munkatársát, támogatóját. Segíts, hogy életünk tanúságtétel legyen arról, hogy valóban igaz, a szeretetben van a győzelem. Amen.

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápadt gyermekekre, nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol. A harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvér kezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvérkéz az én kezem, amelyik segíteni mindig ráér, s inkább nem nyúl kincsért, kis virágért, addig bekötözhet egy sebet. Az érintése balzsamos békesség. Uram, adj én nekem testvérkezet, az nem azért segít, hogy másoknak tessék.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

öröm. Nem a telt pohárból csordul cseppet, nem szikrákat színednek tüzéből, nem fonnyad szirmát hulló virágnak, adj, amit ő adott életéből. Még ma adhatsz, de ha alkonyul, a virágra nem szállnak a méhek. Elveszett barátod, s akiket szeretsz, adnál még, de elfogy az élet. Adj, mint a szív, amely láncait letörve, éltet szerelmet, reményt, mindened. Az ég folyója lázat csillapítja, Isten s ajándékát benne is.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

egy jóságos atyának gyermekei és Krisztusban testvérei, forduljunk hozzá bizalommal az ő szavaival, Jézus szavaival összekapaszkodva. Forduljunk hozzá, hogy meglássuk életünkben az ő akaratát, hogy ne legyünk Emmauszi tanítványok, akik csüggett szívvel elbandukolnak. Imádkozunk Magyarországért, imádkozunk a magyar emberekért, hogy végre megtörténjen a megújulás, hogy végre befogadja ez az ország, ez a nép Isten országát, Jézus Krisztust. Ez az egyetlen jövő, a jövőnek a záloga.

magam. Nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche. Soprattutto da parte delle famiglie.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
0: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
1: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyőszervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államokbeli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
1: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be...
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk, nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
0: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ezt szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak és Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztvérzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
0: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyek

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy

0: Te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. Ő azt felelte, menjünk máshová, a szomszédos helységekben. Ez a rész a Márk 1-ből van, és a kontextus az, amikor Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és nagyon sok csodát tesz, nagyon nagy tömeg sereglik köré, de reggel kimegy imádkozni. És egyik nap, amikor ezzel elmélkedtem, ez az ige része, Isten szólt hozzám, hogy sokszor én is olyan vagyok, mint Péter, akit elvakíthat a siker, a keresztény siker. Persze Jézussal tesszük, Jézussal szolgálunk, Jézus által térnek meg emberek, viszont sokszor Jézus elé kerül az a misszió. És ebben a részben azt mondja Jézus, hogy gyere velem, menjünk együtt. Azt éreztem egy ponton, hogy semmi másnak nincs értelme, csak annak, hogy Istent kövessem és szolgáljam. Az én hívásom az, hogy Jézust kövessem minden helyzetben, nem az, hogy sikeres misszionárius legyek, sikeres szolgáló legyek. Tehát az én részem az engedelmesség, és ennek az engedelmességnek van egy öröme, egy békessége, egy édessége, mert ez azt jelenti, hogy Jézussal járunk. Válaszolunk az ő hívására, hogy menjünk. Szolgálatunkban nagyon sok csodát látunk, utcán evangelizálunk, gyógyulásokért imádkozunk, konferenciákat szervezünk, és ebben erőteljesen tapasztaljuk Jézus munkáját, a Szentlélek munkáját.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Vizsgálj meg engem!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a magánkinyilatkoztatásoknál. Hagytuk abba, ugye tudjuk, hogy a magánkinyilatkoztatások lényegesen különböznek az egyetemes kinyilatkoztatástól, amely az egész emberiségnek szólt. A fő különbség abban áll, hogy a magánkinyilatkoztatásoknál néha tévedések is fordulnak elő. Az általános vagy egyetemes kinyilatkoztatásnak, amely az egész emberiségnek szólt, az volt a célja, hogy az igaz vallást kinyilatkoztassa. A magánkinyilatkoztatás ezzel szemben nem közül új hitigazságokat, hanem csupán megerősíti és megmagyarázza a már közölteket. Az egyetemes kinyilatkoztatás alanyai és továbbadói, mint például az apostolok, a Szentlélek Istentől oly mértékű felvilágosítást nyertek, hogy a lélek üdvösségére vonatkozó dolgokban nem tévedhettek. Ellenben a magán kinyilatkoztatások vevői nincsenek biztosítva a tévedés ellen. A kapott kinyilatkoztatást esetleg helytelenül foghatják fel, és kevésbé jól adhatják vissza. Az is megeshetik, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vélik, ami a saját képzeletük szüleménye. Sőt, sokan úgy vélik, hogy a gonosz szellem okozta a megtévesztések sincsenek kizárva, és az utóbbi azonban szent életű embereknél nehezen képzelhető el. Ezért mondta Krisztus Szent Brigittának, ha Istenen kívül semmi egyebet nem keresel, és az ő szeretete teljesen áthat, az ördög meg nem közelíthet téged. Ha ezt megengedném, hasonlítanék ahhoz a férfihoz, aki hűséges hitvestársát egy házasságtörőnek szolgáltatja ki. Mivel azonban hűséges vagyok, azért az ördögnek sohasem lesz hatalma egy olyan lélek fölött, aki odaadással szolgál engem. Hogy mennyire nincs kizárva a magánkinyilatkoztatásokban a tévedés lehetősége, mutatja az a körülmény, hogy Emerik Katalin például azt mondja az ő látomásaiban, hogy Ádámtól Krisztus születéséig 3987 év telt el, míg egy másik látnok azt mondja, hogy Ádám bukása 6000 évvel történt Krisztus születése előtt. Emerik Katalin azt mondja, hogy a boldogságos szűz Krisztus mennybe menetele után még 14 évig élt a Földön, míg Szent Brigitta 15, egy másik látnok pedig 21 évről tesz említést. Az isteni világosság fényébe tehát a kinyilatkoztatásoknál belevegyült az emberi gyarlóságnak a salakja. 14. Benedek pápa egyenesen azt mondja, hogy Isten bölcs okokból is megengedi a tévedéseket a magán kinyilatkoztatásoknál, azért tudnélik, hogy az emberek ne becsüljék többre ezeket a magán kinyilatkoztatásokat a Szentírásnál és az Anya Szentegyház tanításánál. A magán kinyilatkoztatásoknak ezen fogyatkozásait arra használják fel egyesek, hogy a kinyilatkoztatások értékét általában támadják. Azonban okos embernek sohasem juthat eszébe, hogy egy-két úgymond elrott hatalma miatt egy egész kosár szép almát eldobjon. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy sokszor az egyház tanítók is egy és ugyanazon kérdésben eltérő nézeten vannak, és ennek dacára munkáikat az egyház jóvá hagyta. Ha a magán kinyilatkoztatásokat nem is tartozunk vakon elfogadni, viszont minden vizsgálat nélkül nem szabad azokat elvetni. Aki hamar hisz, az könnyelmű, olvashatjuk a Sirák fia könyvében, a 19. fejezet 4. versében. Ez vonatkozik a magán kinyilatkoztatásokra is, különösen miután ennek cégére alatt már sokszor történt ámítás. Többször előfordult már ugyanis, hogy egyesek a gonosz lélektől származó látszatot, vagy saját képzeletük szüleményét, mint kinyilatkoztatást tüntették fel, amely Istentől származik, szintén mondja Szent 14. Benedek. Így például Mohamed saját képzeletének szüleményeit isteni kinyilatkoztatásnak tartotta. Asszonyoknak is,
akik szentséget színlelnek, és ezáltal az ördög befolyása alá kerülnek. Lehetnek látomásaik, amelyek a gonosz lélektől származnak. Bona bíboros azt mondja, hogy hasonló szemfényvesztések olyan egyének részéről is előfordulhatnak, akik betegesek, vagy akiknek igen eleven és nyugtalan a képzeletük, vagy akik hosszú éhezés és virasztás által testüket elgyengítették. Azért figyelmeztet az apostol: szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e. A magán kinyilatkoztatások dolgában a püspököt illeti meg a vizsgálat joga, a döntés joga pedig a római pápát. Ha az, aki a látomásokat kapja, valamilyen bűnben, például kevésség vagy harag bűnében leledzik, biztosra vehető, hogy kinyilatkoztatásai nem Istentől erednek. Könnyelműen jár el az, aki a magán kinyilatkoztatásokat minden előzetes vizsgálat nélkül elveti, mert ténylegesen előfordul, hogy Isten egyes kiválasztottjaihoz szól, hogy ezáltal a hit és jámborság szellemét növelje. Ezért szólt Krisztus így Szent Brigitához, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki hozzád szól. Tudd meg, hogy nem csak a te kedvedért szólok hozzád, hanem az összes Krisztus hívő kedvéért. Néha a magán kinyilatkoztatással az a célja Istennek, hogy valamely vallási igazságot közelebb hozzon hozzánk, a híveket a keresztény tanítás elfogadására és követésére hajlékonyabbá tegye. A magán kinyilatkoztatás által azt is megtudhatja az ember, hogy milyen úton juthat el a tökéletességnek és az Istennel való egyesülésnek minél magasabb fokára. Aki tehát a magán kinyilatkoztatásokat Isten végtelen jóságának, az ő egyháza nagyobb javára adott rendkívüli adományait minden meggondolás nélkül támadja, a katolikus egyház érdekei ellen harcol. Az apostol is ill Szent Pál a Tesszaloniki hívekhez írt első levél 5. fejezet 20. versében: a jövendőléseket meg ne vessétek, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg. Sajnos felfúvalkodott emberek nem akarják megérteni, hogy Isten bizalmasan társaloghat egyik-másik választottjával. Istennek ilyen irányú működése náluk ellenkezéssel találkozik. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy egy szienai Szent Katalint, Szent Hildegárdot, Szent Brigitát, az ő kortársaik a gonosz szellemtől félrevezetett embereknek, a egyeseket rajongónak tartották, és hogy Istennek ilyen formán kiváltságot személyei csak nem mind üldözéseknek voltak kitéve. A magán kinyilatkoztatásokat Isten rendesen látomások, buzdítások vagy belső megvilágítások formájában közli. A Szentírás számtalanszor tesz említést látomásokról. Sok látomás van például Szent János evangélista jelenéseinek könyvében, amelyeket Szent János számkivetése idején a Patmosz szigetén kapott. A látomás adománya a Szentlélek Isten rendkívüli ajándéka. A vallás ellenes irányzat a látomásokat természetes úton szeretné megmagyarázni, mintha tudnélik azok beteges lelki állapotnak, mint hisztéria, szuggesztió vagy hallucinációnak volnának az eredményei. Ez természetesen önkényes állítás, amelyet senki sem tud bebizonyítani. Egészen hihetetlen például, hogy Mózes, aki olyan nagyszerűen tudott vezetni egy egész népet, beteges lelkű ember lett volna. Aki csak egy futó pillantást is vett a szent könyvekbe, azonnal belátja, hogy azok szerzői sokszor látomások alakjában kinyilatkoztatásban részesültek. Ugyancsak józan eszűek, és semmi nyoma náluk a beteges állapotnak. A látomások éber állapotban is lehetségesek. A jámbor pogány századosnak, Cornéliusnak Cezáriában imádság közben délután 3 órakor jelent meg látomásban az angyal, felszólítván őt, hogy küldjön követeket Joppéba, egy bizonyos Simon nevű szíjgyártóhoz, akinek háza tengerpartján fekszik, ahol Péter apostol tartózkodik, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. De történhet a látomás álomban is. Mózesnek azt mondta Isten, hogy profétáihoz álomban szól.
Ilyenféle látomások voltak egyiptomi József álom látásai, továbbá a fáraó látomása a hét kalászról és a hét tehénről. Krisztus nevelő atyának is, Szent Józsefnek álmában jelent meg az Úr angyala, hogy az Egyiptomba való menekülésre intse, majd ott ismét a visszatérésre szólítsa fel Egyiptom földjéről. Jámbor egyénekkel rendesen önkívületi állapotban, extázis állapotában közölte Isten a látomátot sokat, amint ezt például Emery Katalin élete tanúsítja, aki ilyen állapotban végig szemlélte Krisztus egész életét. A magánkinyilatkoztatások néha biztatás alakjában történnek, mint az például a kis Sámuel, vagy az orleánzi szűz élettörténete mutatja. Mindezen esetekben az emberre való ráhatás a külső érzékszervek látás, hallás, stb. Útján történik. Azonban vannak egészen szellemi természetű kinyilatkoztatások is, amelyek belső megvilágosítás útján történnek. Ebben az esetben Isten egyenesen a lélekre hat, amint hatni fog rá akkor is, amikor az külön válik a testtől. Ez az érintkezés az emberi lélekkel olyan, mint amikor a lelkek érintkezése egymással a túlvilágon történnek. Szent Pál apostol is ilyen úton jutott az evangélium ismeretére.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk, a mai katekézisben is egy picit a keresztény hitről elmélkedünk. Inni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani azért, mert azt megbízható tanú mondja. Egy európai hithirdető elbeszéli az egyenlítő táján lakó embereknek, hogy az ő hazájában a víz télen megfagy úgy, hogy az elefánt is átkelhet a folyón. Az emberek ezt csak nem lehetetlenségnek tartják, mert ilyesmit sohasem láttak, és el sem tudják a dolgot képzelni. Mint hogy azonban a hithirdetőt megbízható és komoly embernek ismerik, szavait igaznak tartják, hisznek neki. Sok tudomány teljesen a hiten épül fel, így például a földrajz, a történelem, a természetrajz, nem különben a törvénykezésnél az igazságszolgáltatás is. A tanuló hisz tanítójának, a bíró hisz a tanúknak. A hit alapja a kereskedelmi életnek is, mert a kereskedők hitelt nyújtanak, azaz elők legeznek, miután hisznek a vevő szavának, hogy bizonyos határidő elteltével fizetni fog. És így vagyunk a keresztény vallás igazságaival is. Igaznak tartjuk, amit Krisztus tanított. Ezt a hitet keresztény hitnek nevezzük. Keresztény hite annak van, aki egész bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Jézus Krisztus tanított, és a katolikus egyház, hogy higgyük elénk ad. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt, ez az én testem, ez az én vérem. Habár az apostoloknak szemük azt mondotta, az kenyér, az bor, mégis egészen bizonyosak voltak arról, hogy Krisztus igazat mondott. Krisztus Urunk szent élete, a tőle végbe vitt sok csoda, beteljesedett különböző jövendőlései, az apostolokat meggyőzték arról, hogy ő Isten fia, hogy tehát az ő szavainak igazsága a legkevésbé sem vontható kétségbe. Ezért mondja Szent Pál, tudom, kinek hittem. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem látunk. Schleiermacher, a protestáns hittudós, amikor azt gondolta, hogy a hit valamiféle bizonytalan keresés, ekkor egy picit tévedett, mert Szent Pál szerint a hit a láthatatlanok bizonyossága, a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk. A keresztény hit az embernek saját gondolkodását nem teszi fölöslegessé. A keresztény hitnél ugyanis az ész és akarat egyformán szerepet játszik. 9. Pius mondja, az értelem megelőzi a hitet. Mielőtt hinnénk, az ész megvizsgálja, hogy vajon azt, amit hinni kötelesség, valóban Isten nyilatkoztatta-e ki.

Ezen vizsgálatot akarja Isten, ő ugyanis okos engedelmeséget kíván. Továbbá könnyelműnek nyilvánítja azt, aki hamar hisz. Mihelyt azonban bizonyosak vagyunk, hogy a hitigazságokat valóban Isten nyilatkoztatta ki, akkor az akarat azonnal köteles meghajolni Isten előtt, még abban az esetben is, ha valamely igazságot az ész belátni nem képes. Minden esetre az akarat ellen is szegülhet, de akkor nem jön létre a hit. Ugyanis senki sem hihet, ha csak nem akar, mondja Szent Ágoston. Tehát a keresztény hit olyan dolgokra vonatkozik, amelyeket az ember érzékeivel felfogni, vagy eszével belátni nem tud. Ha valamiről érzékszerveinkkel meggyőződhetünk, például látunk, hallunk, érzékelünk valamit, akkor a hit felesleges. Hasonlóképpen felesleges akkor is, ha valamit értelmünk segítségével felfoghatunk. Például 2 × 2 = 4. A vallás igazságai ellenben hitet követelnek, mert a legtöbb hitigazság érzék feletti, vagyis érzékekkel meg nem fogható, mint például Isten, lélek, angyal, sok pedig emberi értelemmel fel nem fogható, például a Szent Háromság titka, az oltári szentség. Ez pedig onnan van, mert Isten végtelen, következésképpen a mi gyarló értelmünkkel fel nem mérhető. Éppen azáltal, hogy elhisszük, amit se nem látunk, se nem foghat, fel nem foghatunk, ez lesz a hit érdemszerző, és Isten előtt kedvessé. Ezért mondta Jézus Tamásnak, boldogok, akik nem hisznek, nem látnak és mégis hisznek. Tehát még egyszer, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. A hitet nem szabad összetéveszteni a vélekedéssel. Vélekedni annyit tesz, mint valamit nem biztosan tudni. Hinni ellenben annyit jelent, mint valamit egészen biztosan tudni, mert Isten mondotta azt. Nem cselekszünk észellenesen, mikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igazmondására támaszkodunk, továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hitigazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni. Várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni. Pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Bonifác missziós püspök vértanú. Angliában született 672-ben. A Winfried névre keresztelték Exeter közelében Wessex királyságának területén. 30 éves lehetett, amikor pappá szentelték. Winfriedet különösen lelkesítette környezete irodalomba ágyazott tanítói buzgósága. Maga is tanár lett. 40 évesen elhatározta, hogy misszióba megy a szárazföldön élő germán törzsek közé. Aszketikus céllal keresett hontalanságot Isten iránti szeretetből, az Úrért, az örök hazába jutásért, a lelkek megmentéséért. Ezek voltak az ír, skót és angol szász szerzetesek indítékai, mikor elhagyták szeretett hazájukat. Nem akart apátként Nörzlingben maradni, noha 717-ben megválasztották. Ezért 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, immár mindörökre. A tapasztalt Willil Broad példája szerint Winfried először a termékeny missziós munka előfeltételeit akarta biztosítani, meg akarta szerezni a világi kormányzat és a pápai hatalom hozzájárulását. Ezért útnak indult Péter apostol egyházához. Második Gergely pápa 719-ben az angol szászoknak teljes fölhatalmazást adott a pogányok missziójához. Ugyanakkor Winfried a római egyházzal való szoros kapcsolatának kifejezéséül fölvette római Szent Bonifác nevét, akinek előző nap ünnepét ülték. Bonifác később igen lelkiismeretesen eleget tett annak a kívánságnak, hogy nehézségeiről tájékoztassa a pápát. Először Willil Broad előkészítő munkáját próbálta folytatni Türingiában, majd Willil Broad társa lett a frízek földjén. Itt 719-ben Radbót halála után kedvező helyzet alakult ki a missziók számára. Willil Broad segédpüspökké és utódjává akarta választani Bonifácot, ő azonban két év múlva elhagyta Willil Broadot és a frank frízek földjét, ahol már győzött a kereszténység. Önálló, nagyobb területet átfogó munkára vágyott. 721-ben Hessenbe ment. Missziós tevékenysége mellett fokozatosan nagy szervező munkát is végzett. Megreformálta az erősen elvilágiasodott egyházközösségeket, és Martel Károly frank királytól oltalomlevelet kapott. Így kettős felhatalmazással folytathatta Hessen misszionálását. A messzire tekintő harmadik Gergely pápa 732-ben megerősítette az angol szász misszió tekintélyét, amikor Bonifácot kinevezte érsekké, és felhatalmazást adott neki, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. A pápa megbízta, hogy Németország apostoli legátusaként adjon kánoni rendet az egyháznak Bajorországban, Allemanniában, Hessenben és Törningában. A bajor és törningiai püspökségek alapítása az ő nevéhez fűződik. Összesen 10 püspökséget alapított. 741-ben Martel Károly halála megnyitotta az utat a frank egyház reformjához, amelyet már Kálmán és Pipin is támogattak. Ők Martel Károllyal ellentétben érvényesíteni tudták hatalmukat a frank nemzetséggel szemben. Bonifác a rábízott egyház területen a zsinati rendet is be tudta vezetni. Annál fontosabbá vált számára az a 742 óta dédelgetett szándéka, hogy Sturmiusszal szerzetes kolostort alapítson a régi missziós területen. A 744-ben alapított Fulda Bonifác új hazája lett. A kolostor teljesítette azt, amit Bonifác elvárt tőle. Fulda a missziós munka támasza lett, és hozzájárult ahhoz, hogy a kereszténység és a műveltség átjárja az országot. Bonifáccal szemben tovább erősödött az ellenállás. Tanítványával a fürzburgi Burkharddal 750-ben Zakariás pápához utazott Rómába, azzal a kérdéssel, hogy Pipin nem lehetne-e király, hiszen ténylegesen ő gyakorolja a hatalmat. Az ő működése teremtette meg a feltételeket ehhez a korszakalkotó eseményhez, amely a királyi papságot, a középkor keresztény rendjét és a birodalom és az egyház szövetségét jelképezte. Bonifác és a frank reform barátok működése hozta létre azt a légkört, amelyben II. István pápa Franciaországba utazhatott, és ezzel megtörténhetett a pápaság történetének bizánci korszakából a frank korszakba való átlépése. Ebbe a folyamatba illeszkedik az is, hogy a pápa Pipint Saint-Denis-ben királlyá kente. Miközben Bonifác műve történelmet formált, személyes sorsa tragikusan alakult. Mivel a pápa Franciaországban tartózkodott, ő a frízek földjén volt 754-ben. Az újonnan megkereszteltek nagy csoportját hívta Dokkumba, hogy megbérmálja őket. A reggelen azonban megjelent egy sereg pogány. Ez Bonifác számára vértanúságot jelentett. A hirdetőt, miközben kísérőit a véres halál elviselésére buzdította, egy kard halálosan megsebesítette. A vértanú holttestét diadalmenetben kísérték Utrechten és Mainzon át Fuldába. Bonifác kulcs szerepet játszott annak a történelmileg jelentős átrendezésnek a létrehozásában, amelyben a latin-görög antik világ elmúltával lerakták a középkor latin-germán világának alapjait. Ő kezdte el megvalósítani a Karoling nagyhatalom Rómához kötődő egyháziságát. Bonifácban a legmagasabb fokon élt a hűség, az odaadás, a bátorság és a hősiesség erénye. Kész volt a legvégső áldozatra is, ahogyan írta, halljunk meg atyáink szent törvényeiért. Ne legyünk néma ebek, hallgatók, kémek, sem fizetett szolgák, akik megfutnak a farkas elől, hanem legyünk hű pásztorok, akik éberen virrasztanak, hogy Isten szándékait hirdessék mindenkinek, uraknak és szolgáknak, gazdagoknak és szegényeknek, minden rendű és korú embernek, akár alkalmatlan, akár alkalmas, még Isten erőt ad hozzá nekünk. Látszólag sokszor kudarcot vallott, mégis önzetlen szolgálatának erejével minden téren szentül előkészítette a megfeszített és föltámadott útját a jövő számára. Vértanúsága után azonnal tisztelettel vették körül. Az Angliából jött bencés misszionárius küldetése teljesítése közben feláldozta magát a germán népekért, és ezért a németek apostola nevet viseli. Életéről saját levelei, munkatársainak leírásai és a hívő nép körében élő különféle hagyományok tájékoztatnak. 721-ben Türingiából Frízföldre utazott. Erről az útról egy kis hangulatkép maradt ránk. Bonifác a Trier melletti Fázel apátságban szállt meg. Éppen ott tartózkodott az apátnő unokája, amint egy 14 éves Gergely. Élénk fiú volt, és az asztalnál csengő hangon olvasott föl a szentírásból, természetesen latinul. Akkor olvasol jól, fiam, mondta Bonifác, ha megérted, amit olvasol. Igen, megértem, mondta a fiú, és kezdte újra előadni a latin szöveget. Ne így, szakította félbe a vendég. Mondd anyanyelveden, amit olvastál. És amikor a fiú bevallotta, hogy úgy sem tudja, Bonifác maga kezdte a szent írás szövegét kifejteni asztaltársainak. Gergely annyira vonzódott a misszionáriushoz, hogy nagyanyjától engedélyért könyörgött, hadd kísérje el Bonifácot. Később az utrechti Szent Márton kolostor apátja lett. A szent püspök és kísérőinek vértanúságáról a következőket mondták. Ismét elérkezett a tavasz az országba. A misszionáriusok Dokkum mellett a tengerparton ütötték föl sátraikat. Pünköst hétfőjén reggel kellett az újonnan megkeresztelkedetteknek bérmálásra megjelenniük. Az előző éjjelt Bonifác álmatlanul töltötte. Pirkadatkor fölkelt. Egy nehéz, bőrbe kötött könyvet vett a kezébe, szorgalmas szerzetesek ajándékát. Véletlenszerűen fölnyitotta. A halál jótéteményeiről, Szent Ágostontól. Olvasta könnyedén, elmosolyodva. Különös olvasmány erre a boldog napra. Nem tudtam, eddig olvasott, amikor hirtelen fölriadt. Lárma verte fel a reggel csöndjét, lódobogás és hangos kiáltozás. A kereszteltek azok, akik bérmálásra jöttek? Csodálkozva lépett ki Bonifác a sátrából, még mindig a könyvet tartva. Istenes énekek és dicséretek helyett vad fegyvercsörgést és durva lármát hallott. Karddal és dárdával törtek a lovasok a szerzetesekre. Egyesek fegyvert ragadtak, de az őszpüspök rájuk kiáltott. El a fegyverekkel. Nem azért jöttünk ide, hogy harcot hozzunk, hanem hogy békét. Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök. Jöjjetek velem a halálba. Ekkor egy fríz rontott Bonifácra. A könyvet önkéntelenül is feje fölé tartotta oltalomul. Ekkor egy kardcsapás sújtotta, és ketté hasította a könyvet Isten hű szolgájának fejével együtt. Bonifác püspök Hollandiában 754. június 5-én halt meg.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Szeretnék naponta egy búzaszemet elvetni Isten szántó földjén. Ha eljön a termés ideje, valaki majd learatja. Akár én, akár más, mondta Szent 23. János.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Debreceni Csaba, aki mérnök és édesapa. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is, és önt is.
0: Úgy kerültem önnel kapcsolatba, hogy Szabó Tamás elnökünk ajánlotta önt a figyelmembe, hogy mindenképpen hívjam meg egy interjúra, mert hogy nagyon érdekes tevékenységet végzett a börtönkurzió keretében. De nem szaladnék ennyire előre, és inkább arra kérném meg, hogy meséljen a gyerekkoráról, honnan érkezett, hogy alakult a vallás, a hit a mindennapi élete részévé.
1: Hát először is nagyon megtisztelő, hogy Tamás rám gondolt, és kicsit meg is lepett, amikor azzal kerestek meg, hogy életút interjú. 55 évesen még nem éreztem indokoltnak, hogy az életutamról egy ilyen összegzést készítsek. De jó volt végig gondolni. Tehát arra mindenképpen alkalmas volt egyrészt a bőti időszak is, meg ez a felkérés is, hogy akkor ezen gondolkozzam. Elég messziről indulunk, tehát én egy hajdubihari kisfaluban éltem, mellette lévő városban, Hajdúböszörményben születtem, és egy olyan falu, amiről beszélünk, Hajdúvid, ahol nem volt és a mai napig nincs is templom, ez egy szocialista falu, nem is kaptunk öcsémmel vallásos nevelést, ugye szüleink meg voltak keresztelve, de nem tartották a vallásukat. Abban az időszakban ez ilyen nem is nagyon volt divat, vagy inkább féltek. Élték azt a kis embereknek az életét, amit akkor nagyon sokan, hogy a vallás az magánügy. Nagyszüleimnél még láttam ilyen példát, nagymamámnál, illetve a húgánál, de igazániból ez nekem olyan nagyon távoli volt. Aztán középiskolába bekerültem a városba, ott is kisztagság, tehát nem templomba jártunk, hanem kisgyűlésre. Még elvtársként vonultam be a honvédséghez 88-ba, előfelvételisként, és aztán a villanykar Budapesten, 94-ben diplomáztam, és villamosmérnökként kezdtem meg a pályámat, és még továbbra sem volt semmilyen kapcsolatom, se az Istennel, se a vallással. Kollégiumban néha betévedtek ilyen hittérítők, ilyen Jehova tanúi, és hát néha érdekes, néha kínos beszélgetéseink voltak, de nem keltették fel az érdeklődésemet, tehát nem vonzott az a világ. Aztán, hát a jó Istennek van humorérzéke, 96. február 9-én találkoztam egy lányjal, aki feltűnően vonzó volt, és a beszélgetés közben után derült ki, hogy ő egy görögkatolikus papnak a lánya, mondtam, hogy ilyen az én formám, de hát aztán rá két évre ő a feleségem lett, majd pedig a gyermekeink anyja, és most egyeken élünk, és 6 gyermekünk van, 13 és 26 év közöttiek, 5 vér szerinti és egy örökbefogadott feleségem hitoktatóként dolgozik, de kicsit előre szaladtam, mert azért ez nem volt ennyire egyenes ez az út. Tehát megismerkedtünk, elmentem hozzájuk húsvétkor locsolkodni, de hát ugye egy pap családban azért az egyértelmű, hogy akkor a szertartásokon is részt kell venni, és hát én ott nagyon-nagyon idegennek éreztem magam. Azzal együtt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és jó volt látni azt, hogy húsvérember a pap is, pláne a görög katolikus és családja is van, és nagyon jókat beszélgettünk apósommal, vagy akkor még leendő apósommal, de annyira nem fogott meg, hogy akkor én most megkaptam volna a hitnek az ajándékát. Egy nagyon jó ember, én is azt gondolom, hogy egy jó ember voltam, vagyok, és akkor két jó ember beszélget, és ez így jó is volt. És aztán, amikor komolyabbra fordult a dolog, hogy házasság, jártunk jegyes oktatásra, érdekelt a téma, meg elég könnyen tanulok, vagy tanultam akkor. De ez egy ilyen olyan tudás volt, ami ilyen legyen ön is milliómos szintű, tehát 4 válaszból ki tudom választani talán a helyeset, de igazániból nem ment mélyebbre, tehát az agyamból a szívemig nem ért le. És amikor eljött az idő, hogy akkor házasságkötés és Isten színe előtt, akkor felmerült a keresztség kérdése, és én mondtam apósomnak, vagy leendő apósomnak, hogy nem szeretnék egy olyan szertartáson részt venni, amit rajtam kívül mindenki más komolyan vesz. És apósom volt annyira megértő, és tudott olyan szeretettel fogadni, hogy elfogadta ezt a döntésemet, és püspöki engedéllyel házasodtunk össze 1998. szeptember 26-án, ami egyébként a szívvilágnapja, mint ez utólag kiderült. És hát így indultam el apró lépésekkel, feleségemet elkísértem templomba, néha én is bementem, néha csak megvártam a templom előtt. Nem értettem, nem fogott meg, nem vonzott. Korlátnak éreztem, üresnek, nem volt benne az, amire szükségem lett volna talán. Nem is tudom, hogy mire volt szükségem. És első gyermekünk nagyon hamar megfogant, majd amikor megszületett 99. július 7-én, két napos korában mondta az egyik ügyeletes orvos, hogy hát látta a gyereknek a örökletes vágott szemét, és hát ez a Dankornak az egyik ismertetőjegye, és mondta, hogy hát ez bizony kivizsgálás az indokolt. És akkor a feleségem nagyon sokat imádkozott, én meg nekem nem volt kapaszkodó, nem tudtam hova fordulni. És talán ekkor léptem kapcsolatba az Istennel, és kötöttem az első üzletet vele, hogy Uram, ha vagy, és elintézed, hogy a gyerekem nem beteg, akkor én is megkeresztelkedem. És akkor 99. augusztus 22-én együtt részesültünk a keresztség szentségében, annyi, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a vizsgálatoknak az eredménye. Így mondhatom, hogy én mondtam be az ólint, és azt mondtam, hogy én most megtettem, amit megígértem, Uram, most eljössz. És akkor szeptember elején behívtak minket a kórházba, és mondták, hogy telefonon nem mondhatják el. És bementünk, és hát nem volt, tehát a vizsgálat igazolta, hogy nem dankóros eszterlányunk. Azóta most már két diplomája van, három nyelven beszél, és éppen munka lehetőségre nyitott. Most végezte a ELTÉ-n a mester szakon, most kapta meg a diplomáját. Szóval így indult, de aztán nem kerültünk közelebb. Az Isten biztos, hogy keresett. Én meg voltam elégedve azzal, hogy az üzlet megköttetett, mindenki helytált, és ez így rendben van. És aztán eljutottam baráti unszolásra, Mária Pócsra, Kúzióra, 2002. október 24-27 között. Ez egy csütörtöktől vasárnapig tartó, nem szeretem azt mondani, lelki gyakorlat, de végül is nekem akkor lelki gyakorlat volt. És pénteki napon egyik atyához bementem beszélgetni, ugye gyónni még nem, de beszélgetni. És egy elég jó, hosszú beszélgetés sikeredett, elmondtam neki az életemet, hogy mindenben mennyire sikeres vagyok, mennyire jó vagyok, szép feleség, családi ház, céges autó, jó fizetés, és hát ezt mindet természetesen magamnak köszönhetem. És nagyon most így visszagondolva is hálás vagyok a Grunda János atyának azért, hogy nem rót meg, nem kezdte el a fejemre olvasni, hogy lehetsz ennyire öntelt és egoista, és nem tudom, hanem csak így mosolygott, és annyit kérdezett, hogy mit van, amit nem kaptál. Én nem tudtam, hogy ez a Szentírásból van ez a kérdés akkor, csak akkor valami úgy elöntött így egy forróság, és innentől kezdve datálom a megtérésemet. Nem azt mondom, hogy akkor megtértem, hanem akkor kezdődött az az igazi megtérés bennem. És hát ez azóta is tart, most már 23 éve, vagy lassan 23 éve, és azóta én is jobban keresem az Istennek a társaságát, meg azt is megérzem, amikor ő keres engem. És ez így jó. Szóval így indult a dolog, addigra már két gyerekünk volt, akkor már én is mentem templomba. Amikor hazajöttem Pócsról, akkor az egyik itt budapesti atyánál jelentkeztem, hogy készítsem föl az első gyónásra, első áldozásra, bérmálásra, és 13 húsvétján áldoztam először. Nem mondom, hogy egy ilyen nagyon gyors karrier, de így kerültünk kapcsolatba.
0: Említette, hogy azóta is megtérésben van. Hogyan megy ez azóta? Hogyan működik?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért nem vetettem le teljesen a korábbi énemet. Tehát a versenyszellem, a tenni akarás, az a megtérésben is ott van mellettem, vagy velem. És nagyon sokszor kapom magam azon, hogy hát én ezt jobban tudom csinálni, ezt én meg akarom javítani, ezt nem jól csinálják. Lehet, hogy évszázadok óta így csinálják, de ez nem jó. És hát ezzel a lendülettel fogtam neki a tanúságtételeimnek is, tehát majd én megmutatom. Én mindent tudok, mindent jobban is tudok. Arra jó volt az is, hogy a velem született lendület, meg erő, az másokat is vitt. És Mária Pócsra jártunk vissza nagyon sokáig Kurzióra, a faluból egyekről, több mint 60-an voltak ott, úgyhogy hogy elhívtuk őket. Római katolikusok, reformátusok, sőt olyanok is, akik keresők voltak, tehát nem is voltak megkeresztelkedve. És hát a Mária Pócs az a csodák helye. és nagyon sok hívő lélek jött onnan vissza.
2: És aztán a közben pont az említett Szabó Tamás elnök úr bábáskodásával a börtönbe is bekerült ez a missziós tevékenység, ez a mozgalom. 2013-14-ben kezdődött el a gondolkodás, még Isten nyugosztalja Gál Jenő atya ötlete alapján, és aztán 2014 őszén volt az első, még nem teljes kurzió, és 15 tavaszán az első teljes háromnapos kurzió, és abban én még nem vettem részt, én még nem voltam ott akkor, viszont Etyekről nagyon, vagy többen is részt vettek, és akkor hát Etyektől nem messze van Baracska, ott is van egy büntetésvégrehajtási intézet, és akkor hát csináljuk meg azt is. És akkor szinte egyszerre indult a Váli, tehát a Székesfehérvári Egyházmegyében a kurzió, illetve Baracskán a börtönkurzió, és én így keveredtem bele abba is, és hát óriási, nem jó úgy élmény, de óriási megtapasztalás, amikor egy fogva tartott, aki még nem számolja, hogy hány éve van vissza, ez még Covid előtt volt, hogy mikor átöleltem, és akkor azt mondta, hogy őt még soha senki nem ölelte meg. És akkor úgy elgondolkodom, hogy azok az emberek ott bent, ha megkapják azt a szeretett morzsát időben, akkor nem ott vannak, ahol most vannak.
0: Hogy kell elképzelni egy börtönkurziót így a sima bentlakásos négynapos kurzióhoz képest?
1: Minden ugyanaz, de mégis minden egy kicsit más. Ugye a kurziónak van egy saját imakönyve, és egyszer kaptam egy olyat, amelyik fordítva lett bekötve. Ami azt jelenti, hogy hátulról kellett visszafelé lapozni. Na, a börtön is valahogy így van, hogy minden ugyanaz, de mégis alkalmazkodni kell a rezsimhez, alkalmazkodni kell a szabályokhoz, bármikor jöhet egy ellenőrzés, egy parancs, egy gyógyszerosztás. Eleve rövidebb az idő, amit bent lehet tölteni a szabadlábi kurzióhoz képest. Tehát reggel beléptetéssel kezdünk 6 óra után valamikor, de ez is intézménye válogatja, és aztán délután 6 körül ki kell jönnünk, és ebbe kell belesűríteni mindent, ami lényeges a kurzióban. Nagyon hamar kialakult az, hogy a tanúságtételek, amik megvannak, hogy nem tudom én, ez 40 perces, ez meg 1 órás, a börtönben ez nem megy. Rövidebbre kell venni, és a tanító rész az nem teljes egészében hangzik el. Aminek ereje van, az a tanúságtétel. Tehát az az 1-2 olyan példa az életünkből, ami hat azokra a srácokra, akik ott vannak bent. Egyik atya szokta őket zsiványoknak nevezni, és ebben is azért benne van az a kis kedvesség. És hát a zsiványok között azért voltak nehéz fiúk is, de azt gondolom, hogy ha úgy csináljuk a kurziót, ahogyan a szabadlábiban is megvan írva, hogy nem szabad csak a 3 napra koncentrálni, hanem ott az örök 4. nap, tehát vissza kell járni, és gondozni kell őket, és amikor elesnek, akkor segíteni kell nekik felállni, akkor megmaradnak a hitben. Ha csak bemegyünk, fölrázzuk őket, aztán visszaengedjük őket a zárkába, akkor talán még rosszabbat is csináltunk, mint ha nem csináltunk volna semmit.
0: Visszajárások milyen időközönként szoktak lenni náluk?
1: Ez is intézménye válogatja. Baracskán 4 hetente van, és egy elég lelkes kis csapat csinálja, most 5-6-an vannak. Nem mindig mindenki tud ott lenni, de nagyon lelkes beszámolókat olvasok, és örülök, hogy ez teljesen önjáró, és már nem kell működtetni, hanem hát nem magától működik, hanem azoktól a lelkes önkéntesektől, akik ezt vállalták és csinálják. Új helybe is bejárnak a barátaim, a testvérek, Balassagyarmat, Vác. Ahol voltunk, oda igyekszünk visszajárni. Kalocsa, a női részt is említsem, mert természetesen itt is van női ága is. Volt Egerben is, de ott megszűnt a női büntetésvégrehajtás. Szóval mindenhova igyekszünk visszajárni. És általában ez a havi ultraja az jön be. A börtönben ez is speciális, mert nem csak azok vesznek részt rajta, akik már voltak kurzión, hanem olyanok is, akik esetleg jönnének. És akkor egy ilyen együttlét és dicsőítés.
0: És volt olyan tapasztalat, hogy szabadulás után megkeresték önöket?
1: Igen, volt, van. És van olyan is, amire büszkék vagyunk, és nagyon jó, és most a 10 éves ünnepség, hálaadó ünnepségünk május 6-án kedden lesz Sátorai Újhelyben, és 2 volt fogva tartott, és engedélyt kapott a belépésre, és tanúságot fognak tenni. Terebes Gergő, illetve Lóli Attila. De sajnos olyan is van, amikor olyanok keresnek meg bennünket, vagy keresték meg a testvéreket szabadulás után, akik csak a pénzre mentek volna rá. Sajnos benne van.
2: benne van. Ezt megtanuljuk, aki bemegy szolgálni, azt az egyik aranyszabály, hogy nevet, telefonszámot, címet nem adunk meg, mert sajnos ott is előfordulhat. Hogy utána nem tudjuk azokat az igényeket kielégíteni, amit ők támasztanának esetleg szabadulás után.
0: Persze, tehát hogy a személyiséget, szeretetet viszik be, nem így pedig van. Az adatokat.
2: Jézus Krisztust.
0: Így van. Mondta, hogy most lesz az ünnepség, a 10 éves, és utána mi fog történni a kurziós pályafutásával, vagy hogy fog ez tovább menni? Mert beszéltünk itt

0: három főből álló vezető csapata, és ennek voltam én a koordinátor a február 28-ig, három évre nevezett ki bennünket Berta Tibor dandártábornok és tábori püspök, és most folyik a tisztújítás, illetve abban maradtunk, hogy a 10 éves hálódó ünnepségig még én is aktívan részt veszek a szervezésben, de aztán utána ezt átengedem másoknak. Hogy magával a börtönkurzióval mi lesz, vagy mi merre felé fog haladni, azt így nem tudom, de nagyon nagy várakozással tekintünk erre az ünnepségre, mert ott a Székely János püspök atya, aki az egésznek a kezdetén ott volt, Szabó Tamás, meg még néhány lelkes civil testvérünkkel együtt. Ott lesz Berta Tibor, tábori püspök, ott lesz a református testvérek részéről Barna Sándor püspök, ott lesznek a BVOP részéről a meghatározó parancsnokok, akikhez a reintegráció is tartozik, illetve meghívtunk minden börtönlelkészt, katolikust is és reformátust is, meghívtuk az agglomerációs parancsnokokat, akik ilyen régiós parancsnokként működnek, illetve a korábban tiszalöki, most már csengeri régióból az összes büntetésvégzési intézménynek a parancsnokát. Tehát leszünk ott vagy 60-an. Ja, és meghívtuk azokból a börtönökből a börtönparancsnokokat, ahol valaha szolgáltunk. És hát nagyon bízom abban, hogy ez egy ilyen szájhagyomány útján terjedő dolog lesz, és látni fogják azt a megfelelő parancsnokok, hogy az ő munkájuk válik könnyebbé, a fogvatartottak együttműködőbbek lesznek, és aztán utána talán a reintegrációjuk is könnyebb lesz a szabadulás után. Az én részem pedig, én főiskolára járok, Nyíregyházán a görögkatolikus teológiára, civil teológus hallgató vagyok, most vagyok túl a felező bulin, még 2,5 évem van hátra, és szeretnék erre fókuszálni jobban. És hát azért 6-7 vizsga van egy vizsgaidőszakban. A szorgalmi időszakban mondjuk minden második szombat. Vizsgaidőszakban nem tudom másképp osztani, szinte minden szombat van, amikor 2 vizsgám is van. És ha még emellé beteszem a szolgálatokat is, akkor ugyan a gyermekeim már nem kicsik, de azért nem szeretném, hogy kurziós árvák legyenek, vagy a feleségem kurziós özvegy. Tehát meg kell találnom azt, hogy mi az, amire telik az időmből, és mi az, amit el kell engedjek. És most így döntöttem, hogy most a főiskolára szeretnék, a tanulmányaimra szeretnék fókuszálni.
1: Mi a cél a főiskolai végzettséggel?
0: Ezen is csak mosolyogok, mert amikor beadtam a jelentkezésemet, egy olyan cégnél dolgoztam, ami ilyen laboratórium, vegyészet. És amikor mondtam, hogy beadtam a papíromat és felvettek a teológiára, akkor többen kérdeztek, hogy nem geológia? És akkor ugye adott a vicc, hogy ég és föld a különbség, és akkor mondtam, hogy nem teológia. És akkor, na jó, de hát pap leszel? És akkor nem leszek pap. De hát akkor minek? És igazániból nem tudom. Amikor beadtam, az már egy 10 éves folyamatnak az eredménye volt, hogy én végül jelentkeztem. Egyházjoggal akartam foglalkozni, de egyházjoggal nem lehet csak úgy foglalkozni, hogy nincs teológiai végzettsége valakinek. Hitoktató nem akartam lenni, tehát van ilyen 2 éves képzés, akár a Szapiencián, akár a Pázmányon, akár a Szent Atanázon. És akkor sok beszélgetés után végül az egyik papbarátom mondta azt, hogy hát ha nincs mese, akkor teológia, és akkor civil teológus. Konkrét, jól fésült célom nincs. Azt érzem, azt látom a céges világban, hogy egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, ez az ESG, most már törvényi, tehát szabályozói oldalról is megérkezik, a cégeknek muszáj jelenteniük, hogy mekkora a karbonlábnyomuk, stb. És nagyon sokan ilyen novumként gondolnak erre, az egyház meg 2000 éve ezt hirdeti, hogy ezt a földet, ezt nektek teremtettem, mondja az Úr, és legyél jó gazdája. És most azt érzem, hogy erre talán van igény, hogy az egyház még jobban felemelje a hangját, és elmondja, hogy hát gyerekek, ezt tanítjuk 2000 éve. Nem olyan nagy újdonság ez, hogy úgy kéne működjünk, hogy még az unokáink is élvezhessék ennek a teremtett világnak az összes gyümölcsét. És én valami ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni. Nem biztos, hogy ez kell a teológia, de hogy egy még erősebb alapot ad, az biztos. És most meg a nagy héten voltam egy lelki gyakorlaton, amit egy református evangelizátor tartott, Vég Tamás, és nagyon magával ragadott, amikor látszott rajta, hogy kevés az eszköze, hogy kifejezze azt, ami benne van, ami a szívébe van, amit az Úrtól kapott, és amikor így látja, hogy csodálkozva nézünk, de nem értjük esetleg, akkor értitek, hogy ez mekkora dolog, hogy... És akkor hát nyilván a nagyheti

0: szertartásokkal, kereszt csodájáról beszélt. Szóval valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy ilyen céges evangelizátorként működjek majd, amikor majd nyugdíjas leszek.
1: A hitélete hogyan fejlődik a főiskolai tanulmányok által? Hogy tudná ezt megfogalmazni?
0: Olyan szellemi műhely van ott Nyíregyházán. Feltételezem, hogy a többi egyházi egyetemen is, de én nekem ott itt van tapasztalatom. Óriási azt megérezni, hogy azok a papok, teológusok partnerként bevonva együtt gondolkoznak. Volt olyan konzultáció, amikor egyedül voltam, tehát elég nehéz elbújni például, vagy vizsgán puskázni, de hogy akkor az atya is mondta, hogy akkor ő nem áll fel oda a katedrára, hanem oda húzta a széket, leült velem szembe, mint hogy most itt ülünk a stúdióban, és amikor magyarázta valamelyik részét a egyházatyáknak, a tanításainak, akkor így lehalkította a hangját, és hogy ő maga is tanítás közben is rácsodálkozik, és ebbe bekapcsolódni. Ez egy, nekem egy nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény újra tanulni, de hogy dolgokról ilyen nagy tudású emberekkel, és ilyen szeretetre képes emberekkel vagyok kapcsolatban, ez nagyon nagy dolog.
1: Akkor most már mondhatjuk, hogy összeérte a szív és az ész a vallási ügyekben, a hitbéli ügyekben?
0: Azt gondolom, hogy igen, még folyamatban van, és egyre több minden jön be fönt is, de azért ezt a 30 centit, ami itt között, a kettő között van, ezt azért meg kell ugrani.
1: A gyerekeket sikerült ilyen értékrend szerint nevelni, tudták ők átvenni, vagy még a fiatalos távolságban vannak?
0: Mindenre van példa. Négyen nagykorúak, és mindannyiuknak, amikor nagykorúak lettek, azt mondtuk, hogy nevelésük befejeződött, adtunk egy példát, és ők döntik el, hogy ebből mit követnek, és mi az, amit, na ezt aztán biztosan nem. Azért most az ünnepe alatt jöttek velünk a szertartásokra, sírbatételen is voltunk, és nagyon örültem, hogy eljöttek, és próbáltak énekelni, hogy még szebb legyen az ünnep. A hitüket az csak a Jóisten ismeri. Én azt gondolom, hogy kaptak egy jó alapot, és aztán majd kiderül, hogy ezzel ők mit kezdenek. Feleségem beleszületett a hitbe, a vallásosságba, és egy csomó dolgot soha nem kérdezett meg, soha nem tette föl azokat a kérdéseket, amiket én föltettem akkor, amikor egy-egyes oktatással jártunk például. És én azért irigykedem rá, hogy neki gyerekkorában megadatott az, ami nekem nem, ő meg azért irigykedik rám, mert hogy én meg felnőttként kerültem ebből bele, és hogy nem ilyen kész valamiként. A gyerekeink kvázi kész valamiként kapták, és lehet, hogy ki akarják próbálni azt is, hogy milyen az, amikor, na jó, most a saját hitem, mert szeretném kialakítani. Meglátjuk, ebben is csak segítjük őket, vagy igyekszünk segíteni őket.
1: Tulajdonképpen mindenkinek a saját hitéért meg kell harcolnia, aki beleszületik, az is sokszor újra megtér. Igen. Van-e valami közeli cél, ami mindenképpen szeretne megvalósítani az életében?
0: Hát most szombaton vizsgázok. Ez most egy nagyon közeli cél, és patrológia 2 a tárgy, és dr. Gyurkovics Miklós atya tartja, és egyébként ő volt az, aki úgy közelebb húzta a széket, és lehalkította a hangját. És 10 tétel van. Ma délutánra a kegyelem tanrész. Van gyenge 30 oldala ókeresztény írók. Hát most ez a nagyon közeli célom. Meg hát a május 6-a KEDD, Újhely, BV intézet, és ott a 10 éves hálaadó ünneplés.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mesélt nekünk magáról, és nagyon sok sikert kívánok a tanulmányokban, a távlati tervekben, célokban, és ugye az évfordulós ünnepséghez is, hogy nagyon sikeres legyen, és ez minél inkább tudjon terjedni, mert ez egy nagyon fontos és értékes misszió.
0: Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélgetett.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyánemese.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Oltyánemese vagyok. Újabb rész következik Emmanuel nővér a rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvéből, melyből megtudhatjuk, milyen is a veszélyes fohász. Aznap, amikor Lorraine belépett a közösségbe, mindenki nagyon boldog volt. Első ránézésre ideális testvér. Fiatal, kedves, jó megjelenésű, Istenhez hűséges. Akkoriban én voltam a jeruzsálemi alapítás felelőse, és én magam is nagyon örültem a hivatásának. Hamarosan nagyon mély és tartalmas beszélgetések kezdtek kialakulni közöttünk, melyben visszatérő téma volt. Mit teszünk a szegényekért? Úgy érzem, a szegényeken kell segítenem. Ha Isten ezt adta a szívedbe, válaszoltam, meg is fogja adni neked, légy bizalommal. Jelenleg a szegénység egy másik dimenzióját akarja felfedeztetni veled, ebben biztos vagyok. Tényleg? És mi lehet az? Saját személyes, legmélyebb szegénységed. Ezáltal tudsz majd Istenhez kiáltani, akárcsak az a szegény, akit az utcán látsz, és segíteni akarsz neki. De hát nekem mindenem megvan, végül is nekem mindenből van elég, még sok is. Miért kéne az én szegénységemmel törődnöm? Ez egy kicsit, mintha önzően hangzana. Engedd, hogy Isten cselekedjen és meglátod. A kellő időben megmutatja neked, hogy mit vár tőled. Ha egy kicsit meg szeretnéd sürgetni a dolgokat, kérd tőle, hogy ő maga mutassa meg neked a szegénységedet, és meglátod. Oké, válaszolta Laurent meglepetten, de amilyen jól nevelt volt, nem akart vitatkozni velem. Eltelt néhány hét, és Lorraine arca megváltozott. Egyre kevesebbet beszélt, mindig a saját gondolataiba mélyedt, szemlátomást belső küzdelmei voltak. Mivel nagyon szerény volt, hamarosan kiöntötte nekem a szívét. Küzdök az evezőkkel, kezdte könnyes szemmel. Én is veled evezek, ugyanabban a csónakban ülünk, mondtam neki bátorításként. Az az ima, amit a múltkor javasoltál velem, tudom, hogy szóltál erőre, de nagyon durva hatása van. Amikor azt gondoltam, hogy Isten megmutatja szegénységemet, nagyon naív voltam. Azt hittem, azt mutatja majd nekem, ahogy egy autós térképet szokás, vagy a rádióban használt utasítást. De sokkal többről van szó. Egészen belenyomta az orromat, és ez nem kellemes. Isten nem véletlenül válaszolt így a kérésére. Isteni bölcsességével tudta, hogy ez a gyermeke egy nap igazi vigasztalássá kell váljon sok másik gyermeke számára, akit a világ kegyetlensége meggyötört. Lorraine, jó lenne, ha azt mondanám neked, hogy ez el fog múlni, és nem sokára megint a régi leszel. De Isten soha nem halad visszafelé, és nem lepne meg, ha azt tervezné, hogy még messzebbre akar vezetni. Ha ez így van, akkor most csak a bevezetésnél tartasz. Készülj fel, és legyél hálás. Most, hogy neki adtad magad, és szabad kezet engedtél neki, Teremtőd teljes művét meg tudja valósítani benned. Egyedül ő ránéz. Teltek a hetek, és meg kell vallani, Lorraine egyre fájdalmasabb belső tisztulásokon ment keresztül. Valami oknál fogva úgy tűnt, semmi nem sikerül neki. Egyre rosszabbul érezte magát. Egyre furcsább gondolatok fordultak meg fejében, és nagyon szégyelte magát. Alig ismert magára. Isten fénye lassan, de biztosan haladt végig benne, és egymás után világította meg lénye legmélyebb területeit. Úgy kellett támogatni, mint a gyermeket, mert elveszítette viszonyítási alapjait. A folyamat hónapokon át tartott. Annyira piszkosnak és rossznak érezte magát, más szemmel kezdte látni a világot. Környezetében minden ember csodálatosnak tűnt számára. Még a világ által legalávalóbbnak tartott ember is csodálatot keltett benne. Önmagát az utolsók közt a legutolsónak tartotta, ezer hiányossággal rendelkező, formátlan alaknak, akinek egyik tulajdonsága visszataszítóbb, mint a másik. Inkább szeretett volna szőnyeg alá rejtőzni, mint asztalhoz ülni velünk, mert úgy érezte, jelenléte rontja a levegőt. Isten időzítése számunkra mindig misztérium lesz, de könnyen meglehet, hogy Lorán alázatos ön átadása rásegített, hogy próbatételei lerövidüljenek. Amint Isten végre lazított az igán, Lorán szívébe egészen új, vidám életöröm kezdett forni. Nagyon mély békét kezdett érezni, és akkor megértette, mit valósított meg benne Isten. Jézus azt mondta Szent Katalinnak: én vagyok, aki van, te pedig az vagy, aki nincs. Micsoda felszabadulás ennek tudása, micsoda békesség, mit számít az, hogy én nem vagyok semmi, ha az, aki van, őrülten szeret engem, és kedvetelik abban, hogy minden dimenzióját megismertesse velem. Lorán most már nem csak könyvekből tudja, hanem saját bőrén tapasztalta. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Az, hogy alászállhatott nyomor a legmélyére, és megtapasztalhatta, hogy így is lehet őt szeretni, rendkívüli módon meggazdagította lelkét. Természetesen nagyon szédítő, kétségbejtő élmény önmagunk legmélyére érni, és szembesülni saját nyomorunkkal. De ez alatt rejtőzik a mennyegzős szoba, ahol maga Jézus köt velünk házasságot. Ekkor fogunk valóban mindent megkapni az ige szerint. Minden, ami az enyém, a tied is. Lukács 15.31. Lorán lenyűgöző karizmát kapott azokhoz a fiatalokhoz, akiket megsebzett az élet. Csak úgy vonza őket jósága, öröme, barátsága. A fiatalokkal való kapcsolatában valósággal árad Isten áldása. Márpedig ők azok, akik legszegényebbek korunkban, és akiket a szűzanya annyit sírat. Megpróbáltatása előtt Lorán úgy akart foglalkozni a szegényekkel, mint a bőkező ember, aki hallotta sírásukat, és meg akarja osztani velük gazdagságát. Többé azonban nincs szükség arra, hogy foglalkozzon velük, mert ő maga is egy lett közülük. Szegényé vált, felismeri a hozzá hasonlókat, köztük él, velük együtt nevet és sír, kiált és imádkozik. Uram, mutasd meg nekem szegénységemet! Nagyon veszélyes fohász ez, ugyanis Isten mindig meghallgatja. Talán nem ez a nyolc boldogsághoz vezető út, vagy más szavakkal a boldogság kapuja? Isten azonban mindig többet ad, mint amit kérünk. Túláraszt, megsokszoroz és elmerít. Kéréseinkben mi annyira kicsinyesek és szűk látókörűek vagyunk. Isten viszont nem megmutatni akarja nekünk a dolgokat, hanem ennél sokkal többet akar adni. Az jelent számára örömöt, ha átalakíthat minket, és így közelebb juttathat valódi önmagunkhoz. Lorán akár csak mi mindannyian szegény volt, de nem tudott róla. Jézusnak ahhoz, hogy apostollá, a szegények apostolává formája, próbára kellett tennie őt. Csak a szenvedés gödrében szembesült valódi, szegény önmagával. A szeretett hajó töröttjei, elvált szülők, gyermekei, utcán élők, akik erőszakot szenvedtek, nagyon is tisztában vannak saját szegénységükkel, mivel sebeiket emberektől kapták. és milyen gyakran lázadnak fel ellenük. Igaza volt Dávid királynak? Jobb az élő Isten kezébe esnem, mint az emberekébe? Apostol az, aki egy adott pillanatban teljes mértékben átadja magát Isten kiképzésének, átalakító erejének. Ha ezt megtesszük, jobb, ha becsatoljuk biztonsági övünket, de nem csak a fel és a leszállásnál. Lorán végigcsinálta, pedig sokan leblokkolnak és elmenekülnek, mert félnek a nyílt tengerre szállni, félnek eltávolodni a jó öreg partok hamis biztonságától, és attól, hogy elveszítik az életük feletti képzelt irányítást. Milyen szép is az, ahogy Jézus kimunkálja apostolait. Műsorunk végén búcsúzom önöktől. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, mely egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A-fajta víz, B-fajta föld, C-fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami gicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírban a gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Add, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban. Teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szeretetet. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

a kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretnie szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim, életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.